Rádió 1 csak igazi mai sláger, mely Taylor Swift és az aktuális kedvenc az Opelite például. Aktuális, friss hír, hogy a Toy Story 5. részéhez Taylor Swift készítette el a betétdalt I Knew It, I Knew You, ez a címe, június 5-i megjelenés, és visszatér a country-s gyökerekhez, ahonnan indult az ő zenei karrierje. Egyébként június közepén kerül a mozikba a film folytatása. Taylor Swift, Opelite, ezt azon most a Rádió 1-en.

Rádió E csak igazi mai slágermegy. Joel Corey, Galantis, Easy Bizu és a Stay a Little Longer a folytatásban. Joel Corey nyári üzemmódra váltott, ezt látom a kis hát social media posztjain. Ibizán kezdett májusban, és most az USA-ban turnézik. Azt írta ki, hogy jelenleg azt csinálja, amit a legjobban szeret. Turnézik, embereknek zenél, és hát nagyon jó hangulatot teremt ilyenkor. Ezt tapasztaltuk a Rádió E születésnapi fesztiválon is tavaly. Ez a Stay a Little Longer.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
1: Ígéretes eredményeket mutattak be a világ legnagyobb rákkutatási konferenciáján. Egy nemzetközi klinikai vizsgálat szerint az amivantamab nevű bőraláadható injekció több előre haladott fej- és nyakidaganatos betegnél is látványos javulást hozott. A kutatásban több mint 100 olyan beteg vett részt, akiknél a daganat már kiújult vagy áttétet is adott. A korábbi kezelések, köztük a kemoterápia és az immunterápia pedig nem vezettek eredményre. A vizsgálat szerint több mint 40 páciensnél a tumor összezsugorodott vagy teljesen eltűnt. 15 betegnél az orvosok már nem is találtak kimutatható daganatot. A szakemberek szerint azért különösen fontos ez, mert olyan betegcsoportról van szó, amelynél általában már nagyon kevés terápiás lehetőség marad. A vizsgálat főként a HPV negatív fej- és nyaki daganatokra fókuszált, ezeket a típusokat sok esetben nehezebb kezelni. Az amivantamab úgynevezett háromszoros hatásmechanizmussal működik, egyrészt gátolja azt a fehérjét, amely szerepet játszik a daganatok növekedésében. Másrészt blokkolja azt az útvonalat, amelyet a rákos sejtek gyakran használnak a kezelések kijátszására. Emellett az immunrendszert is segíti abban, hogy felismerje és meg is támadja a tumor. A kezelés módjában is óriási az előrelépés, 3 hetente beadott bőr alatti injekcióról van szó. A beszámolók szerint a mellékhatások többsége enyhe vagy közepes volt. Az eredmény egyelőre klinikai vizsgálat, így nem általánosan elérhető gyógymód, ám a kutatók szerint nagyon ígéretesek az eredmények. Az amivantamab így fontos új lehetőség lehet a jövőben azoknál a betegeknél, akiknél a hagyományos kezelések már nem működnek. A szert több tucatnyi további klinikai vizsgálatban tesztelik, így tüdő, vastagbél, agy- és gyomordaganatoknál is. A további adatok is megerősítik a mostani eredményt.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy éjszaka és hajnalban is. Hát Rádió 1, és akkor ilyenkor még dolgozni kell, egyetlen egy motivációt tudok, azt pedig a zene, a nagyon-nagyon jó Rádió 1 zenék. Taylor Swift-tel kezdtük ezt az órát, és hogyha még mindig nem értjük ezt a Taylor Swift jelenséget 2026-ban Magyarországon, hogy miért ekkora nagy sztár, szerintem nagyon sokat számít az, hogy a dalszövegei csillagos ötösek, nagyon-nagyon mély a mondani valók, és ezt nem biztos, hogy mindenki megérti itthon. Hát akinek még nagyon erős dalszövegei vannak, és hát a zene is fantasztikus, az Ray, őt hozom már is.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió Egyet hallgatják.
1: Hú, mert csúszó felek a számok azért. Tehát nálam állandóan ez szól. Kocsiba, otthon, bárhol vagyok. Egyszerűen nem is tudok szerintem nélkületek élni. Nálatok mindig vannak új slágerek, ami először lehet, hogy nem tetszik, nem megy bele a fülembe, de aztán hallgatom, és azt mondom, hogy ú, ez nagyon jó, fantasztikus.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

mitikus manchesteri szintipópos a diszkó találkozása. Purple Disco Machine 2010-es évek legelejére ment vissza, és leporolt egy Hertz klasszikust. Wonderful Life 2025 jön mindjárt.

0: céltól, amely másfél Celsius fokra korlátozná globális felmelegedés mértékét az évszázad végéig. Az idei szeptemberben már az iparosodás előtti időszakhoz képest 1,75 század Celsius fokkal volt magasabb már a globális átlagérték. Szakértők figyelmeztettek, hogy sürgős intézkedések kellenek ahhoz, hogy megállítsák a felmelegedést. A felmérések szerint a globális felmelegedés mögött továbbra is az üvegházhatású gázok, mint a széndioxid és a metán állnak. Az emberi tevékenységek, így az ipar, energetikai rendszerek és az erdőirtás is hozzájárul a gázok kibocsátásához, illetve a kibocsátás mértékének növekedéséhez. Na, a párizsi klímaegyezmény még 2015-ben született meg, az a célja, hogy a globális felmelegedés mérséklődjön és ne lépje túl a kritikus 2 fokos határt a következő évtizedekben. Az egyezmény minden résztvevő országot arra ösztönöz, hogy csökkentse üvegházhatású gázai kibocsátását, illetve támogassa az alkalmazkodást az éghajlatváltozásaihoz. A történelmi egyezmény hangsúlyozza a globális összefogás szükségességét is a fenntartható jövőért. A klímaegyezmény részletes kötelezettségvállalásokat tartalmaz minden országra vonatkozóan, illetve minden országot arra sürget, hogy dolgozzon ki saját nemzeti klímastratégiát. Magyarország is részt vesz a párizsi klímaegyezményben, és vállalta, hogy csökkenti üvegházhatású gázai kibocsátását a megállapodás célkitűzései szerint.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió E!
2: Indul Magyarország leghosszabb

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Bibi Rexa például, aki nem sokára belép az új korszakába. Dirty Blonde, az új album, június 12-i megjelenés. És hát ugye azt eddig is lehetett róla tudni, hogy ami a szívén, az a száján. Például régóta nyíltan felvállalja, hogy bipoláris zavarral él, és a hangulatváltozásait, a fájdalmait is megosztja a rajongókkal. Ez a fajta drámai és sokszor zaklatott megnyilvánulás a bulvár sajtóban sokszor úgy csapódik le, mintha folytonos krízisben élné az életét. Hát tényleg, hogyha követjük a social médiában, az olyan, mint egy ilyen állandó reality show. Bibi Rexa, New Religion, a Faithless klasszikus újra töltve.

szintig hozom már is The Weeknd-et, és hát szerintem a legkreatívabb albumáról szól most egy dal, a Save Your Tears, After Hours, ez az album címe, és hogy kiről szól ez a szakítás utáni dal, a Save Your Tears, a mai napig megy a vita, valaki szerint Bella Hadidról, ő az egyik nagyon híres barátnője volt The Weeknd-nek, a másik pedig Selena Gomez. Hát bárkiről is szóljon, mindannyiunk szívébe betalált fele The Weeknd, jön a Save Your Tears.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: A vártnál is kedvezőbben alakult az infláció, még mindig sok motoros közlekedik szabálytalanul. Két medve is felbukkant az Aggteleki Nemzeti Parkban. Hunyadákos vagyok. Jó reggelt kívánok! A vártnál is kedvezőbben alakult az infláció Magyarországon. Májusban 1,8%-ra csökkent a pénzromlás mértéke, miközben az elemzők inkább emelkedésre számítottak. Az alacsony inflációhoz hozzájárult a forint erősödése, a védett üzemanyagárak és az árréstopok fenntartása is. A szakértők szerint idén átlagosan 2,6-2,7% lehet az infláció, ez a korábbi várakozásoknál kedvező. Még mindig sok motoros közlekedik szabálytalanul és veszélyesen, ez derült ki a vasárnap zárult országos razziából. Egy hétig figyelték a motorosokat, a legtöbbször bukósisak hiánya vagy a világítási szabályok megszegése miatt bírságoltak. Az előbbi miatt 134, utóbbi miatt pedig több mint 260 esetben indult eljárás. Mindezek mellett az egyenruhások majdnem 3400 alkalommal intézkedtek más jogsértések miatt. Korlátozott üzemmódban működtetik az országos jégkármérséklő rendszert. Június elejétől a talajgenerátorokat kizárólag kiemelten veszélyes helyzetekben kapcsolják be. Mindenről Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke beszélt.
3: A rendszer finanszírozását biztosító támogatói megállapodás az idei évre még nem került aláírásra, így a rendelkezésünkre álló hatóanyag mennyiséggel tudjuk biztosítani az egyébként törvényileg vonatkozó működtetési kötelezettségünket. Ehhez viszont azt kellett, hogy mérlegeljük, hogy a teljes működtetési időszakot hogy tudjuk a rendelkezésünkre álló ezüst jodiddal végigvinni, a legmagasabb úgynevezett piros riasztás esetén tudjuk elindítani a generátorokat.
2: Anyamedve és bocsa bukkant fel az Aggteleki Nemzeti Parkban. Jósfafőtől északra a turistautaktól távol látta meg az állatokat a park egyik munkatársa. A park közösségi oldalán arra kérték a látogatókat, tartsák be a Nemzeti Park szabályait. Tilos sátorozni, a bivakoló helyeken pedig célszerű a fekvőhelytől távol tartani az élelmiszert. Emellett érdemes kerülni a vadászok etetőhelyeit is. Június elején is láttak medvét a térségben, akkor Szögliget és Égerszög területén. Ma hosszabb, rövidebb időszakokra előbújik a nap, ám változékonyabb idő jön. Főként keleten, északkeleten számíthatunk záporokra, zivatarokra. Felhőszakadás, nagyobb méretű jég is kísérheti az zivatarokat. Sok helyen viharos szél fúj majd. Csütörtökön is marad még a front, záporokat, zivatarokat főként az ország keleti felére hoz. Több fokkal visszaesik a hőmérséklet. Péntekre száraz napos időt mondanak, és délután újra 27-28 fok körüli értékeket mérhetünk.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Ígéretes eredményeket mutattak be a világ legnagyobb rákkutatási konferenciáján. Egy nemzetközi klinikai vizsgálat szerint az amivantamab nevű bőr alá adható injekció több előre haladott fej- és nyakidaganatos betegnél is látványos javulást hozott. A kutatásban több mint 100 olyan beteg vett részt, akiknél a daganat már kiújult vagy áttétet is adott. A korábbi kezelések, köztük a kemoterápia és az immunterápia pedig nem vezettek eredményre. A vizsgálat szerint több mint 40 páciensnél a tumor összezsugorodott vagy teljesen eltűnt. 15 betegnél az orvosok már nem is találtak kimutatható daganatot. A szakemberek szerint azért különösen fontos ez, mert olyan betegcsoportról van szó, amelynél általában már nagyon kevés terápiás lehetőség marad. A vizsgálat főként a HPV negatív fej- és

0: Ezeket a típusokat sok esetben nehezebb kezelni. Az amivantamab úgynevezett háromszoros hatásmechanizmussal működik, egyrészt gátolja azt a fehérjét, amely szerepet játszik a daganatok növekedésében. Másrészt blokkolja azt az útvonalat, amelyet a rákos sejtek gyakran használnak a kezelések kijátszására. Emellett az immunrendszert is segíti abban, hogy felismerje és meg is támadja a tumort. A kezelés módjában is óriási az előrelépés, 3 hetente beadott bőr alatti injekcióról van szó. A beszámolók szerint a mellékhatások többsége enyhe vagy közepes volt. Az eredmény egyelőre klinikai vizsgálat, így nem általánosan elérhető gyógymód, ám a kutatók szerint nagyon ígéretesek az eredmények. Az amivantamab így fontos új lehetőség lehet a jövőben azoknál a betegeknél, akiknél a hagyományos kezelések már nem működnek. A szert több tucatnyi további klinikai vizsgálatban tesztelik, így tüdő, vastagbél, agy és gyomordaganatoknál is. Ha a további adatok is megerősítik a mostani eredményeket, akkor az injekciós forma a betegek életminőségén is sokat javíthat. Az ugyanis egyszerűbb és kevésbé megterhelő, mint a hosszabb infúziós kezelések.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Az igazán korán kelőknek is. Jönnek majd Balázsék is, 3:46 előtt egy kicsivel. Az lesz a Beston, aztán pedig élőben a stúdióból. Most pedig Pierre David Guetta, aki úgy ontja magából az igazi mai

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Úgy néz ki, az idei lehet a legmelegebb év a mérések kezdete óta. Az Európai Unió Kopernikusz éghajlatváltozási szolgálata írta ezt meg. Dokumentumokban leszögezik, a globálisan rekord hőmérsékletű nyarat rekordmeleg ősz is követte. Szeptemberben csaknem egy teljes Celsius fokkal volt melegebb, mint az 1991 és 2020 között mért átlagos szeptemberi érték. A közlemény szerint mindez azért is szomorú adat, mert a jelentésben szereplő érték még mindig elmarad a 2015-ös párizsi klímaegyezményben kitűzött céltól, amely másfél Celsius fokra korlátozná globális felmelegedés mértékét az évszázad végéig. Az idei szeptemberben már az iparosodás előtti időszakhoz képest 1,75 század Celsius fokkal volt magasabb már a globális átlagérték. Szakértők figyelmeztettek, hogy sürgős intézkedések kellenek ahhoz, hogy megállítsák a felmelegedést. A felmérések szerint a globális felmelegedés mögött továbbra is az üvegházhatású gázok, mint a széndioxid és a metán állnak. Az emberi tevékenységek, így az ipar, energetika rendszerek és az erdőirtás is hozzájárul a gázok kibocsátásához, illetve a kibocsátás mértékének növekedéséhez. Na, a párizsi klímaegyezmény még 2015-ben született meg, az a célja, hogy a globális felmelegedés mérséklődjön és ne lépje túl a kritikus 2 fokos határt a következő évtizedekben. Az egyezmény minden résztvevő országot arra ösztönöz, hogy csökkentse üvegházhatású gázai kibocsátását, illetve támogassa az alkalmazkodást az éghajlat változásaihoz. A történelmi egyezmény hangsúlyozza a globális összefogás szükségességét is a fenntartható jövőért. A klímaegyezmény részletes kötelezettségvállalásokat tartalmaz minden országra vonatkozóan, illetve minden országot arra sürget, hogy dolgozzon ki saját nemzeti klímastratégiát. Magyarország is részt vesz a párizsi klímaegyezményben, és vállalta, hogy csökkenti üvegházhatású gázai kibocsátását a megállapodás célkitűzései szerint.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Csak szeretném elmondani nektek.
2: Odafigyelj!
1: Most. Ornitológiai megfigyeléseket folytatok.
3: De nem csillagászat? Itt reggel 6-kor még csillagászat.
4: Csillagászat. Azért nem ornitológia.
3: A két csillag közé berepült egy sas.
1: A két csillag, nem, tehát fönt van a Jupiter, és fönt van a Vénusz. Ugye ezt meg tudod nézni, mikor fölnézel az égre este.
4: Oké.
1: Akkor már nagyon készen vagyok.
3: Na, ez milyen madár volt?
1: Na, várjál, elmondom az ornitológiai megfigyelésemet. Okay. Tudtátok-e, hogy milyen messze van a Jupiter?
3: Ez a postos bugybókához.
1: Csak hogy a csillagászati jelenségre mondom, hogy ez egy gyönyörű dolog, amit te most tudsz érzékelni, mert a Jupiter, az a Vénusz az nagyjából 80 millió kilométer. Milyen távolságot látsz? A Jupiter meg 600 vagy 700 millió kilométer.
3: És ugyanakkorának látsz?
1: Ugyanakkorának
3: látsz. Azt nem lehet öcsém.
1: Beszarsz. Nagyon szép. Ez a nyugat ég volt.
3: Oké. Jó.
1: Erről van szó.
4: És na, hallgatok, nem látják, hogy Balázs a kezébe vett a kávés csészét, ami órák óta előtte hever, és úgy mutogat vele, hogy egy ilyen PowerPoint prezentációt néznék végig.
1: Na, de akkor ornitológiai.
3: És akkor most jön a sírály?
1: Jól mondod. Ez történt.
3: És fölkapta a Vénuszt.
1: Haladok a forgatási helyszíre.
4: Igen.
1: Ez puszta zámor.
3: Puszta zámor.
4: A szerelem fővárosa.
1: Igen, ott, igen. Jönnek a párok, aztán ott mindenféle csinálnak. Ez puszta zámor. És észrevettem már egy ideje, és ennek szeretnék utána érni, mivel ti jó vidékiek vagytok, így el tudják nekem mondani. Megérkezik a gólya. Épít egy fészket.
3: Igen.
4: Úgyhogy nagyon nehéz gólyát utánozni, de kis időt kérek.
1: Kelep.
3: Jó, tanulj
1: meg a gólyát. Kelep. Kelep. Föltelepedik egy fészekre, és létrehoz egy másik gólyával egy egyedet, és azt ott gondozza, szarrá fossa a kocsidat, ha alálsz. Oké.
3: Okay.
1: Felfedeztem, és csináltam róla videót, hogy vannak bizonyos gólyák, amik nem ezt csinálják, és magyarázzátok meg nekem, hogy ők kik.
3: Ufó gólya.
1: Fölülnek egyenként egy póznára, és 30 darab póznán 30 darab gólya üldögél, és nincs társuk, és nincs fészek.
4: És ítélkezik?
3: De lehet, hogy...
1: Mi a szar történik a gólyával?
4: Nem.
1: Hova éjszaka üldögélnek egyedül egy üldögél?
3: Nem, azért a gyíkot meg a békát.
4: Azért, mert az asszony hormonos, és hát nem bírják meg.
3: Kicsi a fészek. Igen, benne az asszony a tojásokkal.
4: Igen, ott hormonos, már érzik, mert bimbója nem akarja, hogy hozzáérjen.
1: Ott megyek a kocsival.
4: Ez a rádiójáték.
3: Semmit nem.
5: Most megy a póza tetején, nincs fészkünk.
1: Nincs fészkünk, ott ül a póza tetején. Figyelj, ott egy másik póza.
3: Van fészke, de nincs mindig ott. Te sem vagy mindig otthon.
1: Ott is ül.
4: Ott is ülnek. Úristen, ez nagyon Hitchcock amúgy.
1: Ott ül a másik.
3: Szerintem
1: 30 póznán felvettem 30 darab
3: gólyát. Szerintem téged figyelni.
1: Ez mi?
4: Ez a hangyák miatt van.
1: Mi az, hogy a hangyák miatt? Miért? Mit csinálnak ezek?
3: Az, hogy kinyírtad a hangyákat, és a gólyák most fognak bosszút állni rajta.
1: De várj, ezek a gólyák kis gólyák nem lehetnek, mert azok nem vadásznak. A nagy gólya az párba áll, és gólyafiókát csinál.
3: De hogy állna már párba? De már megcsinálta. Nem lehet egész nap izé a kloákádat összedörzsölni a másik gólyával.
1: Ebben a pillanatban leszállt egy madár.
4: Leszállt. Úristen, hatalmas dolmányos varjú. Egy dolmányos varjú megérkezett.
1: Egy varjú, mert tudja, hogy a madarakról beszélünk.
4: Egy dolmányos varjú, de úgyhogy egy csirke mérete van.
1: Add a varjú hangot. Ezek elmebetegek. Szóval, na, tessék.
3: Hát van a gólyának fészke, benne van a gólyanyú.
1: Igen.
3: Meg a tojások vagy a kis gólyák.
1: Igen.
3: Már a nagy gólya, apu, nem fér bele. Azért...
1: Mi az, hogy nem fér bele?
3: Hát már nem fér, kicsi a fészek.
4: Azt írják, hogy strihelnek.
1: Figyelj, puszta zámor, bárki meg tudja nézni, ahogy mész be puszta zámorra, vagy 30 darab villanypózna, és ott ül, figyelj, mozdulatlanul, este jövök el.
4: Szopránó. Ez a szopránó.
1: Ez most hogy jön ide? Ott ül 30 darab gólya.
4: Igen.
1: Tony Soprano mindegyik? Mindegyik egy mafiózó gólya? De mire várnak este? Haza kéne menniük a fészekbe. Tök érdekes.
3: Hangos a fészek.
4: Félre kell volnálni. Srácok, tudom, könnyebb itt kintizé. De otthon vár az asszony.
1: Ma megcsinálom nektek újra a felvételt, és megmutatom. Várjál, mert nem megyek ki este a villába. Az, hogy este vannak ott napközben, azt is megfigyeltem, napközben nincsenek ott, és semmiféle ornitológiai magyarázat nincs, ezek akkor vagy van az a gólya, aki azt mondja, hogy nem állok párba, én szingli életet élek, ide jövök, hülyére zabálom magam, lakok egy villanypózán, csinálok fészket, majd visszarepülök Afrikába.
3: Választotta.
1: Ezek szingliskednek ott?
4: Azt mondják, hogy ez köztudott, hogy puszt az álmor a gólyáknak a szemétégető. Túlvállalta magát, túlszaporodás, tele van kis gólyákkal a fészek, és már nem tud elfeküdni. Egyszerűen ez az, hogy ez olyan, mint amikor a kanapére kizavarják a pukát az első hónapokban, hogy akkor most ott kell pihenni.
1: Tehát elzavarják a gólyák. Nincs
3: kanapéja, mind fiú gólyák. Őnek van oszlopa.
1: Ők mind fiú gólyák, és valahol van egy család, ahol ő hazamegy.
3: Úgy van.
1: De éjszakára miért nem repül haza, és szeretgeti meg a fiókáit? Mit csinál a villanypóznál
4: este? Azért, mert a fiókák másfél óránként felébrednek, meg kell őket etetni, és nem tudja a remfázis betartani.
1: Tehát akkor ezek a családjukat kicsit elhagyó, tivornyázó gólyák, akik villanypóznán ülnek fészekén.
3: Igen, vagy bántalmazó kapcsolatban élnek, és a gólya anya veri gólya apát.
1: Igen, ezért ő elmegy.
4: Pistota, mit csinálta itt, vagy?
1: Nem akar menni, az az, hogy miért.
3: Nem lehet, hogy ez egy ilyen vizes, lápos terület, és egy csomó kaja van, és így nézik, hogy hova csapjanak le.
1: Szerintem a szemétégetőből ők kajának, és a napközbeni üldögélésük az engem nem zavarna, de én este 11-kor jövök el a villából, és látom, hogy ezek a mozdulatlanul fél lábon már alszanak. Nem láttál még ilyet? 30 darab gólya, 30 darab póznán, 5 méterre egymástól egyedül üldögél egy póznán.
4: Nem lehet, a klubból?
1: Melegek?
2: Aha. Ezek olyan gólyák, akik nem ivarérettek ezek a gólyák, nem szaporodó képesek még, így van.
1: De már szexelnének, de még nem szexelnek.
2: De még nincs
1: párjuk.
2: Fészket miért nem épít? Mert nincs még párjuk.
3: De ez csak akkor építesz? Én nagyon szerettem egyedül lakni egy fészket. Én nagyon bírtam.
1: És akkor ezek póznán áldogálnak egész éjszak, és várják, hogy legyen egy társ, akivel megépítik a fészket.
2: Majd igen, majd egyszer igen. A másik pedig sajnos az özvegyek. Meghalt a társuk és a gólyák, azok nem néznek másik társukra.
3: Na de attól a fészke még ott van.
2: Na de, nem, és akkor mit csináljon vele egyedül?
4: Gólyák pont úgy nézegetik utána.
2: Haverokkal beszélget.
1: Beszámolok pont per gólyák.
4: Kelep-kelep gólyák.
1: Jött haza Egyiptomból. Lelőtték a feleségét,
2: igen.
1: És azt mondta, én nem megyek vissza a fészekbe, mert az nekem rossz emlék, elmegyek egy póznára egyedül, és bandázom a többi özvegyel. Hát, ezek özvegyként bandáznak ott a póznán, hát megőrülök.
4: Hát, mi az, azért egy ölelést a végén belefér.
1: Gyere itt, ölejnek az asszony, már régen ölet leszette valami csádi kongó ízé paraszt.
2: Özvegy ember, özvegy asszony gyülekezete, mert özvegy asszony is van, nem megy újra, hogy ugyan
3: a férjhez. Nem lehet, hogy ez csak egy egyszerű lakógyűlés, gyerekek?
1: Láttam, tegnap este kártyáztak. Iszonyatos kanasztapartikat nyomtak. Figyelj, én életemben nem láttam ilyet. Mondom, 50 pózna, nem is 30, puszt az ámor, mész be a településre, balra a póznák, és vagy 30 darab gólya mindegyik villanyoszlopon, 10 méterre egymástól tudnak dumálni. Fél lábon, fészek nélkül 30 gólya ott ül. Iszonyat cukik.
4: Hánykor nyit a gólya diszkó?
1: Ilyen 8 körül érkeznek, azt is megfigyeltem, sötétedésre szállnak le, addig repülnek, menj át az útra, ez az út. Itt vannak balra, kicsit gyere vissza, mert ez már puszt az ámor, gyere vissza egy kicsit, úgy fordulj el arra, és menj vissza. És sötétedéskor érkeznek, én este 11-kor jövök el, itt lesz majd egy balkanyar, és a balkanyar után kezdenek el üldögélni. Jó, még mennyire egyenesen. És ott üldögélnek, sötétedéskor érkeznek meg, és ahogy megérkezek, itt van egy jobbos, utána egy balos, itt még nagyon messze vagy, Zsül, menj el. A Google térképpel küzd a Zsül éppen, annyi, hogy Mohácsul indul.
3: És kis kacintásokkal
1: megy. Tempó megyünk a Google térképen, Mohácsul indul, itt jön egy balkanyar.
3: Google térképen rajta ülnek a gólyák, akkor elhiszem.
1: Elmondom neked, hogy azért nem fognak leülni, mert fényes nappal van, egy darab sincs ott.
4: Szégyellik, hogy nincs fészkük, ugye csak este szoktak leülni.
1: Te arra mész haza, menj ki, nézd meg őket. És tegyél föl egy videót, hogy Bali igazad volt, ma puszt az ámor, este fél
3: 8,
1: sötétedés. Sötétedéskor terepednek le a próznákra, menjél
3: még. Haza nem megyek, amíg egy gólyát.
1: Ha nincs gólyás videót, haver.
3: Én fölülök az egyik póznára, érted?
1: Ha ma nincs gólyás videót, és nem igazad, azt hiszik, hogy van valami velem, hogy én halucinálok. Itt lesz a balkanyar, menjél még tovább, Zsül. Elfáradtál már, sokat gyalogoltál. Jó, majd mutatom. Tehát a személyítégetőt keressétek, de ne úgy, mint a 20. kerületben, tehát ott nem állnak lányok. Jó, itt jön a balkanyarod, úgy, és ott vannak a póznák. Na, ezek már azok a póznák, ahol üldögélnek jobbra. Menjél még, Zsül, lépkedjél egy kis
4: tőlőre. Jelölt meg a Google térképet, hogy tudják az arra járók.
1: Ott a balkanyarod, és ahogy kifordulsz, ott vannak a póznák. Itt a balkanyar. Menjél tovább, egyes indexel. Google térképen, és itt vannak jobbra, azok a póznák jobbra. Ott ülnek végig, egészen majdnem a 7-es útig. Ott vannak a póznák, ezeken ülnek. Na?
4: Fii.
3: Öcsém, én ezt
4: ez
3: ma kinyomozom.
4: Figyelj,
1: te csukott szemmel jártok a világba. Bocsánat, hogy érdeklődöm a világ nagy dolga irányt. Elnézést, hogy én ezeket a jelenségeket figyelem
4: a
1: és kutatom.
4: A gilice banditákkal még nem volt dolgunk, de... Nagyon érdekel, hogy mondjuk mit gondolnak róla, amikor meglátnak téged.
1: Nem repülnek el, már álltam meg, fotóztam őket, videóztam
3: őket. Dobáltad
1: őket? Elvettem a sörétes puskát, és 4-5-öt leszettem, és nem mozdulnak, hát ugye kiröhögnek, mert hogy én nem tudsz velük megkárteni. Míg megérkezel Pusztazámorra, és a villánál, ahol forgatunk, fölötted ott lakik egy család, azok megülnek a fészekbe, és nem érted a kettő közötti különbséget. De akkor ezek fiatalok, szinglik és özvegyek.
2: Igen.
1: Azért ülnek ilyen szomorúan?
2: Szerintem igen.
4: Van több jelenlévés. Igen? Én vagyok a gólya második oszlopról, hívjatok.
3: Szemtanú.
4: De egy lábon állnak, vagy kettő?
1: Egy lábon, ezt is megfigyeltem.
3: Mindegyik
1: egy lábon áll és alszanak. Kérek majd gólyás felvételt tőled.
3: Jó.
1: Igazolt.
3: Ma este. Oda megyek, ha nincs gólya, akkor viszont megkereslek.
1: Nevezd meg engem, jó, hogy Sir David Balázs Attenborough nyomában járkálsz, és szeretnéd a Pusztazámori gólyák esetét felderíteni. Mit találtál?
4: Láttam én is ott egy gólyát, volt félre fényképe, volt a szárnyalat.
1: Miket írnak?
4: Kele.
1: Azt mondják, hogy ezeknek a gólyáknak alfája van, és várják a szerelőt.
3: Ó, persze.
1: Na jól van. De ugye milyen érdekes jelenségeket veszel észre, ha nyitott szemmel jársz a világban? Vénusz együttállás, gólyák üldögélés.
3: És a kettőn... Vénusz közbe vetted észre a gólyát?
1: Elmondom
4: én örülök, hogy gyógyszert váltottál.
1: És most fogod letenni a hajad? Mert ahogy megnézed az ülőgólyákat 8:30-ről, tekintetedet egy kicsit felemeled.
3: És ott a Vénusz!
1: Felveszed az erősebb szemvegedet, és fölöttük,
3: vagy ezt megtakarítom,
1: és fölöttük megnézed a Jupiter
4: Vénusz. Kislopszik a szürke hájú,
1: kidőződ a szürke
3: hájú. Nagyon zörzsölöm.
1: Leviszed a vércukrodat 26-asra, amitől már kezdesz megvakulni. Följebb nézel, és ott a Vénusz-Jupiter együttállás a gólyák fölött. Ma este te oda azt meg fogod köszönni.
3: Lehet, ott is alszom.
1: Sírva fogsz jönni, taknyosra bőgve magad, hogy ilyen szépen te még nem láttál.
4: Majd ezt csak meghallod a hátam mögül, testvérem.
1: Balázs vagyok, van nálam WC papír. Itt ülök a bokorba, fél óráig szartam. Senki nem jött erre. Rosszul vártalak.
4: Jó, hogy újra találkozunk. Volt egy kis tartozás.
1: Hoztál papírt, Feri. Neki nagyon megy a hasa. Na jó, van, jó.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Tetszik, ugye? Mennél egy kört az új Geely-vel?
8: Na, tudod, közeli helyeken, dombokon, hegyeken, ezzel bárhová elmennék.
7: Akkor irány az Érdi Autócentrum, Szabó. Gyere el tesztvezetni, és nyerj egy 100 000 forintos wellness utalványt.
8: Very az élet, very happy. Geely Érd. Részletek a geelyérd.hu-n.
9: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
10: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatok és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: És most a kérdés az ajándékfali töltőért. Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
12: Azt tudom. Június 13 és 19 között a Leap Motor márka kereskedésekben.
11: Ez az! Gyere el a Leap Motor nyílt hétre június 13-a és 19-e között, és vidd haza új elektromos autódat ajándékfali töltővel. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
13: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
14: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
13: Steven, foglaltam két helyet a medencénél.
14: Szállás.hu.
13: Úgy is tett.
15: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Június 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
16: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
6: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Klasszik a Rádió Egyen.
1: Fordult az időjárás a Dunántúlon, több száz gyorshajtóról készült drága fotó Kőbányán, több 10 milliárdot spórolhatnak a képviselői díjak csökkentésével. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Már tegnap este megérkezett az időjárási fordulat a Dunántúlra. Helyenként rövid idő alatt több napnyi mennyiségű eső hullott le, a szélsebessége pedig az óránkénti 80 kilométert is meghaladta. Somogy, Tolna és Baranya vármegyére csapott le leginkább a vihar. A hét további részében azért nem lesz zord az idő, de készülhetünk majd meglepetésre. Részletek hamarosan. Több száz gyorshajtóról készült drága fotó Kőbányán egy hét alatt több mint 330 szágoldozót szűrtek ki a rendőrök. A rekorder a Keresztúri úton a megengedett 50 helyett 103 km/órás sebességgel autózott, amiért 140 ezer forint bírságra számíthat. A BRFK azt írta, a jövőben is rendszeresen lesznek hasonló razziák. Hatályba lép a devizahiteleseket segítő törvény, a jogszabály tegnap jelent meg a magyar közlönyben. A parlament hétfőn fogadta el a tisztességtelen fogyasztói szerződések következményeit rendező törvényjavaslatot. A jogszabály felfüggeszti a még folyamatban lévő devizahiteles pereket és a devizahiteles ügyekben indult végrehajtásokat. 4 év alatt 50 milliárd forintot spórolhatnak a képviselői fizetések csökkentésével, erről az ATV-ben beszélt a miniszterelnök. Magyar Péter az interjúban arról is beszélt, a jövőben börtönbüntetéssel is sújtható lesz, aki valótlan adatokat tüntet fel a vagyonnyilatkozatában. A klímatudatosság is kiemelt szempont a Virágos Magyarország versenyen. Az időjárás változás miatt fontos, hogy olyan növények kerüljenek a közterületekre és magánkertekbe is, amelyek jobban viselik az asszályos időszakokat. Erről Bátoriné Nagy Ildikó Réka, a Virágos Magyarország nemzeti koordinátora beszélt.
2: Nagyon fontos a megfelelő faj és fajta választás, illetve hogy a település faállománya megfelelően ápolt legyen, hogy a viharkárok is kevésbé károsítsák. Idén is keressük azokat a településeket, szeretnénk őket külön is díjazni, amelyek már tettek lépéseket a klímához való alkalmazkodásban. Olyan zöld felület fenntartási technológiákat alkalmaznak, amivel költséghatékonyabban, könnyebben életben tartható a növényzet, illetve olyan növényeket alkalmaznak, amelyek kevésbé fenntartási igényesek.
1: Ha hosszabb, rövidebb időszakokra előbújik a nap, ám változékonyabb idő jön. Főként keleten, északkeleten számíthatunk záporokra, zivatarokra. Felhőszakadás, nagyobb méretű jég is kísérheti a zivatarokat. Sok helyen viharos szél fúj majd. Csütörtökön is marad még a front, záporokat, zivatarokat főként az ország keleti felére hoz. Több fokkal visszaesik a hőmérséklet.
0: Közlekedési hírek.
1: Az M1-esen Herceghalom és Bicske a 33-as és 31-es kilométerek között, Budapest felé a külső és a leálló sávon lehet haladni.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri! Ezt így! Na,

0: Na itt vagyunk, gyerekek, 6 óra után 15 perccel. Jó reggelt, Eszter újra. Hello, jó reggelt kívánunk. Sverkó, jó reggelt.
1: Újra, hello.
0: Újra, gyerekek, itt vagyunk, és esős nálunk, hát nem mindenhol, de onnan borús. Jön egy kis borús, kis nyári ziva, hogyan?
2: Zivateó.
0: Zivafalós. Tehát ez olyan, kinéz az ablakon nála csütörtök, és 2 kilométerre arrébb szakad. Egy ilyen eső van most fölöttünk, onnan Budáról jön valahonnan, onnan, nagyon messze. Úgyhogy szépen esőbe üldögélünk itt, kicsit ilyen félhomályban. De nagyon szép a reggel, süt a nap, és nagyon keveset aludtam, gyerekek, és kicsit fázom, de minden rendben.
2: Szerintem én a bolygókat hibáztatom, azért én sem tudtam aludni.
0: Nem tudtuk megnézni.
2: Igen. Én megnéztem, felmentem a tetőre megnézni, annyira azért nem volt látványos, úgyhogy nem hagyták ki semmit. De,
0: hát
2: de
0: felhős volt az ég, és nem láttál se. Láttad a két bolygót?
2: Lehetett látni a két bolygót, de olyan nagyon közel nem volt egymáshoz, hogy lehet, hogy egy másik bolygó volt.
0: Azt láttad, vagy két repülőt, ami leszállt tökölön?
2: Nem, a lányomnak a világos játékait láttam, ami szemgolyómban
0: volt. Nekem olyan felhő volt, hogy én nem tudtam tegnap a Jupiter-Vénusz együttállást.
2: Hát Ferencváros felett pont ott nem volt felhő, úgyhogy én láttam.
1: Nektek még a nap is máshogy
0: csinál. Azok közé voltak.
2: Ez olyan 21:30 körül volt, amikor én fenn voltam, nem volt teljesen sötét, de már világítottak a csillagok. Aha. 2 darabot láttam. Nem volt több csillag, csak az a 2, úgyhogy arra volt, hogy az a 2 lesz.
1: Neki csillag, ami világít, az csillag.
0: Csak szólok.
2: Csillag.
1: Csillagok.
0: Csak szólok, az csillag. Bolygó.
2: Jó, hát mindegy.
1: Nem állj már el ilyen potátó, magas potáta, szintű ízét.
2: Valami lesz.
0: Ez aminek önálló magas fénye van, az a csillag, amit a fény megvilágít, az a bolygó.
1: Na?
0: Imádom a csillagászatot, gyerekek.
2: Most verhetetlen. Bolygó?
1: Igen, tudjuk, hogy imádod, hiszen évekig állt egy rohadt nagy távcső.
0: Imádom.
1: Amiben bele se néztél.
2: De hogy megvan még a távcső?
0: A távcső? Hát az hát ez jó kérdés, szerintem én azt odaadtam, amikor hát nem is tudom, hol van az a távcső, te az a helyzet.
1: Valakinek oda ajándékoztam.
0: Valakinek, én ezeket általában elajándékozom, igen. Megnéztem, gyerekek, képzeljétek el, 50 perc alatt ér ide a fény. Tehát amit te tegnap láttál a Jupiterről, az az 50 perccel ezelőtti Jupiter. 900 millió kilométerre van, vagyis még a fénynek is 50 perc mire ide ér. Azért az milyen durva, ami 300 000 kilométer per szekundummal jön. Érted?
1: Mi van itt reggel 6-kor?
2: Nem, ez az, hogy a tudom,
0: galaxisos fejtágítás.
2: A tudom, meg utat tört magának.
0: Nagyon
2: a Balázs vagyában.
0: 50 percig utazik a fény. 900 millió kilométer. Felfoghatatlanul távol. A nap az nagyon, a nap az nagy. A nap az 8 perc alatt ér ide. A fény az nap az ilyen 60-80 kilométer. 60-80 millió kilométer a nap, azt hiszem.
1: Öcsém.
0: Nem, várj, az a Mars távolság. A Föld Mars távolsága 60 millió kilométer. A nap az messzebb van. De az 8 perc. Ez 50 évig jön. Vagy 50 percet jön, bocsánat.
1: Na? Vagy valami.
2: Ez úgy érzem, a váltószámok elég nagyok.
0: Úgy érzem, hogy ez egy szaktanári.
2: Egy szaktanári. De,
0: ahogy gondolj, év vagy 5 perc, vagy mindegy, valahonnan jön a fény.
2: 50. Elég 50.
0: Nézzünk bele egy fénybe, legyen bele sok vodka meg szóda, és akkor mi is belenézzünk a fénybe, gyerekek.
2: Úgy érzem, fényt. De amúgy, na jó, mindegy, szóval, hogy a lényeg az, hogy ez most nagy dolog, és most ettől boldogoknak kéne lennünk, ehelyett pedig nem aludtunk jól tőle, akkor most akkor
0: igen,
2: mit várhatunk, igen?
1: Pedig megfejtették tegnap, mindenki ezt fejtegette, hogy ez most micsoda jó dolog lesz majd nekünk.
0: Kapuk nyílnak, megoldódik azok minden, azt mondták, és a rákban lép a Jupiter, úgyhogy az nekem különösen jót jelent, azt mondták már, hogy a rákoknak.
2: És de te egy ilyen hithű rák vagy?
0: Én egy nagyon hithű rák
1: nagyon
0: vagyok.
1: Rák.
0: Én egy nagyon rák nagyon vagyok, rák igen. Vagy? Igen. De nem, én nem csak lelki szinten, fizikai szinten, még nem vettem vissza elváltozás.
2: De. Igen, de mindened rák vagy, csak egy kicsit vagy rák? Vagy hát full
0: én szerintem full rák vagyok. Full egyet rák előre, vagy. Kettőt hátra. Óvatos, családcentrikus, kedves, kiegyensúlyozott,
2: hogy
0: szeretet.
2: Látom a vízben viselkedni.
1: Hogy mi kiegyensúlyozott, szeretete, kedves, szeretetteljes.
0: Szeretetteljes, odaadó. Nehogy is nem tudom. Ez van, gyerekek. Na, te meg voltál gólyát nézni?
1: Hát bizony.
0: Én meg láttam a sztoridat tegnap.
2: Kihújultál, de rendesen ember vagy te,
0: volt az a sztori?
1: Szeretnék nagyon. Én megnéztem a gólyáidat.
0: Oda vágott ilyen fészkelő gólyákat. Hát ráéztem, mondom.
1: Nem igaz. Te akkor nem nézted végig?
0: Nem néztem végig, hát mert már ilyen félállommal egyszer csak láttam, hogy a sztorit rakták, és belenéztem, mondom, ez hülye, ez valami bokorba lapul, és fészkelő gólyákat nézzenek, pont az ennek, ezek póznán ülnek, nem fészek.
1: Nem nézted végig,
0: nem,
1: a
0: akkor
1: videót,
0: megnézem.
1: Nézd meg a videót, és akkor utána tudunk róla beszélgetni. Jó. Egyébként kint voltam a helyszínen, és a fészkelő gólyák, tehát van fészekben családi gólya,
0: igen.
1: Van családi gólya is, azok ott voltak, már a kis fészkükbe ültek, apa gólya, anya gólya, gyerek gólyák, tehát minden ott volt, és meglettek az oszlopok is, de nézd meg a videót.
0: A többit a sztoriba. Ugye, bokorba, hát ugra, bokorba rejtőzködik távcsővel a
1: de
0: kezében.
1: Is, nem jó, mert szöveg is van benne.
2: Úristen, óriási, óriási, de nagyon tetszik, igen. Ahogy megvágtad a videót, ha is, ez önmagában.
1: Rengeteg meló van benne, de várd, miért? Te sem nézed végig.
2: Várjál, magát elkapcsolt.
1: Igen? Ennyi? 10 másodpercet adott? Kár. Na mindegy, szóval, hogy találtam valamit, ami gólyának tűnik.
0: Igen, igen, jó? Megnézzük majd. Megnézem, én nem néztem végig, csak ránéztem az első fészekre, mondom, hamisítvány!
1: Egyébként ott vannak, ha tovább mész, csak te ugye lefordulsz a település felé, én jobbra. Meg elmentem balra a szemét.
0: A szeméttelep, és ott fészkelő gólyák is vannak?
1: Ott figyelj, ott minden oszlopon van egy fészek, és tele van gólyával, ahol te ben, mész.
2: Gyere haza! Pityu,
1: valami
0: ahol én, de ott volt, akkor ott voltak a póznán. Na majd a sztoriból kiderül. Ne spoilerezz.
1: Majd megnézed.
0: Igen.
1: De én kimentem.
0: Jó, ezt le a kalapa, hogy ez
1: feladatot adtak, érted, de maga Balázs Attenborough szőr.
2: Én addig nem nyugszom, amíg nem lesz egy olyan videó, hogy összeregsz valamit, és beleköpöd valamelyiknek a szájába. Tehát, hogy az legyen, hogy ott vagy a pózna tetején.
0: Kiadtam az ukázt, Feri Attenborough kiment, és helyszíni szemlével megnézte a gólyákat, úgyhogy nagyon helyes, nagyon helyes. Akkor a póznán ülő gólyák, mindjárt megnézem a sztorida, de láttam, mondom, már csak ilyen félálomban valahogy így felfedeztem, aztán így elaludtam, nem néztem végig, de láttam. Jól van, gyerekek, egyébként gyorsan egy SMS, csak hogy mi a helyzet, mi van, hogy vagyunk, hány nap, 9 nap, 19 óra, 44 perc és nyári szünet. Gyerekek, megjött a szokásos SMS, köszönjük szépen. Kovács Boglárka vagyok, 13 éves, de aranyos, esetleg játszhatnék egyet veletek, hogy jól induljon a napom. Ilyen kis gyerekek nem is szoktak nekünk így írni, nem? Hogy Bogi vagyok, 13 éves.
2: Majd a nyári szünet már most rá fognak érni írogatni nekünk. Nem
0: igen,
2: tudják.
0: Most megszállnak minket.
2: Egész nyári szünetben matek korrepetálást fogunk tartani a rádióállomáson. Csak mondom nektek.
0: Igen, igen.
2: Ezzel tudjuk csak őket távol tartani.
0: Minden nap matekozunk egy kicsit. Göteborgban lakom, jönnek a fehér éjszakák. 30 év után nem tudtam még megszokni, hogy évfélkor még világosan, és 4 órakor már fel kell a nap. Nincs alvás. Ezért Göteborgban nincs redőny, vagy...
1: Na, ugye, hogy milyen érdekes, hogy egyébként, ha van redőnyöd, akkor se tudsz aludni.
0: Hát nem, mert biológiailag a tested azt érzékeli, hogy világos van, nem termel melatonin, nem kezd el megnyugodni.
1: Na, de ha bemész a lakásba és leereszted a redőnyt,
0: szerintem a természetes az sötét az nem ugyanaz, mint a lesötétítesz. Tehát, hogy valószínűleg kell egy ilyen, valóban, hogy egy ilyen sötét és elcsendesülés, de nem tudom. A Göteborg éjszakákban nem vagyok annyira otthon. Nyári szünetben csak gyerekek játszhatnak. Igen? Legyen egy ilyen?
1: Hát
0: nem.
1: Egy hétig maximum.
0: Megutáljuk őket.
2: Nem is tudunk bánni velük.
1: Szoktuk mondani, saját gyerekeidet szereted, de a mindenkiét nem feltétlenül, vagy nem annyira. Igen, egy hetet megcsinálhatunk.
2: Nem akarom bántani őket. Tehát az, hogy azért tudjuk, hogy itt reggelente még nincs minden átgondolva. Szóval hogy legyen az, hogy mértékkel beengedhetjük őket.
1: Csináljuk azt, hogy ugye elindul a nyári szület, akkor az első hét az övék.
0: Jó, aztán utána engem más gyerekem már nagyon tud idegesíteni, úgyhogy elég.
2: Jó.
0: Jó, az saját jövőmet szeretem, jó. A többi idegesít.
2: Balázs az egyetlen ember, hogy a tutira nem fog kiderülni, hogy pedofil, mert
0: nem. Vidin az a sajátomat nagyon aranyos, meg a haverét, meg a barátét, a többit viszont minél veszem. Ha azt hallgasson a saját anyja.
2: Ha elkezdtem néznem, hogy a Michael Jackson dokumentumfilmet.
0: Ugye, hogy rákattansz?
2: Hát figyelj, azért ez nem egy egyszerű dolog.
0: Nem,
2: nem egy egyszerű
0: szituáció. Megterhel, megvisel, kemény. Én ilyen fél részekbe tudtam megnézni. Ül a gyerekkel,
2: volna, akkor...
0: ül a gyerekkel kézen fogva. Ül a gyerekkel kézen fogva, és úgy nyilatkozik. Igen, meg a lakása, meg a szobái, meg az egész.
2: Plusz olyan volt a körben, mint nagyapámnak, amikor a 90. életévébe lépett. Az is fura volt. A másik meg az, hogy a gyerek ahogy nézett rá, az volt a fura. Tehát, hogy és ez nem is igazán gyerek. Hát ilyen 12, tehát ilyen olyan nagy fiús volt.
0: Nagy fiús volt, de közben tolószékbe ült, közben az egész.
2: Igen.
0: Mondom, az ermesztő ez a három rész, tehát ez engem is megviselt.
2: Ott járok most még, hogy bekerült a hát problémájával a kórházba. Aha. A tárgyás közben. És hogy hogyan gondolnak erre a védelem és a vádnak a
0: nagyon jó. Tényleg nagyon-nagyon jó. Tök sok új felvétel, tök sok archív felvétel, Neverlandről olyan képek, amit szerintem se az HBO, se semmelyik dokumentumfilmben nem láttál. Tényleg jó. Tehát, hogy tényleg nagyon-nagyon izgalmas.
1: Miért utálják most a Netflixet ezért? Egy csomó Michael Jackson rajongó.
0: Hát nyilván azért, mert már halott, nem tud védekezni, valaki, aki már meghalt, azért... arról most csinálni valamit tudod. Csak csupán egyébként anyagi, meg hát meg azért ebben van nyilván egy nagy anyagi megfontoltság, és már ő már védekezni nem tud. Tehát, hogy ezt így a Jacko rajongók azok ezt így szentségtörésnek gondolják, hogy most már egy halottat ne alázzunk többet, de közben meg baromi érdekes, hogy a vád és a védelem, és egyáltalán hogy gondolkodott, meg milyen volt.
2: Meg a családja is érdekes nekem, az, hogy milyen, tehát hogy az arcuk, Tehát, hogy milyenné torzult az arcuk azoknak az embereknek. Azért ezt így érdemes megnézni, hogy hát azért ez nem úgy magától szokott megtörténni.
0: Igen. Ti most a Michael filmről beszéltek, vagy a műsorozatról. A Michael film egy kalapszar, tehát arról biztos nem, mert az egy ilyen nagyon ideologizált, ilyen idealizált, ilyen borzadvány, szerintem az a Michael film. Ez egy háromrészes Netflix dokumentum sorozat a 2005-ös nagy Michael Jackson pedofilos perről, annak az előzményéről és az utóhatásáról. Ez 3-50 perc alatt letekerhető rész. A Netflix-el jött ki, fogalmam is mi a címe, de megtalálod.
2: Meg amúgy, ami szerintem nagyon röhelyes, az így az amerikai igazságszolgáltatási rendszer, tehát ahogyan ők ezt csinálhatják meg.
0: Igen, és az esküdtek közül mindenki Jacko rajongó, és kész van, hogy ott ület, és érted, a Jackóról beszélt, tehát hogy mennyire részlehajló, az is közben ugyanakkor, hogy szóval, hogy az ítélet.
2: Igen,
0: ez a cím.
2: Igen, az egész rendszerük szerintem olyan szempontból az, hogy a sóra épül, hogy a meggyőzésre épül, hogy nem gáz az, hogy megfélemlítesz embereket, nem gáz az, hogy nagyon-nagyon határátlépő vagy egy tanúval kapcsolatban, meg ilyesmi. Azért ez így megnézni ennyi időt állatban nagyon ijesztő, hogy ez így nem, hogy alap, hanem teljesen oké.
1: Én meg azt az egész rendszert nem értem, hogy odaültetnek X ilyen átlag embert.
2: Bekasztingolt random 10 ember.
1: Igen, random 10 embert, akik döntenek egy izében, egy halálesetben, nagyon egy zaklatásban, egy bármiben.
0: Nagyon érdekes
1: nagyon
0: ez
1: az
0: igen.
1: Egész rendszer.
0: Tök más a rendszer.
2: Senki nem akar az ember lenni, akkor úgy kerül be a médiába, hogy aki miatt elítélték Michael Jackson-t, aki a világ legnépszerűbb ember ebben a pillanatban. Tehát, hogy azért ez is egy komoly dolog szerintem, hogy ott ülsz oda. Igen.
0: Elképesztő a védügyvéd együtt munkája, jogászként mondom. Ja, abszolút, tényleg érdemes megnézni. Még annak is, aki nem feltétlen Michael Jackson rajongó, én például nem vagyok feltétlen az, de hogy közben baromi érdekes dolgok derülnek róla ki, úgyhogy tényleg jó. Hát azért, figyelj, Netflix azért ezeket nagyon össze tudja tenni. Tehát, hogy amihez értenek, az ezeknek a sztoriknak úgy a feldolgozása, hogy az valami egészen elképzelhető. Dokumentumot megcsinálják úgy, hogy izgalmas, és nem tud abba hagyni. Tehát, hogy ilyen...
2: Emlékeztek Marie Kondóra, aki rendezett a házakban? Tudod, hogy így volt egy ilyen nő, aki azzal foglalkozott, hogy bányis, mi az, ami boldogságot okoz még neked, és ja. Nem azt kidobja. Tudod?
0: Ja, tudom, ez a nagy takarító, ez a japán csajszi.
2: Igen, könyve is van. Belele volna küldeni a házába Michaelnek.
3: Mi volt?
1: És kidobálsz.
0: Mi volt? Tehát Jimmy Csepeli villáját szoroz meg 5000-szer. A világ minden tájáról összevásárol, teljesen értelmetlen műkincs, csak egy szobában. Gicses szobrok és minden, ami között ő úgy lépked, tudod, de hogy itt se elrakva, se felhelyezve valahova, nem egy összetrágyáz vagy ilyen hangárba. Tehát, hogy tényleg felfogadatlan.
2: 300 ezer dolláros vázák egy párban.
1: Az értelmetlenség maga.
0: Teljesen.
2: Ezt vettem, ezt is vettem, ezt vettem. Így kommentál. Azt tudod, hogy mi az, tudod. Meg van véve, és rajta van még az AC-dula.
1: Hát, ha tovább adják, tudod.
0: Ezt a Herodba úgy vásárolt, hogy lezárat, és akkor azt hiszem, ezt hiszem.
2: Ez meg a Flying Tigerben.
0: Mi vagyunk a 100 forintos boltban.
2: Másik kicsit a költségvetés, de azért ez kőkemény. És akkor megy este a saját Vidán parkjában, ami teljesen fura, és ott van egyedül, tudod.
0: És egyedül van, és azt mondja, az egészet azért építette, mert neki kimaradt a gyerekkor, és ő szeretne gyerek lenni. És közben tök szomorú, tökre megsajnálod, az egy pillanatban gyűlölöd, hogy valószínűleg pedó volt, a másikban nem hiszed el az egészet, és egy kisfiút látsz, aki össze van törve, és gyászolja a gyerekkorát, szóval, hogy ilyen, nagyon érdekes.
2: Az volt, amikor így ugye kiderült az egész, hogy lesz tárgyalás, és akkor ott Michael Jackson hófehér arcával, és a fater meg veri az asztalt. Rasszizmus! Hogy érezték, nem? Hogy ez egy kicsit most így fura.
0: Amire azt mondja a Jacko, hogy neki ez egy pigment hiány, és tényleg jön le a feketesség a bőrére, és ezt megint vagy elhiszed, vagy nem, szóval, tehát nagyon.
2: Azóta is álltam senkit, akinek ilyet csináltak volna.
0: Igen, aki hófehér lett volna úgy, hogy olyan fekete volt, mikor Jackson 5-ben volt, nem tudom. Tehát, hogy így...
2: Igen, de hogy ezben az érdekes, hogy azt mondja, hogy vitiligója lett fiatalkorára, de ugye ez meg foltokban kezdődik.
0: Igen, tehát a kezét ott mutatja is az igazi, vagy nem a bozi filmben.
2: Na, azt nem láttam, hogy vizsgós ilyen foltos volt.
0: Igen, foltos volt a keze, igen.
1: Összeértek a foltok, kész.
2: Na jó, van gyerekek. Sokat keresett, hogy már muszáj volt fehérét transformálni, hogy elfogadják ezt ugye. Helyi.
0: Megyünk, jó? Fantás Duci is itt van velünk, írt nekünk. Szia, Ducika. Jövünk mindjárt. Jó fél hét van, egy pici szünet, és itt vagyunk már is.
4: Hét megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Srácok, engem nem zavar a cash? Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
5: Indul! Balázs!
3: Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel 3 focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
4: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 000 kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 400 000 forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu és a Cherry márka kereskedésekben.
4: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
6: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
7: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5-szörös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
8: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7 990 000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
9: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Június 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
8: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai 9 300 000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
10: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
11: Autóüveg Pilkington.
12: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 490 000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Reklámot hallottak.
13: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
14: Autódarú Kósvéber.
15: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
16: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
17: A Vitagin C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
18: Egy új Armani ruha a nyári estékre, egy gyönyörű kocsináltáska, vagy egy kényelmes Birkenstock papucs. Most mind szuperáron, a Pandorfi Designer Outletben.
19: Június 10-e és 13-a között jönnek a Designer Outlet napok. Frissíts fel a gardróbod, és vásárolj az outlet árakból akár további 30% kedvezménnyel. részletek a weboldalunkon.
14: Szemét
20: levittem.
14: Villany
20: befizettem.
14: Klíma
20: megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
14: Hol?
20: kaisai.hu.
21: A király elfoglalta jó ízű trónját. A Burger King begyújtotta a grillt már Tökölön is. Vedd az irányt a Sziget Center felé, ugyanis tüzöngrillezett kedvenceid megérkeztek. Dobd be egy vapört, vagy válasz kedvedre számtalan királyságunk közül. Ott Ali. Burger King. Pont ahogy szereted.
22: Készülj fel a nyárra az Alli kuponnapokkal. Június 11-e és 14-e között akár 20-50% kedvezmény vár számos üzletünkben. Divat, nyaralás, nyári kedvencek egy helyen. A kuponokat keresd az Alli Klub abban. Nyári Alli kuponnapok június 11-14. Részletek az alli.hu-n.
23: Végre egy bejövős fesztivál Budapesttől egy hétnyire. Július 2-3-4. Dunapart Fest, Rátkeve, Dash, Betonhoffi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton. Július 2-3-4. Jegyek dunapartfest.hu.
24: Feel the summer. Élj át a nyár legszebb érzéseit. Napsütés, koktélok, csillagfényes fürdőzés. Ez a Spirit nyár. Spirit Hotel Termál Spa. Sárvár.
25: A Rádió 1 már mindenhol.

0: adásait, korábbi adásait. Hallgasd az igazi mai slágereket bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben, vagy hallgass vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél apra kész! Irány az újrádió1.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Hírek a Rádió 1-en.
2: A vártnál is kedvezőbben alakult az infláció, hatályba lép a devizahiteleseket segítő törvény, két medve is felbukkant az Aggteleki Nemzeti Parkban, Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Már tegnap este megérkezett az időjárási fordulat a Dunántúlra. Helyenként rövid idő alatt több napnyi mennyiségű eső hullott le, a szélsebessége pedig az óránkénti 80 kilométert is meghaladta. Somogy, Tolna és Baranya vármegyére csapott le leginkább a vihar. A hét további részében azért nem lesz zord az idő, de készülhetünk majd meglepetésre. Részletek hamarosan. A vártnál is kedvezőbben alakult az infláció Magyarországon. Májusban 1,8%-ra csökkent a pénzromlás mértéke, miközben az elemzők inkább emelkedésre számítottak. Az alacsony inflációhoz hozzájárult a forint erősödése, a védett üzemanyagárak és az árréstopok fenntartása is. Több száz gyorshajtóról készült drága fotó Kőbányán egy hét alatt több mint 330 szágoldozót szűrtek ki a rendőrök. A rekorder a Keresztúri úton a megengedett 50 helyett 103 km/órás sebességgel autózott, amiért 140 ezer forint bírságra számíthat. A BRFK azt írta, a jövőben is rendszeresen lesznek hasonló razziák. Hatályba lép a devizahiteleseket segítő törvény, a jogszabály tegnap jelent meg a magyar közlönyben. A parlament hétfőn fogadta el a tisztességtelen fogyasztói szerződések következményeit rendező törvényjavaslatot. A jogszabály felfüggeszti a még folyamatban lévő devizahiteles pereket és a devizahiteles ügyekben indult végrehajtásokat. Szépek és rövid életűek megérdemlik a tiszteletet, a kérészek, a rendőrség pedig különös dologra hívta fel a figyelmet a tiszavirágzás kapcsán. A rovarok egyetlen napnyi életét tilos megzavarni, még az elhullott példányokat sem lehet elvinni. A rendőrségi közlemény szerint a rajzás szándékos megzavarása természetkárosításnak minősülhet. Anyamedve és bocsa bukkant fel az Aggteleki Nemzeti Parkban. Jósfafőtől északra a turistautaktól távol látta meg az állatokat a park egyik munkatársa. A park közösségi oldalán arra kérték a látogatókat, tartsák be a Nemzeti Park szabályait. Tilos sátorozni a bivakoló helyeken, pedig célszerű a fekvőhelytől távol tartani az élelmiszert. Június elején is láttak medvét a térségben, akkor Szögliget és Égerszög területén. Hosszabb, rövidebb időszakokra előbújik a nap, ám változékonyabb idő jön. Főként keleten, észak-keleten számíthatunk záporokra, zivatarokra. Felhőszakadás, nagyobb méretű jég is kísérheti a zivatarokat. Sok helyen viharos szél fúj majd. Csütörtökön is marad még a front, záporokat, zivatarokat főként az ország keleti felére hoz. Több fokkal visszaesik a hőmérséklet.
0: Közlekedési hírek.
2: A 11-es főúton Esztergom átkerési szakaszán a 60-as és 62-es kilométerek között útszűkületen kell áthajtani.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Classic a Rádió Egyen. A Rádió Egyen.
1: Itt vagyunk, 3-7 lesz pontosan 2 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, egy jó időjárás, Ferenc, valami.
2: Az mindig jó, egy jó időjárás, az nagyon kell az embereknek.
1: Köszönjük szépen.
3: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
1: Szerelvénybolt úr is visszatért. Köszönjük szépen.
4: Kicsit hiányzott már amúgy.
1: Igen, szeretjük a régi szponzorok visszajönnek. Ha már jön a nyár, megy a hajókázás, egy vézolik a Balatont kérhetnék hét után. Á, gyerekek, azért az fődalként az bele-bele hallgatunk, de azért 3 percig az menjen, az arra azért viszonylag kicsi az esély.
4: Beszéltek
2: hallgass meg, ikonikus.
4: Vézolika?
1: Vézolik a Balaton.
2: Vézolika.
4: Jó.
1: Nincs meg Vézolik a Balaton
4: nincs,
1: című
4: nincs.
1: Dala?
4: Nincs.
2: Vézolikának hát sajnos az utolsó évét vagy éveit tettük nagyon boldog gázzal. Felkaptuk ezt a dalt pont a balatoni ajókázás alkalmával. Hát egy pusztítóan jó nóta.
1: Pusztítóan jó nóta, igen, egy olyan előadótól, aki később meghalt, de szegényként, hát azért idősebb volt, de hogy mi felkaptuk ezt a dalt, és ez eljutott hozzá, hogy országos rádió játszatjuk, de hát is ezzel borzasztó nagy örömet szereztünk. Imádta, nagyon kedves kis teremtés volt, leadtuk párszor a dalát, meghallgattuk, nagyját tettük a dalt, rengeteg meghallgatása lett a YouTube-on utánunk, és aztán meghalt, de hogy tényleg az utolsó évében nagyon boldog volt, mert hogy játszottuk a dalát. Most gondold el, létrehozott egy olyan dalt, amit nem hiszel el, hogy az milyen az a dal. Tehát, hogy
2: Delfines csúszdás. Óriási
1: latinban. Hello Balaton, itt vizi-vici delfines csúszdás, tehát ilyen felfoghatatlanul rossz.
4: Nem tudom, hogy beszéltetek-e róla már a rádióban, de hogy nem beszéltünk szerintem erről, vagy legalábbis én nem voltam itt.
1: Hüvelyszárasság?
4: Hogy igen. Nem jókor mondtad, Balázs, most ebből nehéz ez ki. Majd a következő megszólás neked felhozatot.
1: Jó, erre most ne tegyél akkor komolyat, mert akkor megint én jövök kívül. Jó, jelzem, nem tudom, mit akart mondani, és ez a poénkodás még a megszólás előtt volt. Tehát nem tudom, hogy mit akar, most ne keverj valami nagyon komolyba, mert akkor
2: nagyon rossz kívül. Nem tudom, hogy
4: semmi? Most ebben jó szalag címek születtek volna. Na mindegy, na már ha a hüvelygombáról beszélünk, akkor viszont tényleg
2: gyorsan
4: tudok váltani, ha erről van szó. Na, szóval. Állítólag új típus ütötte fel a fejét.
1: Van egy bizonyos krém.
4: Champion. És nagyon ízletes különben. Szóval, hogy jó, mindegy, volt egy téma, de most akkor nincs.
1: Nem, erre nem lehet ráhozni. Akkor mi van, lejátszunk, és utána ráhozod.
4: Jó.
1: Tehát játék után szűzen neki megyünk a témádnak, jó?
4: Jó.
1: Na, legyen ez akkor. Játszunk egyet, és akkor utána újra ráfordulunk.
4: Jó.
1: Újra ráfordulunk. Azt a számot még én ajánlottam nektek. Kazi, simán lehet, köszi. Abszolút lehet. Vézolik a koncertet
2: bizony,
1: is csináltatok. Tényleg.
2: A pont a Balatonon, volt a Balatonon voltunk szerintem. Akkor volt az első hajós kitelepülés, vagy a második.
1: Úristen, és meghívtuk a hajóra, vagy valahova. Tényleg, atyaisten. Azt a mindenségét, mennyi minden történt itten, kérem szépen. Te jó Isten. Na, itt van a játékosunk. Halló, jó reggelt.
5: Halló, szervusztok, Lajos vagyok, sziasztok!
1: Lajos! Hát micsoda a lelkesedés, Lajos, így keresztül.
4: Jó lábok vannak mostanában.
1: Nagyon jó a hangod, Lajos.
5: Szépen, hát ott a helyem a stúdió.
1: Abszolút. Igen,
4: egészséges önbizalom.
1: Hangod jobb, mint a telefonod, de nem, ne semmi baj. Fúj a szél, vagy lenyelted közben, vagy kaputelefon, vagy mind, vagy hát Lajos?
5: Azért ez nem az a világmárkák, amikön ti beszélgettek, tehát azért na, ez egy kicsit már viharverte.
1: Igen, hallom, ezt úgy a mikrofonján, meg úgy mindenre halljuk.
4: Balázs, akkor te mobiltelefonjához képest.
1: Igen, van a csízi.
5: Hát ez is hasonló, mert ezt már mondjuk nem is gyártják szerintem szegénykémet, úgyhogy ez már vége.
1: 21-10-es Nokia? Az Nokiák voltak,
4: amúgy
1: igen.
4: Isten, bárcsak lett volna annyi pénzem, hogy csak annak a kopincsát megvegyem, te jó.
1: És hát a polifonikus csengőhang, ne felejtsük el, hogy azért ott a TVR-hetet, ha megvetted, akkor a 7792-2977-ből lecsengőhangoztad a fürelizt.
2: Nagyon rossz minőségben.
1: Nagyon rossz minőségben megtudott a kettő, és így volt beírva. 7-7-2-8-2-2-3-5-5, és ezeket fegyomogattad a gombokat, és szólteket. Hát le lehetett tölteni csengőhangokat, de megőrülsz, mi volt a kezdeti mobil időszak, hát azért azok nagy dolgok voltak.
4: Most veszek magamnak egy 62-10-est.
1: Az nagyon jó.
2: Nehogy lehallgassanak azért.
1: Na jó van te, Lajos. Jól van. Van német, márka eladó, érdekel-e? Kérdezik itt többen. Kivel játszanál, Lajos?
5: A fejetlen kiskacsákat, úgy van.
1: Ha hagyomány bolondok, ezek nem tudnak semmit, igazad van, persze. Na?
5: Azt mondja, hogy mondjuk ki legyen, hát mondjuk a legnagyobb falra vadászok, akkor már legyen Balázs.
1: Ez főleg, hogy ide van írva, hogy velem akarsz játszani. Jó van. Oké, Lajos, játszunk akkor egyet, jó?
2: Na figyelj! 3-2, tessék!
1: Itt vagyok. Na szóval, hogy a telefonod kevésbé jó. Tudtad?
5: Hát, tudtam róla. Egy jó ideje, így van már. Szenvedünk vele, így van, de azért szeretjük. Hopp, leesett valami, vagy mi? Leestél a székről? Mi történt, Balázs?
1: Leestem. A telefonhangod alapján leestem a székről. Nagyon szeretem a telefonodat.
5: Ne őrítsé meg, azt a betyár úr is tedi. Mesélj magadról.
1: Nagy csibész vagy te, Lajos.
5: Miből gondoltál te? Balázs, miből?
1: Valahogy így a hangkortozásod, meg ugye az egész orgánumod, meg úgy, mit tudom, én olyan kis csibészes vagy.
5: Miket halasz ki? Te ebből a telefonbeszélgetésekből.
1: Mivel foglalkozol, Lajos? Autókereskedő vagy, zöldséges?
5: Hát mondhatom azt is, hogy ne perden, mégse, ugye? Mégse. Mert semmi közöm nincs hozzá. A seregben dolgozok, Balázs, egyébként. Sofőrködök, mint olyan.
1: Sofőrködsz a seregben.
5: Így van, vadokat terelő, juhász.
1: Így van.
5: Meg, amit még el tudsz képzelni.
1: Azt a mindenit, Lajos! Silingérnek
5: helyül. Elment egy autó mögötted, vagy mi történt? Mi volt ez a hangzavar? Mert az, hogy én itt félreálltam a útmentén, az egy dolog.
1: Hűvisz egy kicsit üzemi hőmérsékletre. Úristen, hogy felfort a vizet, Lajos, nyugodjál.
4: Lajos, az a fajta férfiak, olyanokat szokott mondani, hogy olyan jól nézzek ki, lesz
5: tényleg. Körülbelül olyan, mint a Fiesta. Na már ki, mondtam rég, vagy mi az az?
1: Hát Lajos, igen, szóval, hogy azért veled se lehetnek könnyek a vonatori éjszakák.
5: Ne őrítsd meg. Már rögtön az elejét? Mennyi volt? 2 másodperc?
1: Nem, meg vagy, Lajos, ki eltelt az 1 perc, és ki nyertél, megnyerted a játékot.
5: Nagyon veszelek, Balázs, hát erre készültem már mióta 12 éve.
1: Óriási vagy, Lajos, imádom.
4: Ez az a fajta sofőrtől, amikor mindenki kapaszkodik így a mellette lévőben, hogy
5: mindenki, Lajos, hát üldözni foglak a szeretetemmel, amerre megyek, keresni foglak.
1: Hova? Az ide az hova? Tehát hol vagy? Mert hova ugorjak?
5: Balatonvilágos, kérlek szépen, jó? Leugrasztott egy kicsit a pályáról, de egy kicsit korábban, aztán kér. Mész tovább. Szoktál te arra siófogon tankolgatni is, tudtam, csak nem fizetsz, nem? Vagy ilyenek? Előfordul.
1: Hát te Lajos, van olyan? Elnyújtottad a rakétákat, Lajos.
4: Egy nagyon személyes slam poetry.
1: Nagyon jó szállat.
2: Most hogy megnyugodt?
1: Passzív-agresszív, Lajos kicsit passzív-agresszívben is van, mindenhogy van.
2: Ugye, Lajos, nyertél, megnyugodhatsz.
1: Igen, meg vagy, kérdezni, és mutatjuk, hogy
5: mi. Halál nyugodt vagyok, Ferikém, egyébként. Neked is jó hallani hangodot, és meg aztán főzhetnél a kerti. Mert valami jó kis bográcsot nekünk, mit szólt hozzá?
2: Megyünk, mindenféleképpen ott lesz.
1: Lajosnál nagy zsuga van, gyerekek, azt. Nagy zsuga. Mutatjuk, hogy mit nyertél, figyelj, Lajos, mutatom a zsugát.
5: Az
3: önnyereménye 50 ezer forint készpénz, illetve egy darab életre szóló kőnyomjavítási utalvány. A Pilkington Autóüvegcentrum jó
5: voltából. Wow, mi ez életre szóló, micsoda?
1: Lehúzom a díj. Bármit azt így, én kicsit félek amúgy.
5: Mi ez?
1: Sőt, csak mondja. Lehúzom megint. Sos visszállom.
5: Lehúzál, meg ne próbálsz. Hello.
1: Óriási vagy, Lajos, nagyon nagy forma vagy. Jól van, na, mondjuk az ajándékot akkor neked, és...
5: Köszönöm szépen, szuperek vagytok.
1: Jó, köszi.
5: Valamikor, rendben, köszöntem, örültem nektek. Hello, sziasztok.
1: Lajos az a társaságban az ember, akivel beülsz valahova sörözni, és 20 perc után pokollá válik minden. Csak ő kapja a fókusz, csak ő van fókuszban, végig tolja az estét, mindenre van egy sztoria, mindenkit nagyon leoszt, és mindenki néma csön egy üvegsörrel ül a kezébe, hogy jaj, de elfáradtam, de pedig
4: Lajos,
1: meg se
4: szólaltam. Az a fajta ember, akit minden harmadik osztálytalálkozóra hívnak csak meg vele. Ki kell pihenni?
1: Igen. Lajos, egy korsosor a Balatonon, az 3 hónap közmunka. Nagyon kemény.
4: Én bírom karakterot.
1: Én szeretem a karaktereket, még ha sok aki ismer, hogy valamilyen, tudod? Tehát ez, én bírom.
2: Képzeld el, hogy mondjuk ő a sofőr, egy ilyen szállító úton, te pedig a pakoló ember, és 8 órát ültök egy fülkében. Na, mennyire jó.
1: Itt vagy még, Lajos?
5: Hogy ne lennék, hogy mitet hallottál, amit dumáltok rólam? Figyelj ide!
1: Visszaraktad, hát, hogy mondott eszeg egy próbát, hátra nem tetted le, de nagyon szeretem, hogy te itt vagy.
5: Hogy ne lennék. Meg se szabadultok tőle, figyelj ide. Most már odaszólok a főnöknek, hogy kicsit kések, jó, egy olyan másfél órát.
1: Jó, persze,
5: szóljál. Tehát azért benne zárjátok a kaput, ennyi, addig dumálok.
1: Jó, jó, jó, mindenképpen szóljon a főnöknek, hogy akkor kicsit késsel. Jó van.
4: És milyen az elményúról reményed.
1: És milyenek a balatoni esték, Lajos? Milyen a balatoni világos élet? Jó nyáron, pörgés van?
5: Hú, gyerek, Isten király, Isten király. A tavi szúnyog mennyiséghez képest azért most már visszacsiphatok. Nem tudom, te hogy vagy vele, de azért mondjuk ettől tartunk meg, azért már bénultak. Ezek a szúnyoglárva inváziók, de...
2: Kérdezik tőled, Lajos, hogy a fülkében nem szivárog vissza egy kis kipufogó gáz?
1: Yeah. A fülkében, a fülkében. Na jó, van, Lajos. Vigyázz magadra, örülünk, hogy megismertünk. Nagy fazon.
5: Ciao, ciao. Én is örültem.
1: Tedd be nyugodtan. Ciao, majd. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Ő nem tette le, ő kivált.
2: Ez kemény.
1: Ő kivált.
4: Ja, Isten, nem tudom, néztetek-e, volt
2: ez egy... most az a sztori, amit az előbb?
4: Nem,
1: ez egy másik.
4: Hanem, hogy van egy sorozat, az a cím, hogy What We Do in the Shadows, ez arról szól, hogy ilyen, csináltak egy ilyen vicces, A-reality sorozatot hát vámpírokról. És ezek a vámpírok, ezek nagyon jó fejek, Erdélyből jöttek, vagy itt tudom én, Új-Zélandon laknak, és akkor egy közös albérletet bérelnek együtt, és vannak ugyanolyan konfliktusaik, mint az átlagos lakótársaknak, és ezek sima vámpírok, akik vért isznak, de van köztük egy darab, aki pedig egy energiavámpír, ő pedig egy irodában dolgozik, és hasonló monologokat szokott csinálni, annyi, hogy energiával táplálkozik, és minden helyzetet így megakaszt, tudod, hogy...
1: Jó, de jó, mert abból szerez energiát.
4: Igen. Nagyon vicces. Ezt behozta, neki lehetne egy ilyen castingot csinálni.
1: Abszolút, Lajos nagyon, nagyon nagy volt. Jó van, gyerek. Jó van, tessék?
2: Letette?
1: Letetted, Lajos?
4: Annyian írták amúgy, hogy elfáradtak.
1: Tessék?
4: Annyian írták, hogy elfáradtak ebben.
2: Viszi az energy-t.
1: Abszolút.
4: Mennyire durva.
1: Lajos, egy 10 perces kocsi út, és teljesen csöcsön vagy. Na jó van, gyerekek, menjünk, jó? 5 perc pontosan 7 óra, közlekedés, ha van, akkor küldjetek, és akkor ráfordulunk erre a szerdára, jó? Úgyhogy pici hírek, aztán itt vagyunk már is.
0: Akkor egy rövid szünet. Anna Julika, Sülike, Feri bácsi és Balázs azonnal visszatér.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: A Rádió egy bemutatja. Július 4.

0: Brumfestre a Rádió 1-en.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent, és nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre.
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával, az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
3: Na, mi lesz a mai program?
4: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
3: Vagyis?
4: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
3: És ha rock'n'roll, akkor...
4: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
5: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
6: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
7: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére! Szélvédő javítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
9: Autóüveg Pilkington.
10: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11.400.000 forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
11: Visszatért a Best For You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
1: Már országosan elérhető a Rossmann Express átvétel. Rendelj online, és akár másfél órán belül átveheted csomagod az általad választott üzletben. Rossmann Plus tagoknak ingyenes. Online rendelés, bolti átvétel. A legjobb kombináció. Rossmann. Tudjuk, mire

0: kiemelkedőt Fisporton minőséggel, 50 év garanciával.
1: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
2: Nehogy már a bakteriális hüvelyfertőzés szabja meg, mikor mihez lehet kedvem. A Vitagén C hüvelykrém segítségével urrá leszek a tüneteken. 3-ig számolok. A Vitagén C 1. helyreállítja a hüvely savas pH-ját, 2. gátolja a kórokozók szaporodását, 3. elősegíti a saját laktobacillusok növekedését.
3: Vitagén C tejsavval, ezüsttel és C-vitaminnal. Patikában kapható gyógyászati segédeszköz. Várandóság és szoptatás ideje alatt is használható. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
4: A fájdalom nem jó társaság, főleg ha mindenhová veled akar menni. Ne maradj le nyárindító akciónkról. Safe Laser készüléket most 10% kedvezménnyel. Mozgásszervi fájdalom csillapítására, gyulladás csökkentésre és rehabilitáció támogatására. Vedd kezedbe a gyógyulásod. Részletek safelaser.hu.
5: Gyere be az Emil Frey M5 Centerbe június 8-a és 12-e között. Családi napokkal, tesztvezetésekkel és exkluzív ajánlatokkal várunk. Ráadásul minden vásárlás mellé ajándék 4 fős VIP belépő jár a Richter Autós Safari Parkba. Találkozzunk a szalomban. Részletek emilfrey.hu.
6: Válassza a Balalék Resortot Szántódon, közvetlenül a Balaton partján. Tágas családi apartmanok balatoni panorámával, saját beachbarral. Balalékresort.hu.
7: Egy új Armani ruha a nyári estékre. Egy gyönyörű kacsinelltáska vagy egy kényelmes Birkenstock papucs. Most mind szuperáron a Pandorfi Designer Outletben.
8: Június 10-e és 13-a között jönnek a Designer Outlet napok. Frissíts fel a gardróbod és vásárolj az outlet árakból akár további 30% kedvezménnyel. Részletek a weboldalunk.
9: Megérkeztek a legújabb tisztán elektromos Toyota modellek a Sakurába. Ismerje meg a városi Urban Cruisert és a családbarát BZ4X Touringot. Opcionális összkerékhajtással és akár 10 év, vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. A Toyota napok alatt, június 8 és 13 között kiemelt új és használt autóajánlatokkal várjuk. toyotasakura.hu.
10: Smart Sport Expo és Fitness Festival most vasárnap. Fitness Expo egészségügyi szűrések, 10 színpad, közel 100 edzővel vár a Pap László Arénában. Smart Sport Expo.
11: Miért hallgatják egyre többen

0: Reklámot hallottak.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: A vártnál is kedvezőbben alakult az infláció, még mindig sok motoros közlekedik szabálytalanul. Két medve is felbukkant az Aggteleki Nemzeti Parkban. Hunyadákos vagyok. Jó reggelt kívánok! A vártnál is kedvezőbben alakult az infláció Magyarországon. Májusban 1,8%-ra csökkent a pénzromlás mértéke, miközben az elemzők inkább emelkedésre számítottak. Az alacsony inflációhoz hozzájárult a forint erősödése, a védett üzemanyagárak és az árréstopok fenntartása is. A szakértők szerint idén átlagosan 2,6-2,7% lehet az infláció, ez a korábbi várakozásoknál kedvező. Még mindig sok motoros közlekedik szabálytalanul és veszélyesen, ez derült ki a vasárnap zárult országos razziából. Egy hétig figyelték a motorosokat, a legtöbbször bukósisak hiánya vagy a világítási szabályok megszegése miatt bírságoltak. Az előbbi miatt 134, utóbbi miatt pedig több mint 260 esetben indult eljárás. Mindezek mellett az egyenruhások majdnem 3400 alkalommal intézkedtek más jogsértések miatt. Korlátozott üzemmódban működtetik az országos jégkármérséklőrendszert. Június elejétől a talajgenerátorokat kizárólag kiemelten veszélyes helyzetekben kapcsolják be. Mindenről Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke beszélt.
3: A rendszer finanszírozását biztosító támogatói megállapodás az idei évre még nem került aláírásra, így a rendelkezésünkre álló hatóanyag mennyiséggel tudjuk biztosítani az egyébként törvényileg vonatkozó működtetési kötelezettségünket. Ehhez viszont azt kellett, hogy mérlegeljük, hogy a teljes működtetési időszakot hogy tudjuk a rendelkezésünkre álló ezüst jodiddal végigvinni, a legmagasabb úgynevezett piros riasztás esetén tudjuk elindítani a generátorokat.
2: Anyamedve és bocsa bukkant fel az Aggteleki Nemzeti Parkban. Jósfafőtől északra a turistautaktól távol látta meg az állatokat a park egyik munkatárs.

0: A park közösségi oldalán arra kérték a látogatókat, tartsák be a nemzeti park szabályait. Tilos sátorozni, a bivakoló helyeken pedig célszerű a fekvőhelytől távol tartani az élelmiszert. Emellett érdemes kerülni a vadászok etetőhelyeit is. Június elején is láttak medvét a térségben, akkor Szögliget és Égerszög területén. Hosszabb, rövidebb időszakokra előbújik a nap, ám változékonyabb idő jön. Főként keleten, északkeleten számíthatunk záporokra, zivatarokra. Felhőszakadás, nagyobb méretű jég is kísérheti a zivatarokat. Sok helyen viharos szél fúj majd. Csütörtökön is marad még a front, záporokat, zivatarokat főként az ország keleti felére hoz. Több fokkal visszaesik a hőmérséklet.
1: Közlekedési hírek.
0: A Biatorbágy-Págy bekötő utat az M1-es alatti aluljárónál a 2-es kilométernél egy szakaszon lezárták az M1-esen folyó munka miatt.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék!
1: 7 óra után vagyunk pontosan 10 perccel. Árnyékom egy fűz, számban lángos íz. Micsoda, micsoda rímek. Meg volt
2: írva.
1: Meg volt az írva, megmutattuk Eszternek. Vízzolik a Balaton című dalát. Adásban ezt nem tudtuk leadni, mert azért az a tényleg a diszkréten vállalhatatlan kategória. De hogy elmeséltük, hogy egyszerűt még meg is hívtuk, ugye, és valamilyen hajós kitelepülésen, vagy strandon, vagy valahol ő Balaton környékén, de fellépett, és az utolsó egy évben nagyon boldoggá tettük, mert hogy aztán ő szegényként ugye meghalt, de Zolika, amikor felfedeztük a dalát és adtuk sokszor, akkor ő óriási lázban volt, és nagyon örült, hogy
2: hát
1: adjuk a dalát.
2: Hát csináltunk belőle.
1: Oda néz, Laci, már hozza a krémeket!
3: Laci! Ráéreztetek.
1: Ráéreztünk.
3: Igen. Képzeljétek el, hogy viszont van egy nagyon szomorú hírem.
1: Na.
3: Elmondhatom? Ne?
1: Ne, egy jó szomorú hírnek, az mindig jó, ilyen egy szomorú hír.
3: Szóval, hogy emlékeztek, amikor ugye Kajácsokról betelefonáltunk, és akkor segítettünk a néninek, akinek ugye nagy volt a gázszámlája.
1: Igen, hogy vagy magyarban találtuk meg egy nagyon cuki néni, aztán beszéltünk vele még egyszer, és kiderült, hogy valami nagy gázszámlát kapott.
3: Igen, na és képzeljétek, hogy ő meghalt.
2: Ó, szegény.
3: Múlt héten írt nekem az egyik ilyen távoli rokona, és azt írta, hogy nagyon-nagyon boldog voltak az utolsó hónapjaim, mert nagyon érezte a közösségi összefogást, meg a szeretetet, meg azt, hogy így figyelnek rá, meg hogy megoldottunk egy nagy problémáját, de hogy sajnos meghalt.
2: Na, de legalább az
1: de nincs köze a gázhoz.
2: Nem azért, mert Balázs kifizette.
1: Nem az, hanem hogy... De
3: most kimegy a stúdióba, és a
1: nem, csak kérdezem, tehát nem felrobban. Nem. Jó, tehát nem ahhoz van.
2: Idős volt nagyon, úgyhogy időskori.
3: Volt neki egy betegsége, amiben belehalt, ez történt. És ugye neki van egy fia, aki pedig intézetben nevelkedik most, vagy nem nevelkedik, mert már felnőtt, hanem az van, hogy speciális szükségletei vannak. De hogy jó helyen van, és biztonságban van, és minden megvan, így gondoskodott róla, és csak azt szerettem volna nekem elmondani, ez a kedves távoli ismerős vagy rokon, hogy nagyon boldogok voltak az utolsó hetei hónapjaim, mert hogy nagyon így ilyesfajta segítséget nem kapott úgy az élete során.
1: Wow, de jó.
2: Erzsi néni
1: volt, igen. Ja. Igen, de jó, akkor hozzájárultunk ahhoz, hogy legalább az utolsó hónapok egy kicsit boldogabban.
3: Igen.
1: Boldogabban teljenek.
3: Kérdezik a hallgatók, hogy a fiával mi van? A fiának van egy jó közössége, és a rokonok gondoskodnak róla, szóval rendben van. Én is ezt kérdeztem egyből, hogy tudunk-e segíteni, kell-e még segíteni, hogy ott ez hogy van, de ezt előre jól kitalálták már ezt az egészet, hogy lesz neki. Na.
1: Hát szomorú hír, de nyilván közben meg abból a szempontból az jó, hogy akkor legalább valaki örömön segítettünk, aki az utolsó pár hónapját nem úgy élte, hogy még ezen is szorongott szegényként, hogy akkor hogy fogja befizetni, mi lesz vele, tud-e fűteni, ki kell kapcsolni, be kell kapcsolni a gáz. Gázszerelőt hívtunk, ugye megcsinálta neki, leellenőrizték az órát, tényleg annyi volt a fogyasztás, de próbáltak neki segíteni. Rendeztük, amit rendezni kellett. Hát igen, akkor ez egy...
3: Igen, nagyon kedves néni volt.
1: Igen, nagyon aranyos volt.
3: Hogy nagyon nehéz élete volt, ettől nagyon vidám tudott maradni, és nagyon, nagyon
2: nem is akarta elmondani a problémát, emlékeztek? Igen. Amikor fölvette, akkor jókat nevettünk meg, minden, és akkor azt hiszem te megkérdezted, hogy de van-e valami rossz, és akkor...
1: Igen, hogy tudunk-e valamit segíteni, vagy tudunk-e egyet, ha egyet kívánna, akkor tudunk-e valamit, de vele egy kicsit könnyebb lesz neki, vagy jobb lesz, vagy van-e valami, ami nyomja a vállát. És akkor ilyen nagy nehezen, tényleg nem akart elmondani, elmondta, hogy hát igen, neki van egy, mit tudom én, nem is lényeg, egy gázszámlás tartozása, és hogy ezzel ő most nagyon küzd, és nem fogja tudni befizetni.
3: Hát, amit
1: így akadtunk vele össze.
3: Igen, na, amit nem mondta, hogy ezen kívül volt még neki egy daganatos betegsége is, amit szintén nem hozott fel, és akkor ugye hát ez volt tulajdonképpen a történetek a vége, de ő Korsós Erzsébetnek hívták, és pápán élt, úgyhogy Erzsike néni, örülünk, hogy megismerhettünk téged.
1: Igen, aranyos volt. Sok ilyen sztorink van azért közben, akik ugye elmentek, betegek lettek, változtak, meghaltak, de hogy ugye ott van Bözsi néni is, ő se tud már nagyon velünk beszélni, nagyon hosszú ideig hívtuk, aztán most már annyira leromlott az egészségi állapot, hogy mondta, hogy már nem tud nagyon telefonálni, meg nem vállalja a szereplést, őt egy utcai fülkében találtuk, meg egy polgármesteri hivatalnál évekig hívtuk, vele is beszéltünk, tehát sok ilyen kedves történet van. Egy hang, egy villanásnyi kis rálátás, egy mozaik darabra valakinek az életébe. Aztán ahogy jött, úgy el is tűnik.
3: Igen, az a dolog, hogy mennyien vagyunk.
1: Igen, tehát tényleg.
3: Hogy itt ülünk ebben az országban, és hogy rengetegen vagyunk, és rengetegen ennek a közösségnek a részei, és ugyanazon a napon, ugyanazokban a pillanatokban történnek szörnyű dolgok is, csodálatos dolgok is, és nem tudjuk, melyik energiát kapjuk el melyik nap.
1: Igen, meg hogy kivel hozzász, igen.
3: Ezt ma Lajos is jól megmutatta
1: neki. És erre
2: Igen.
1: Kinéz egy gyerekek Magyarország-Kazasztán meccset? Nézte valaki?
2: Szerintem senki. 3-1 lett, azt tudom.
1: Nézte valaki a falábólakat? Senki?
2: Milyen falából? 3-1-re megvertük a kazak kiváló válogatottat.
1: Úgy, hogy a FIFA ranglistán vagyunk a 40x-edikek, a Kazasztán meg a 110 nem tudom hányadik, és egy durra vezettek a fél időben. Na, azért kíváncsi lettem valamit mondani Rossi a fél időben. Gyerekek!
2: Ez így nem lesz jó. Megyünk mindannyian a levesbe, takarodhatunk vissza a balettba ugrálni.
1: Ezt a blamát még mi sem engedhetjük be magunknak, hogy egy 110 akárhányadik kazasztáni válogatottól kikapjunk. A srácok felszívták magukat, és aztán fordítottak 3-1-re egy teljesen tét nélküli semmiféle továbbítással és egyéb eredmény nem járó barátságos meccsen. Hatalmas eredmény. Miközben a világ krémje nem sokan egymásnak feszül, hogy világbajnokságot játszon, mi legyőztük az iszonyatosan erős kazasztáni válogatottat.
2: Mi nem akarunk beolvadni abba a csoportba.
1: Mi nem megyünk oda.
2: Nem kell világbajnokság.
1: Igen, nem megyünk oda. De hogy azt nem tudom, hogy láttátok-e, hogy milyen kamerák mozognak, amik itt ki vannak függesztve, tudod, így fej fölött, ezek ilyen...
2: Pók kamera,
1: ezek ilyen, hát nem zsinóron, meg kötélen, nem tudom, ilyen damilon, vagy mi ez, ilyen acél, sodrony, kábelen, ezek úgy jönnek, mennek, vonulgatnak. Ezek ilyen tripodok, de elmondom neked, hogy ez
3: tripod nem az, ami három lábon áll?
1: Hát ez hasonló, hogy ránézel, hogy na mindegy.
2: Ez dupla tripod, mert
1: dupla tripod, érted?
2: Ez jó?
3: Tudva, hogy latinul, hogy van a hat, hogy van a hat?
1: Pók, de hogy indítsd, de hogy néz ki egy ilyen kamera, vagy mutasd meg. Pók a Stadion Fele című videónkat kapcsolom nektek már is. Jó? Ha Zsül beaplikálja ezt így a tévéképernyőre, nem ettem még meg a reggelit, és alacsonyabb a cukra ilyenkor, még a picit a, hát hogy is mondjam, csak a képfeldolgozó és a finom motorikus rendszer a Zsülnek még nem annyira erős.
3: Annyira durva, hogy tudják, hogy lehet minket bántani. Hozzászoktak
1: nem nekem, Zsülnek.
3: Igen, de 7 órakor reggelizünk, és is nem reggeliztünk, és a Zsül összeomlott.
1: Szóval itt vannak ezek a pókkamerák, ott van, igen, ez ugye a stadion két oldalán ki van feszítve egy kötél, és ez azon megy. Na most mennyi az esélye annak, hogy ez egy ilyen emberméretű kamera, tehát várjál, ez nem ilyen kis drónokat kell elképzelni, hogy ez úgy, ahogy van, az egész leszakad, gyerekek. Nem tudom, láttátok-e a videót. Az operatőr, egy steadicam-es operatőr mellé csapódik be 3 méterre, de mintha egy műrűrámulásra egy darab érkezne meg a hold mellől, konkrétan úgy néz ki a dolog.
2: Az volt a csávónak, ugye elkezdett füstölni fönt a kamera, vagy azt az mozgató szerkezet, azt nem tudom pontosan, látod, még ott 10 év ég is egy kicsit.
1: Az
2: és
1: mi?
2: 2 méterre a csávó mellett, hát milyen mákja van?
1: Nekem tényleg az úgy néz ki, mint egy orosz űrállomásban, hogy megérkeznének a földre a darabok.
2: Nem
1: egy
2: sikerült ilyen, a leszállás.
1: Egy ilyen füstölő X-szárnyút leszedett valaki a levegőben, és ez becsapódik az operatőr mellé 3 méterre.
3: Jó, én felismerem ezt a jelenséget, ezt egy nyest intézte így. Fennektúrcsálta a kábelt, igen.
1: És egyébként a steadicam-es mennyire jó, hogy ő még ráfordul és megmutatja, hogy legyen azért erről egy közeli. A csávónak milyen lélek jelenléte van, egy második születésnap, figyel, nézd, hopp, anyám egy közelében leszakadt, hát akkor már csak fölveszünk, hogy leszakadt a kamerát, és hátrál a steadivel, de azért még egy kicsit ráfordul, hogy megnézze, hogy mi történik. Azt a mindenit.
2: Ő a magyar zenész a süllyedő Titanicon. Érted, hogy még az. Megmutatom, majdnem belehaltam.
3: De amúgy ilyenkor, amikor egy operatőrnek döntenek, hogy ráüvölcsön a kollégája, hogy vagy azt, hogy felvegye a folyamatot, hogy leesik a kamera, ő minden esetben azt választja, hogy felveszi a folyamatot?
1: Igen. Ez mi van, ha ráesik, akkor vége, nem? Tehát, hogy ilyen, ez egy új születésnap így ebben a formában. Ebben a formában ez egy új születésnap. Plusz
3: szerettem volna ott ennek beszélgetéskor, amikor a kamerakölcsönzőt felhívják, hogy van bizonyításotok ezért?
2: Szerintem a trollfocisok meg tudják mondani, hogy hány kilós egy ilyen.
1: Igen, megfejlődjük őket, hogy fontos információkat kapjunk, kapcsoljuk a trollfocit, igen. A motorja füstölt végig, a tűzoltók kaparták össze a végén, nagyon para volt, írja Laci. Azt a mindenit. Ez ilyen új szülinap. Új szülinap. Nektek volt már ilyen paranormális jelenség, hogy ülsz otthon, most nem arra gondolok, amikor életben maradtál, és 1 centire tületben csapódott valami, hanem fölrobbant a tévé, elkezdett égni a töltőkábel, ültél nyugodtan, kirobbant az akvárium, tehát amilyen váratlanul egyszer csak úgy volt valami, de nem belehaltál, csak úgy otthon üldögélt, és leszakadt mögötted a könyvespolc.
2: Amit később úgy mesélsz, hogy de belehalhattam volna.
1: Igen, de meghalhattam volna, ebből ez a sztori, igen. Ez a típus, azt írja valaki, köszi az infogyerekek, ez a típus, ez 52 kiló.
2: Azt a rohadt, na, az simán bezúzza a fejedet, ja, hát az ott vége.
1: De a 20 méter magasság, vagy 30 méter magasság, rátesik egy ilyen 50 kilónyi vas szerkezet, nyilván nem vasból van, de hogy azért az úgy lehet, hogy egy pici okoz némi kis buksi vakarást.
3: Belém a gyerek szokott belém szállni könyökkel, nincs 50 kiló, nem tudom, 40 alatt van. De, hogy
2: de az is fáj.
3: Az nagyon fáj, igen.
1: Igen. Claudia vagyok, ez hétfőn volt a fókuszban.
2: Claudia.
1: Igen, írom aki a Final Destination, de most nem ezt akarjuk, tehát hogy nem feltétlenül erre viszük, hogy amikor egyel arrébb léptél tényleg, és hátulról beléd csapott valami, hanem amikor ilyen váratlanul tényleg így valahol vagy, betörik egy üveg, fölrobban az akvárium, leszakad a polc, mit tudom én, ilyen...
2: paranormális jelenség.
1: Paranormális jelenség,
2: igen. Nem tudod megmondani, hogy miért pont az.
1: Az opcsinak ez egy új születésnap mindenképpen.
3: Én a gömbvillámot várom még mai napig, hogy megjöjjön. Azt mondták, hogy még azért kell bezárni, amikor vihar van az ablakot, mert bejön a gömbvillám.
1: Téged is ijeszgettek a gömbvillámmal?
3: Nem tudom, miért csinálják ezt.
1: Ez milyen generációs probléma, hogy egy komplet generáció úgy nőtt föl, hogy szaráfosadták a gömbvillámtól? És a viharban azt nézted, hogy mikor jelenik meg egy spontán eltűnő valami, ami megöl?
3: Nem tudom, de az a legdurább az egész, hogy szerintem akkor még a Hihetetlen magazint azt komoly napilapnak vagy hírlapnak érezték, és onnan van az információ. Azt tudom, hogy nagyon sokáig vártam a gömbvillámot, viszont egyszer becsapott mellém a villám, amikor félreálltunk az egyik barátommal a viharban a benzinkúthoz, és a benzinkútnak a villanypóznájába csapott bele. Ennyi volt. Ez volt a legdurább dolga, ami történt velem.
1: Hogy micsoda, a benzinkút póznájába csapott
3: vihar
1: bele?
3: Volt, itt Pesten volt, nagyon nagy vihar volt, és akkor így félreálltunk a benzinkútnak a teteje alá, és abban a pillanatban megálltunk, így a mellettünk lévő ízbe belecsapott a villám. Ilyen, hát mi az ilyen torony? Nem torony, hanem ez a...
1: Az közelről baromi nagyot szól, nem? Rendes,
2: rendes villám
1: olyan.
2: Volt, vagy gömb?
3: Rendes villám volt, nem volt gömb, én voltam gömb. A villám nem volt.
2: Sima volt.
1: Sziasztok, a meccsen a kamera kötele rám esett. Konkrétan írja valaki, ott volt
2: a meccsen. De ez lehet, hogy ez.
1: Ez a sztori. Igen, tehát mert a kamera kötél szakadt el, Anna már csekkolja, a kamera kötél is elszakadt, és ugye ez elfüstölt ez a kamera, de most a kötél szakadás miatt tudott ezzel leszakadni. Egyébként nem esett volna, tehát a kötél is elszakadt. Nem bírta a kamera, és azt mondta, hogy ezt az őrületes tempót és színvonalat, ezt nem bírja. Ami itt történik.
2: Túl gyorsan kellett mozogni, olyan jók voltak most a magyar játékosok.
1: Nekem volt egyszer egy ilyen, egyébként ez nem paranormális jelenség, ez inkább ilyen az egy centire múltál az, hogy valami nagyon üssön, tehát nem akarom abba az irányba elvinni a témát.
3: Hogy hívták őt?
1: Tessék?
3: És hogy hívták?
1: Szemét égető mögött történt egy torkos sütörtökön. Ilona volt. Fogatlan 52 éves.
3: És majdnem, hogy
1: ütött, igen, egy MMRC-ből szállt ki. Nem, abszolút nem. Szóval nem, egy hátrébb létem, ez kaspályán voltam, de szerintem meséltem, és leszakadt a klíma mögöttem. Az egy gyönyörű
2: történet. Az egy figyelmeztető jel volt, hogy
1: szkvassoltam, ez a Fehérvári úton, ott a, nem mindegy, és a Bartók Béla úton történt. Szkvassoltam, és kiment a partnerem inni. És én elfordultam hátra, és léptem kettőt az üveg fölé, hogy akkor addig én is kimegyek az üveg felé, ugye ez én üveggel ajtó mész ki. És mögöttem a klíma, az úgy, ahogy van, a szőröstül, bőröstül, az rászakadt a pályára. De ráesett a pályára. És én nem tudtam, hogy mi az. Én csak hátraéztem, és azt láttam, hogy mögöttem 3 méter egy ilyen roncs van, és mindenki szalad be, hogy életbe vagyok-e. És akkor tettek ilyen hálót a klíma alá minden pályán, minden szkvas pályán behálózták alatta. Úgy, ahogy van az egész. Elengedett a felfüggesztés, és leszakadt az egész.
3: Istenes Bencét ott találtak egy fűrésszel.
1: Szakad, az inkább azért más, mert az ahogy éltél túl valamit, amit nem lehet.
3: Ez durva.
1: Az olyan durva volt. Halló, jó reggelt!
4: Halló, jó reggelt, sziasztok!
1: Rád esett a kötél?
4: Így van. Tegnap a gyerekeimmel, a családdal voltunk kint a meccsen, és hát a meccs elkezdődött egy olyan 10 perc, mert ugye az első gól már megvolt, mellettem lő úr rám szólt, hogy nézd már fel az égre, ég a kamera. Felnéztünk gyerekeimmel, és már csak azt láttuk, hogy egy nagy pukkanás, füst, és a kötél rám, meg az úrra esett. De hát ez egy ilyen gumikötél volt, amikor megtörtént a dolog, utána egy olyan 3-4 percen kezdték el felfele kihúzni az arabjait a kötélnek.
1: Azért az nagyon kemény.
2: De ha a kamera pont ott van fölötted, akkor rád esik?
4: Akkor igen, én rám és az úrra.
1: De ez bejön a nézőtérre, ez a kamera?
4: Visszajárt a két vége között.
1: Aha, tehát ez be valamikor a nézőtér fölött van, valamikor a pálya fölött van.
4: Így van, és annyit láttunk, hogy már valami gyűrt felszele a kamera, azt már lehetett látni, hogy elkezdődött a meccs. Előtte még normális, amikor ugye 6 órakor már bementünk, akkor még a kamera járt át normálisan. Amikor elkezdődött a meccs, utána észrevettük, hogy valami gyűrt felszele, de még mozog. És egyszer csak a mellettem lévő úr szól, hogy nézd már, valami ég fent. És abban a pillanatban, hogy kigyúlt, füst, és már ránk is esett a kötél.
1: Jó, de nem mentél ma bedolgozni, érjékig kérdezik többet, beteg Szabi vagy.
4: Nem értem, most tartok.
1: Ne csinál, tehát ez egy nap beteg Szabi. Kiheverni ezt az őrületes tempót, ami a meccsen volt, túlélni az első fél időt, tehát azért ott történtek nagy dolgok. De 3-1-re nyert a válogatott, nem?
4: Így van, nagyon jó volt a meccs.
1: Igen?
4: Hát mondjuk a kazakok azok elég durván játszottak.
1: Hát ezek medvékkel birkóznak, persze. Kemény.
4: Hát még kakaszkodtak is elég rendesen a kapu előtt.
1: Igen, 1-0-ra vezettek a fél időben még, nem?
4: Így van. És ahogy elkezdődött a második fél idő, 1 vagy 2 perc után Szoboszlai berúgta a gólt.
1: Aha, és akkor onnan megindult a válogatott.
4: Nekünk most volt az első élményünk a gyerekekkel, hogy elmentünk egy meccsre, és pont erre sikerült elmenni egy magyar válogatottra. Hát nem semmi élmény élőben nézni. Eddig mindig csak tévén néztük, és meg lett ígérve a gyerekeknek, hogy elmegyünk,
1: na,
4: és most sikerült jegyet venni. Hát a gyerekek nagyon élvezték.
1: Na jó, jól van, köszi, hogy elmondtad. Vigyázz magadra akkor, ciao.
3: Hello.
4: Sziasztok.
1: Hello. Meleg helyzet volt, majdnem beszartam, mint a kamera. Jelentkezett a kamera, hívjatok, én voltam a kamera. De szeretem
2: az ilyen... Mit láttál zuhanás közben?
1: De szeretem az ilyen SMS-eket. Ja Istenem, nagyon jó. Azt mondja, hogy egyszer mögöttem esett le valaki, aki az ember puffan mögöttem Óbudán a faluháznál. Az milyen, mikor valaki leesik mögéd.
3: Vágási Feri, a szomszédokból el tudja mondani, ez milyen érzés.
1: Ez ő megélte ezt?
3: Igen, hát nem ott volt, tudod, amikor a szomszédokból kiesik valaki az ablakon.
1: Egy bábú.
3: Ja,
1: egy bábú leszakad. És az pont a vágási mögé esett, az arra nem emlékszem.
3: Nem, ott az volt, hogy tudod, ez egy öngyilkossági jelenet volt, és akkor így...
1: És dobtak egy bábú, de ilyen nagyon rosszul esett le az ablakon. Igen, azért az elég retro, igen. Nálam egyszer a moziban mögöttem ülőre rászakadt az egyik hangfal. A szerencsége az volt, két gyerekkel, ott már nem volt hely. Ha lett volna, ránk esett volna. Azért az is milyen kemény, nem? Üldögéz átadlan moziban, nagyhosszozol, és leszakad a hangfal.
3: Igen. Helyen az irodában ablak mellett ülök, rendes, nagy ablak, dupla övegű, bukóra volt nyitva, és egyszer csak elengedett a zsanér, és az ablak úgy, ahogy volt, bedőlt az irodába. Az volt a szerencsém, hogy éppen előrehajoltam a monitoromhoz. Így a székem háttámlájára esett. Az ütközéstől azonban ripityára tört.
1: De ez mi ez az él, ez a pillanat, amikor neked egyébként az van megírva, hogy meg kellett volna halni? Tehát ezek azok a pillanatok?
2: Oké, de ha az van megírva, akkor miért dőltél előre, érted?
1: Mert kaptál egy intuíciót, egy sugallatot, hogy dőlj előre.
2: 2011, az öcsémmel otthon voltunk téli szünet, a hátsó szobában játszottunk, a ház eleje összedőlt.
1: Jézus,
2: na, az Isten. Legúzol aranyosan, és egyszer csak hallod, hogy...
1: De mi, alámosta a víz? Vagy
2: hát megnyomta a hó.
1: Megnyomta a hó, kicsit megtolta a jég, vagy hogy összegyűlt a ház eleje.
3: És ez egyik éjjel arra ébredtem, hogy valami büdöset érzek, a fejem mellett kigyulladt a telefontöltőjének az adaptere.
1: Mikor minden reggel úgy ébredek, hogy büdöset érzek. Megint el kell menni fogadmosni, meg zuhanyozni, basszus. Tehát ebből nem gondolnám, hogy a töltőjék. Nekem ez a töltő begyullad, ez nagy parám egyébként. Para. Én kihúzom a töltőket, gyerekek. Kezdek nagyon kicsit para. Kényszeres lenni. Te is kihúzod a töltőket?
3: Én már attól is félök, hogy a telefon magától fel tud gyulladni.
1: Na jó, azért.
2: Minden reggel kihúzzátok.
1: Én nem vagyok bedugva a töltőt.
3: Nem, nekünk a férjem ugye kényszeres, és ő tett olyan izét, elosztott, aminek van ilyen gombja, csak azt
2: kell. És akkor mindig megzsúlja.
1: Arról megy a komplett házsor, érted? Tehát azt lekapcsolja, akkor Ferencvárosba elmegy az áram. Igen, félre rákötötte.
3: Amikor elkezd zavarni a karácsonyi fények, akkor csak
1: pitty, és végül a karácsonyi vásár a bazilikán elsötétedik, az is oda van bekötve.
3: Mindent a kis galambomnak, na.
1: Jó, meg is sötét lesz Ferencváros.
3: Így van.
1: De várj, te neked nincs ilyen, hogy azt mondják, hogy a töltőt bedugva hagyod, és rossz a töltő vagy zárlatos, a lakástüzek nagy részét okozza a bedugott töltő. Tehát, hogy felmelegszik valamilyen spontán égés, és cseszheted az egészet.
2: De hány ilyen töltő van a házadban? Belegondoltál?
1: Sok, nagyon
2: na,
1: sok.
2: Na, akkor az összeset kihúzod? Mert mondjuk a wifi routernek például...
1: Azt nem, csak ez csak telefontöltő.
2: De az is egy ugyanolyan töltő, az is túlmelegedhet és fölgyulladhat, tehát ezzel az erővel mindent ki kéne húznod, mindig, amikor elmész otthonról. Teljes áramtalanítás, és azt amikor visszakapcsolod, akkor...
1: Kell egy főkapcsoló.
3: Jó, de most itt van még egy jó, ezt is felhívhatnánk, mert írta a Rozsda, aki megette a kamerát, hogy ő sokat...
1: Én vagyok a Rozsda?
3: Igen.
1: Ez a mindenség neki. Szarvason vadasparban gyermeknapi móka, fából készült körhinta, felültettem a kislányom, 10 másodperc múlva az előtte lévő ülőhely szakadt le.
2: Oh.
1: Az mi? Na jó, ezek a ringlispileket, figyelj, ezek a ilyen vásári cuccok.
2: Ebből szokott baj lenni.
1: Az vásári Andi se szereti, egyébként elmondta, hogy az nem... De szar, Jézus, csak, hát az Andi se írja ezeket, mondja, és sose jár vásárba, nem szereti az éneket. Na jó, van, írjatok meg.
3: Hallgatok, és olajfúrós történet óta eléggé kétkedve hallgatom ezeket a beszámolókat. Az a legjobb, hogy eddig valahol, ott volt, a luxusban voltam. És az nagyon, emlékeztek?
1: Igen. Rám nem esett semmi, kívül az első írja, igen. Na jó van, hál' Isten, akkor új születésnapot ünnepel az operatőr, úgyhogy örülünk, hogy jól van. 7:30, itt vagyunk mindjárt, rögtön jövünk a hírek után.
0: Hú, de izgalmas ez a téma! Hamarosan folytatjuk!
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
7: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
8: Na, mi lesz a mai program?
9: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
8: Vagyis
9: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
8: És ha rock'n'roll, akkor...
9: Az ég kék, a grill kolbász, Master Good.
10: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó, egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
5: Elindult a Pepita Boom. Szurkoljunk együtt. Vásárolj június 18-ig és nyerj értékes ajándékokat. Lego focis újdonságok és világbajnok Lego árak várnak. Rengeteg ajánlat az egész családnak. Irány a Pepita.hu.
11: Budapestre érkezik a Mercedes-Benz Art Collection. Május 28-ától a Merlin Színházban ingyenesen fedezheted fel a Powerlines kiállítást, ahol a művészet, az energia és a mobilitás találkozik. Ez nem egy klasszikus autós kiállítás. Ez egy külön világ, amit látni kell. Lépj be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest élményébe. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
12: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
13: Mi? Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 ezer belföldi szállás bomba jó áron!
12: Ugrunk egy bombát!
13: Szállás.hu. Úgyis tett!
14: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
15: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Reklámot hallottak.
16: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: a Rádió Egyen.
1: Fordult az időjárás a Dunántúlon, több száz gyorshajtóról készült drága fotó Kőbányán, több 10 milliárdot spórolhatnak a képviselői díjak csökkentésével. Nyadákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Már tegnap este megérkezett az időjárási fordulat a Dunántúlra. Helyenként rövid idő alatt több napnyi mennyiségű eső hullott le, a szélsebessége pedig az óránkénti 80 kilométert is meghaladta. Somogy, Tolna és Baranya vármegyére csapott le leginkább a vihar. A hét további részében azért nem lesz zord az idő, de készülhetünk majd meglepetésre. Részletek hamarosan. Több száz gyorshajtóról készült drága fotó Kőbányán egy hét alatt több mint 330 szágoldozót szűrtek ki a rendőrök. A rekorder a Keresztúri úton a megengedett 50 helyett 103 km/órás sebességgel autózott, amiért 140 ezer forint bírságra számíthat. A BRFK azt írta, a jövőben is rendszeresen lesznek hasonló razziák. Hatályba lép a devizahiteleseket segítő törvény, a jogszabály tegnap jelent meg a magyar közlönyben. A parlament hétfőn fogadta el a tisztességtelen fogyasztói szerződések következményeit rendező törvényjavaslatot. A jogszabály felfüggeszti a még folyamatban lévő devizahiteles pereket és a devizahiteles ügyekben indult végrehajtásokat. 4 év alatt 50 milliárd forintot spórolhatnak a képviselői fizetések csökkentésével, erről az ATV-ben beszélt a miniszterelnök. Magyar Péter az interjúban arról is beszélt, a jövőben börtönbüntetéssel is sújtható lesz, aki valótlan adatokat tüntet fel a vagyonnyilatkozatában. A klímatudatosság is kiemelt szempont a Virágos Magyarország versenyen. Az időjárás változás miatt fontos, hogy olyan növények kerüljenek a közterületekre és magánkertekbe is, amelyek jobban viselik az asszályos időszakokat. Erről Bátoriné Nagy Ildikó Réka, a Virágos Magyarország nemzeti koordinátora beszél.
2: Nagyon fontos a megfelelő faj és fajta választás, illetve hogy a település faállománya megfelelően ápolt legyen, hogy a viharkárok is kevésbé károsítsák. Idén is keressük azokat a településeket, szeretnénk őket külön is díjazni, amelyek már tettek lépéseket a klímához való alkalmazkodásban. Olyan zöld felület fenntartási technológiákat alkalmaznak, amivel költséghatékonyabban, könnyebben életben tartható a növényzet, illetve olyan növényeket alkalmaznak, amelyek kevésbé fenntartási igényesek.
1: Ha hosszabb, rövidebb időszakokra előbújik a nap, ám változékonyabb idő jön. Főként keleten, észak-keleten számíthatunk záporokra, zivatarokra. Felhőszakadás, nagyobb méretű jég is kísérheti a zivatarokat. Sok helyen viharos szél fúj majd. Csütörtökön is marad még a front, záporokat, zivatarokat főként az ország keleti felére hoz. Több fokkal visszaesik a hőmérséklet.
0: Közlekedési hírek.
1: A 11-es főúton Esztergom átkerési szakaszán a 60-as és 62-es kilométerek között útszűkületen kell áthajtani.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: reggel.
1: Gondoltam, amíg reggeliztek, addig szórakoztatom magam.
2: Mi volt ez?
1: Ennyi,
2: csak hallgattam. Ketyegés.
1: Vézolikának egy új nem ékszer, ezzel még nem jött ki.
2: Édes Istenem.
3: Nem mondom, a hangulatot a rádióban, ez és tojáskrém. Ez volt ma.
2: Ez a kettő szebb legyen a reggel.
1: Kibíbelődik a tonhalkrémmel és a tojáskrémmel, érted? Amíg gondoltam, már most századik ugyanolyan daj lemegy, vagy berakunk.
2: Ez milyen hosszú ez a dal, amiben semmi nem történik?
1: Ebben semmi nem történik. Ez egy ilyen jó vezetős dal, ez egy 8 perces, hát az originál mixet nézzük, az ilyen 8-9 perc. Ez megy végig. Hát bármikor vissza tudom adni neked. Jó a basszus benne. Na szóval ilyen muzsikáink is vannak. Gyerekek, olvastátok, hogy lecserélték a Györfi Pált?
2: Hát, nincs igazság.
1: Komolyan mondom, mi történik. Ki fogja elmondani egy újabb világjárványnál, hogy maradjak otthon, hogy mossak kezet. Vannak ilyen ikonikus szóvivők, akiket valahogy úgy mindig oda képzelsz, hogy ő marad a mentőszolgálatnak a szóvivője. Nem tudjuk, hogy ez most valami belső tisztogatás, vagy baj volt vele, vagy nem végezte jól, vagy fiatalítani akartak. Tehát magát a dolgot nem tudjuk, de arra akarok kiukadni, hogy vannak szóvivők, akiket úgy kedvelsz, nem? Hogy nekem a Györfi jön, és mindig mondja el, hogy hármas baleset történt, a túlélőket újraéreztettük, minden rendben van, a sérülteket elláttuk.
3: Azt mondják, hogy a balesetek 70%-át elsikkasztotta.
1: Az mit jelent?
2: Ellopta a baleseteket.
3: Hogy csak a 30%-ot mondta el a többieknek. És tudod, kiderülnek róla ilyen felvételek, hogy így áll a kamera előtt, hogy tudod, ő a sajtószóvivő, és akkor így, na de mondja el a körülményeket. Nem!
2: Nincs itt semmi látni való.
3: Nem hiszem amúgy, szerint fogalmas nincs, hogy miért történt.
1: 20 évig nyomta. Igen, 20 igen. Évig volt a Györfi, 20 éven keresztül jött ő, és mondta el, hogy...
3: Örökre fülemben marad a hangja.
1: Igen, tehát ő volt a Maradj Otthon című történet, ugye, amikor elkezdte mondani, ugye a Covid alatt, meg a mossunk kezet, meg valahogy az őt meglátta, és azt gondoltad, hogy a sérült rendben van. Nem lehet baj, mert a Györfi elmondta, hogy rendben van.
2: Igen, ott feküdnél a kocsid mellette, hogy karamboloztál, és ott van a pali, akkor azt mondod, meg vagyok.
1: Mellettem kész. Fekve a motor mellett a Györfi nyilatkozzon a fókusznak.
2: Ő álljon.
1: A bukossakot nem tudjuk levenni. Valószínűleg az arca soha nem lesz szép. De megismertük, ez ő.
3: De nem lehet majd kérni ilyet? Tudod, hogy így, hogy a te halálhíredet az mondja be, aki te választasz.
1: Csak a Györfi. Csak a Györfi.
2: Rehabilitálják akkor a Györfi palit.
1: És azt mondja, hogy szabályosan közlekedett a saját sávjában, nem ment gyorsan, csak egy jobbról érkező Suzuki.
3: Majd hasbázhat vele.
2: 78 éves. A piros egy-egyes Suzuki van.
1: Kifordult elége. De nem, egy szóvivő ki tud öregedni? Én elhiszem neki ezt öregebben is.
3: Berekedtek kicsit már, nem az az elállam, hogy
1: rántosod. Nektek volt olyan szóvivő időjárás jelentő.
2: Igen.
3: Ajj, ne,
2: imádtam. Ugye? Olyan szakmai volt a csávó, figyelj, egy ilyen sármos, jóképű hapsi, még férfi szemmel is ugye azt mondtad, hogy ez igen, de jó, néz ki a csávó. Jött, és amit ő mondott, az úgy volt.
1: És aztán végén elköszönt, hogy derűs éjszakát. És azzal tudtad, derűs éjszakát.
2: Derűs napot.
1: Vagy jól fogsz aludni, derűs napot, derűs éjszakát. Ugye így köszönt minden. De nekem a Györfi ilyen. Szóval, hogy egy ilyen ikonikus arcának.
3: Igen, de Szellő István is ilyen, nem?
1: Igen.
3: Igen, szóval hogy akkor most ezzel mi lesz?
1: Hát azt szerintem nem cseréltek le a szellőt.
2: Is lecserélik.
1: Vagy a Györfi helyére ül a szellő, vagy a szellő megy a Györfi. Igen, holnap a Györfi.
3: Szellők fújnak.
1: Igen, holnap a Györfi mondja a híreket. Szóval én ellenállok ennek az új kislánynak, megmondom őszintén. Két kedve fogadom majd a bejelentéseit.
2: Nem állok neki
1: ellent. Vizsgálom, figyelem, de egyelőre nem, még egyelőre ellenállok. Nem vagyok hajlandó.
3: Vigyázz,
1: én még gyászolok. Nekem most van egy ilyen Györfi gyászom.
3: Megint gyászom.
1: Nem úgy gyászolok, tehát nem úgy. Nem, éneknek nincs ilyen, mint te mondtad, hogy például a Göncit nagyon szereted a Tényekben. Hogy ugye mondtad, hogy neked a Marsi Gönci páros nélkül nincs ének.
3: Ezek a kettő. Hát a Marsi Enikó, hogyha nem jössz, akkor nem is tudom, hogy ezt. Az igazság, hogy lehet, hogy ugyanaz a hangja van, mint a Győrsi párnak, azért választották. Meg kéne tudnunk, mi volt a kiválasztási folyamat.
1: Igen, hát egy nő, egy fiatal csaj, tehát olyan nagyon sok egyezés nem lehetett. De például az ORFK-nál volt, emlékeztek, a Garambölgyi. Emlékeztek, megjelent ilyen mély hangon, és én tudtam, hogy biztonságban vagyok, ma este hozzám nem törnek be, mert a Garambölgyi elmondta, hogy a bűnözők azok börtönben vannak. Nem ilyen volt a Garambölgyi? 20 évig a mély hangján mindig lefele nézett, mert kisebb volt a riporter nála mindig. Magas volt, tud, és lefele nézett, a bűnözők, nem tudom, mi történt, stb. Hát ezek az ikonikus arcok, ezek nagyon kellenek.
3: Nagyon sokan írják a Bóna Mártát.
1: Hábóna Márta.
3: Hábóna Márta.
1: Hát ő volt, ráadásul várjál, hát ő a felesége volt ugye az Ajner Szilárdnak. Hát ők meteorológus házaspár voltak.
3: Én ezt nem tudtam.
1: Jó, nem az Ajner Szilárd, várj, az Ajner Szilárd a Pártai Lúcia, ugye? Az otthon úgy volt, úgy álltak ők párba, hogy a Pártai Lúcia. Aha. Na ki volt még, aki nektek ilyen nagyon, nagyon ikonikus? Így jött, és így tudtad, hogy a Garavölgyi elmondta, hogy rendben vagyunk.
2: Volt.
1: Meg vagyunk akkor. Mert a Doszpot is egy ilyen jó, arc volt, mondom. Nem?
2: De ő nem volt szóvívő.
1: Ő nem volt, hát nem volt.
2: De szerintem a Doszpot nem volt, őt ugye mi nyomozót kérdezték. Hát igen, ő igen, volt igen, az első napszemüveges bőrkabátos nyomozó, az amerikai típus érten megfelelője. Itt végre igen. Magyarországon, hogy valaki nem egyenruhában nyilatkozott,
1: igen, hanem tényleg, a bőrkabátban. Olyan igen, menő a zsaru bőrkabátban. De ilyen az Aher is például, nem?
2: Igen.
1: Zaher. Tehát az Aher, hogy látod, és hogy én tudom, hogy azzal a cigivel ott baj van, mert az Aher mondta, hogy nem szerencsés rivott rira inni.
3: De hogy ő lesz a tiszti főorvos. Azt teljesen megvettem győződve az Aherről, hogy ő fogják. Ő lesz majd a tiszti főorvos dönemet. Viszont aki nekem nagyon hiányzik, és a hangja meg mindene, na, az a Pokristyák Mónika.
1: Hát,
3: tessék!
1: Meri vagy nem meri.
3: Így van. Adják vissza Pokristyák Mónikát, és a Meri vagy nem meri.
1: Most mondom, a Györfi maradott, hogy írja valaki, igen. Szóval érdekes, hogy azért ezek az arcok így hozzánk tudnak nőni, nem?
2: De szakmailag hitelesek, szimpatikus arcok, a Zaher ugye egy ilyen rettetesen őszinte csávó, nagyon szerethető.
1: Ő ugye a szókimondásáról lett így híres egyébként, vagy valahogy itt tőle azt úgy, igen, hogy megszoktad, hogy nagyon kimondja, nincs semmi köntörfalazás, nem? És úgy tudtad. Igen. Knézi Jenő Telesport, tessék, például a Knézinek a hangja. Tehát az is olyan volt, hogy volt egy kedvenc meccsed, és fellélegeztél, ha a Knézi közvetíti. Nem? Igen. Tudtad, hogy ez nem azon lesz. Megy el, hogy ki közvetíti, mert az úgy nagyon rendben lesz.
3: És mit fog csinálni ezek után Györfi Pál?
1: Azt olvastam, azt hiszem,
2: marad
1: hogy
2: kötelékben.
1: Ő marad a kötelékben, igen, mert hogy ő mindig mentőzni fog. Tök helyes posztot tett ki, hogy előttem az utódom, fogadjátok szeretettel, ugye a Brigittát, a szóvivő bajtásnőt. Ő azt mondja, hogy 43 éve csatlakoztam az országos mentőszolgálathoz, számomra ez a hivatás az életért, és hogy ő marad a kötelékben. Csak hát lehet, hogy mentőorvosként vagy a háttérben nem tudom pontosan, hogy ő mit csinál.
3: De akkor nem fogna neki műsort adni az RTL klubban?
1: Én nagyon remélem, hogy nem. De nem azért, mert hogy szakmai féltékenység van ebben, hanem ő maradjon a mentőnél.
3: Annyi erőpáros mostantól, hogy Györfi Pállal. Annyi
1: erőpáros, mert tudom képzelni egyébként. Most
3: már, így Györfi Pállal.
1: Úgyhezzük a Györfit. Igen. Szóval, hogy ja, érdekes ez a dolog. Hát itt akkor van egy nagy átalakítás, gondolom, és ilyenkor a szóvivőnek is menni kell. Mi a fene történik?
2: Hát átalakítás ott ugye vezércsere már történt.
1: Aha.
2: De hogy most a szóvivőt miért kellett, nem tudom. És Müller Cecília, senkinek nem hiányzik?
1: Na például Cecília nem. Úgy nekem tán. az egész covidos Cili időszak, néni. Cili néni a nyunyókájával, meg azokkal a félfura sajtótájékoztatókkal, tehát hogy én mindig nagyon kétkedve figyeltem, és azt vártam inkább, hogy vegyen elő egy üveg kompótot, hogy ezt ő csinálta, és kóstolja meg mindenki, mert nagyon finom. Nem?
3: Ilyen osztályfőnök.
1: Igen, nagymama és osztályfőnök egyszerre. Igen. Tehát,
3: de írtak egy nagyon jót, ami ezt teljesen el is felejtettem. Kautsky Armand hangján egyenlege 15 másodperc múlva lejár. Annyira jó, úgy emlékeztek erre?
1: Igen. De Cecília nénnek nem tudtam elhinni, nem, hogy nem fogok belehalni a Covid-ba. Tehát, hogy mindig megjelent, inkább szorongani kezdtem, hogy itt valami nem stimmel, mert ez idős, aranyos, kedves nagymamával akarják itt eltusolni a dolgokat, és előre tolják a nagyit, hogy én nyugodt legyek. De én megláttam és tudtam, hogy itt valami kavarás van a háttérben. Tehát a nagyi nekem nem hozta a nyugalmat. Abszolút nem működött. Hangazol ilyen például az állatkertnél, már mit tudom, 20 éve, tényleg ő is egy ilyen ikonikus arc az állatkertnek, mint nyilatkozó. Igen. Hozzá nincs érzelmi viszonyom, most megvizsgáltam magam.
3: Meg a Tordján Józsi.
1: Egy politikus volt.
3: És?
1: Akkor Winston Churchill, nagyon szerettem, hogy a második világháborút próbálja lezárni.
3: Miért tesszük, nem volt ez, hogy otthon vagy, játszol az én a szőnyegen, és akkor egyszer csak tudod, így megy a hírad, és a háttérnek, hogy annyira tudtad, hogy a politika meg a Tornyán Józsi hang, az így egy, nem?
1: Igen. De milyen érdekes, hogy a sportkommentátorok hogy tudnak hozzánk lenni, hogy Hajdú B nyugdíjban, amivel egy többet nem nézek meccset. Nem?
2: Igen, mert a Hajdú B is vicces, szakmailag tök felkészült. Ugye?
1: Abszolút.
2: Más lesz a meccs, ha nem ő közvetít.
1: Igen, abszolút. Abszolút hozzád nőnek ezek az arcok. Tényleg tök érdekes. Igen. Szent Király Alexander, Kormányinfo, nem? Tehát, hogy egyébként azt mondtam, Kormányinfo nő nem feltétlen volt. Hogy volt ott ő? Ott kezdett, vagy nem volt?
3: Nem. Ott a Geri volt.
1: Hát Hát a vitte, vitte, igen.
3: Igen,
1: ő mindig a jó végén van ennek a dolognak.
3: Geri szereti a stresszt.
1: Most is.
3: Szerintem egy érzi. Igen, tehát, hogy ezen él, ő szereti, hogyha is stresszt.
1: Kapott egy hátizsákot 20 éve, de nem tudja lerakni. Most is kapja.
3: Nagyon tetszik a zakó választása mindig, hogy ott körülötte mindenki ilyen nagyon feszes, ilyen slim fit zakókba ül, ő pedig egy ilyen nyári, nem is tudom, milyen anyag ez az a...
1: Van annak valami előnye, az ember megtartja az érettségi zakóját.
3: Tehát, hogy azt nem az előtti. Bátyát örökölted.
1: Igen. Tudom, hogy idióta volt, de nekem nagyon hiányzik Palik az F1-ből. Na, látod például a Szújó éra előtt, ugye?
2: Sokan mondják, hogy az F1 közvetítés az akkor volt jó, amikor a Palik ordibált, ott volt mellette ugye a Zollner Gyuszi, aki meg a tök a másik véglet volt, és a Palik rengeteget szekálta.
1: És amikor ő átadta, sokan abba hagyták a Forma 1 nézést. Mondták, hogy nem.
2: Nem lett olyan.
1: Nekem a Palik a Forma 1. Ahogy üvölt, meg ugye, hát meg nem tudom. Régi bemondó, Kovács P. József, meg van például? Na, ugye? Megláttad az öltönyben a kis brummogó mély hangját gyerekkorodban, tudod? És tudtad, hogy anyád mindjárt szól, hogy kész a vacsora.
3: Ugye? Mi az, hogy hagyd magamra.
1: Igen. Vagy a Szlávik, tényleg nálunk volt sokat. Ugye, de hát azért őt sokszor hívtuk, de ő nem ment így előre, vagy őt nem tolták azért így ennyire előre. Jó, én szeretem ezeket az ikonikus arcokat. Mi lesz a Györfivel? Ilyenkor mi van?
2: Hát valami szerintem rehabilitáljuk.
1: Rehabilitáljuk? Kérjük meg, hogy maradjon?
3: Igen. Legyen az, vagy pedig legyen az, hogy ilyen fizetősé tesszük Györfi Pált. És akkor aki akar...
1: Legyen a Györfi Pál applikáció?
2: Igen, egy applikáció, oda lehessen kérni, hogy ő mondja.
1: Pénzére elmondja neked, hogy nyugodt vagy. Hogy minden rendben van veled, és hogy hazaértek a szeretteid.
3: De nem lehetne neki egy ilyen vonala, egy ilyen telefonvonala, amit fel tudsz hívni, és akkor
2: Györfi pár forró vonal.
3: Szerinted a rózsaszín az én színem, kijönne Györfi párban, mert meglétsz, és akkor mondja, hogy az eddigi rendelkezésre álló információból arra következtettünk, hogy nem kellene meleg színeket viselned.
1: Igen. Dávid Sándor, hát szegénykémre azért már olyan sokan nem emlékeztek. Igen, ő még a Palikéra előtt volt.
2: Hát ő kezdte a technikai sportok közvetítését, igen. Ugye ő volt talán
1: és minden mondat között aludt egy 20 percet.
2: Így van.
1: Ő közvetítés egészen egyediek voltak, elaludt a saját hangjára. Felriadt, ha történik valami, de te vele együtt szúnyogkáltál gyerekként.
2: Megcáfolom, nem riadt föl. Mi együtt dolgoztunk úgy itt a Naphegy téren, hogy ez a stúdió volt a Rádió Bridge, és ahol most az Annáék ülnek, ott volt az Eurosport. És NASCAR-t közvetített Dávid Sándor, az öreg, elmondta, minden tudott érted, de A-tól Z-ig, és a repülőrajtról beszélt egy szolid 20 percet, Isten nyugosztalja, viszont a repülőrajt után egy másodperccel 45 autó törte össze magát, de ő aludt közben. És már így vertük az ablakot, hogy lapaj! Ez volt, ugye mindenki így hívta, lapaj! Áll az egész futam. A repülőrajtnál az történik,
1: hogy... Gyerekként csak azt mondtam, hogy az öreg kicsekkolt. Eltűnt.
2: Ennyi.
1: Ilyen 10 percekre eltűnt.
2: Saját maga hatása alá került.
1: Zseniális. Mennyire laza vagy már, amikor egy élő közvetítés belalszol, tehát, hogy mennyire a kisújatban van a szakma, és akkor még nem volt idős, meg nem azért, mert hogy idős volt, meg... Ja,
2: nem.
1: Elaltat ez a dolog.
3: Hogy ez benne a Duba Színházban, és Badás Sándor. Ő
1: zseni. A legprofibbak csinálják ezt. De ő is
2: beszél közben.
3: Abszolút, ő beszél alvás közben, és nem veszed észre, hogy az, hogy csak összefüggéstelen lesz, amit mond, és akkor... De ugyanúgy beszél, és látod, hogy akkor Sanyi, kezdened kell... Na, és rengeteg szemben,
1: hogy... De beszéd közben.
3: Képzeld el, hogy leül a kanapéra, az öltözőben beszél, és egyszer csak elkezdenek összefolyni a szavait, tudod, ilyen, tessék,
1: mi van?
3: És látod, és végig kicsakolt,
1: megőrült, az mennyire haladó.
3: Beszéd közben alszik, és így fel kell rázni. És hogy ez, és akkor fel kell, és akkor utána megy, és semmi baja nincsen.
1: Zseniális.
3: Mikroalvások.
1: Ahhoz már mennyire haladónak kellene, hogy beszéd közben aludjál? Mennyire túlterhelt az idegrendszer? Mennyire vagy elfáradva? Nem, ha leülsz valahol, elkezdesz beszélni, és beszéd közben úgy alszol le, hogy összefüggéstelenül beszélsz először.
3: Felfogadatlan.
1: Az kemény.
2: És Bai Évát is kérjük szépen vissza a lottó sorsolásba.
1: Őt is lecserélték?
2: Szerintem ő sincs.
1: Tisza kormány, ez is. Mai évát kiszedték. A lottó sorsolásból?
2: Igen, kedvesen, aranyosan mondta mindig.
3: Én a Vágó Istvánt is nagyon szerettem.
1: Ja, hát, igen, Pista nagy legenda volt a kínáló cigijéve. Nagyon szerettük.
3: A kínáló cigijé volt?
2: Persze.
1: Két doboz cigijé volt.
2: Ha kértél Zofi, ha a saját, akkor Marhi.
1: Sose adott a sajátjába, kértél cigit, adott egy szart, és ő szívta a másikat. Volt egy kínálós doboz cigijé. Nem ad a sajátjába.
3: De úgy, ebben van valami nagyon kedves.
1: 30 tonin van róla.
3: Nem tartok egy vágó perceket.
1: Kínálós cigijé volt. Az öreg mekkora forma, nem? Van egy cigit, Pista? Persze, parancsolj. Persze, adott egy nagyon szar, sose kértél tőle többet, de meg rágyújtott a Mardiához.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Srácok, engem nem zavar a cash. Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?

0: Sötérni. A virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus. Ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas. Munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek ford.hu.
1: A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
2: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágótabletta.
1: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
2: Maltofer rágótabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: Ha sportfogadás, akkor vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé 100.000 forintig.
5: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a vegas.hu-n.
6: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Július 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól, mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
8: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jüsknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos kerti bútorra és termékre, 50-70% kedvezményt számos matracra, és 20-50% kedvezményt számos iroda és gamer székre. Vásárolj most a legközelebbi Jüsk áruházban vagy online a jüsk.hu-n.
10: Reklámot hallottak.
11: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vágj bele most, fizes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az Újháznál. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
1: A tökéletes otthon az XXX Lutzban kezdődik.
2: Irány az XXX Lutz!
1: Válogasson 20% kedvezménnyel több ezer termék közül most hétfőtől vasárnapig áruházainkban és online. Teremtse meg álmai otthonát. További részletek az xxxlutz.hu oldalon. Nagy választék, szuper árak. XXX Lutz.
3: A király elfoglalta jó ízű trónját. A Burger King begyújtotta a grillt már tökölön is. Vedd az irányt a Sziget Center felé, ugyanis tüzöngrillezett kedvenceid megérkeztek. Dobd be egy vapört, vagy válasz kedvedre számtalan királyságunk közül. Ott Ali. Burger King. Pont ahogy szereted.
4: Válassza a Balalék Resortot Szántódon, közvetlenül a Balaton partján. Tágas családi apartmanok balatoni panorámával, saját beachbarral. Balalékresort.hu.
5: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával.

0: Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon, június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
1: Végre egy bejövős fesztivál Budapesten egy hétnyire. Július 2-3-4 Dunapart Fest, Rátkeve, Dash, Betonhoffi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton. Július 2-3-4 Jegyek dunapartfest.hu.
2: A Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 vadi új mobil applikációját. Csekkold az új Rádió 1 weboldalt,

0: Magyarország legjobb lemezlovasait élőben, vagy hallgass vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél apra kész! Irány az új rádió 1.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Hírek a Rádió 1-en.
2: A vártnál is kedvezőbben alakult az infláció, hatályba lép a devizahiteleseket segítő törvény, két medve is felbukkant az Aggteleki Nemzeti Parkban, Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Már tegnap este megérkezett az időjárási fordulat a Dunántúlra. Helyenként rövid idő alatt több napnyi mennyiségű eső hullott le, a szélsebessége pedig az óránkénti 80 kilométert is meghaladta. Somogy, Tolna és Baranya vármegyére csapott le leginkább a vihar. A hét további részében azért nem lesz zord az idő, de készülhetünk majd meglepetésre. Részletek hamarosan. A vártnál is kedvezőbben alakult az infláció Magyarországon. Májusban 1,8%-ra csökkent a pénzromlás mértéke, miközben az elemzők inkább emelkedésre számítottak. Az alacsony inflációhoz hozzájárult a forint erősödése, a védett üzemanyagárak és az árréstopok fenntartása is. Több száz gyorshajtóról készült drága fotó Kőbányán egy hét alatt több mint 330 szágoldozót szűrtek ki a rendőrök. A rekorder a Keresztúri úton a megengedett 50 helyett 103 km/órás sebességgel autózott, amiért 140 ezer forint bírságra számíthat. A BRFK azt írta, a jövőben is rendszeresen lesznek hasonló razziák. Hatályba lép a devizahiteleseket segítő törvény, a jogszabály tegnap jelent meg a magyar közlönyben. A parlament hétfőn fogadta el a tisztességtelen fogyasztói szerződések következményeit rendező törvényjavaslatot. A jogszabály felfüggeszti a még folyamatban lévő devizahiteles pereket és a devizahiteles ügyekben indult végrehajtásokat. Szépek és rövid életűek megérdemlik a tiszteletet a kérészek, a rendőrség pedig különös dologra hívta fel a figyelmet a tiszavirágzás kapcsán. A rovarok egyetlen napnyi életét tilos megzavarni, még az elhullott példányokat sem lehet elvinni. A rendőrségi közlemény szerint a rajzás szándékos megzavarása természetkárosításnak minősülhet. Anyamedve és bocsa bukkant fel az Aggteleki Nemzeti Parkban. Jósfafőtől északra a turistautaktól távol látta meg az állatokat a park egyik munkatársa. A park közösségi oldalán arra kérték a látogatókat, tartsák be a Nemzeti Park szabályait. Tilos sátorozni, a bivakoló helyeken pedig célszerű a fekvőhelytől távol tartani az élelmiszert. Június elején is láttak medvét a térségben, akkor Szögliget és Égerszög területén. A hosszabb, rövidebb időszakokra előbújik a nap, ám változékonyabb idő jön. Főként keleten, észak-keleten számíthatunk záporokra, zivatarokra. Felhőszakadás, nagyobb méretű jég is kísérheti a zivatarokat. Sok helyen viharos szél fúj majd. Csütörtökön is marad még a front, záporokat, zivatarokat főként az ország keleti felére hoz. Több fokkal visszaesik a hőmérséklet. Péntekre száraz, napos időt mondanak, és délután újra 27-28 fok körüli értékeket mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Ráskó Eszti, Rákóczi, Feri és Sebestyén!

0: Ittent vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, gyerekek, 8 óra után 10 perccel. Itt aztán olvasom itt a nyilatkozatokat. Hát,
1: melyikét?
0: Mi történt a Györfivel? Csak ugye köszönöm szépen, ugye erről beszéltünk itt egy fél mondatot, és ugye hát itt a Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter, egyébként a táncoló.
1: Igen.
0: A táncoló ember.
2: Igen.
0: A Facebook oldalán elmondta, hogy a mentőknek egy pillanatra sem celeb arcokra, nem intézményvédő reflexekre, és nem PR mondatokra van szükségük, hanem szakmai, őszinte emberséges és tanulni képes kommunikációra, olyan hangra, amely egyszerre védi a beteg biztonságot, a dolgozók méltóságát és a közbizalmat. Na, Györfi nagyon elrúgta nála a pöttyöst. Én azt éreztem a Györfinél egyébként. Nekem ezzel így nincs bajom, nyilván szakmailag nem látok rá, hogy itt a háttérben mi folyik. A hallgatás elkenés rombolja a bizalmat. Aha, ja, arányos transzparencia, szakmai őszinteség. Hát aztán itt lehet, hogy szakmai kérdések vannak ebben, mi nem látunk bele, de ez az oka, elküldték nekünk többen. Köszönjük szépen.
2: Hát ez érzelmileg egy kicsit tökéletet van benne, mint gondoltam.
0: Igen, Hegedűs azt hívta, Györfi jelenáll szerint marad a mentőknél, 18 éves kora óta ott dolgozik, és az önmagában példamutató, méltányolandó életút. Ezt el lehet és el kell ismerni, de mindennek rendelt ideje van. Hoppácska! Bocsánat, az idegen szöveg olvasása majd kicsit nehezebben megy, elnézést kérek.
2: Ugye befagyáltozol.
1: Megszoktuk.
0: Azért javultam az utóbbi időben. Az utóbbi években már. Igen, egy kis javulás. Ha nagyon koncentrálok, akkor el tudok olvasni, igen. Na gyerekek, olyan vendégünk van, ami nektek egyáltalán nem lesz élvezetes, de nekünk nagyon, bocs, nem kell mindig jól járni, na de hogy soha szól ugye a nagymondásunk, amit szeretünk, mert hogy Ádámot hívtuk vissza, Fazekas Ádámot, ugye tulajdonképpen mondhatni, hogy minden évben egyszer ellátogat hozzánk, világbajnok fagylaltmesterünket, beiktatták a szakma halhatatlanjai közé, csak hogy hol tart gyerekek a fagyi készítés, azt gondolom, hogy odamész, oda keversz valami kis ízt, meg gyümölcsöt, meg nem tudom mit.
2: Kisiklott az életem.
0: Igen. Eszed magához ölelt 6 kiló villaskörte fagyit, úgyhogy a következő megszállásban ő nincs, ennek elég nagy oka van. Cukorsokot kapott, és lefekült hátul a kanapét. Igen. Szóval a Gelato Fesztivál Hall of Fame-jébe beiktatták. Május 27-én tartották Rómában, ahol a magyar mesterneve örökre felkerült a világ fagylalt elitjének térképére. Eleve, hogy van ilyen, ugye? Hát ez ekkora dolog, hát ezt nem is tudtuk.
2: Hol vagyok a listáról? Hát
0: örök fogyasztóként és
1: legnagyobb
0: rajongóként.
2: Egy Matuzsálem.
0: Rászkó Eszter Magyarországról képviseli hazánkat örökös aranydíjjal.
2: Életműdíj, vagy nem tudom.
0: Szóval, hogy azt tudtuk, hogy világbajnok vagy, Hello Ádám, de akkor ez mit jelent pontosan? Mert ez nagyon menő, de mi erről a Hall of Fame-ről se tudtunk. Ez egy nagy dolog, nem?
3: Jó reggel, sziasztok!
0: Jó reggel, csáv,
3: valójában igen, ő egy nagy dolog, mert ugye ezt a Gelato Fesztivál Hall of Fame, aki ugye bekerül ebbe a klubba, nem azok kapják meg, akik nyertek egyszer például versenyt, vagy kétszer, hanem akik sokkal, illetve nagyon sok időn keresztül ugye vezetik ugye a fagylalt világranglista első helyét. Nekem ugye ez sikerült, ezáltal ugye bekerültem ebbe a halhatatlanok klubjába.
1: Meddig kellett vezetni a listát? Egy év, kettő év
3: az a minimum, ugye 2021-ben indultam utoljára a Gelato Fesztivál versenyen, és nekem azóta sikerült igazából úgymond ezt tartanom, szóval
0: ezek az ATP.
3: Én azóta viszem.
0: ATP pontokkal járnak, vagy mit jelent egy ilyen? Kapsz 1000 pontot, amit egy következő meg kell védeni, vagy nem, hogy lehet ezeket tartani?
3: Ilyen sima MOL hűségpontokkal amúgy is akkor be lehet. Nem, ugye minden egyes versenynek ugye vannak bizonyos pontszámai, ugye én megnyertem a világbajnokságot, ugye az nagyon-nagyon megdobta ezt a pontszámot, és ugye ezek a pontok alapján ugye minden évben felértékelik ezt, ugye minden évben van a Gelato Fesztivál World Ranking sorozat, és ugye én itt messze menőleg tartottam ugye az első helyet, és ugye ezáltal is sikerült bekerülnem ebbe. Én azt gondolom amúgy erről, hogy sőt, ez így is van. Amúgy ez egy nagyon-nagyon nagy dolog, én azt is gondolom, és így is érzem, de én mindig hozzá szoktam fűzni azt, hogy én még mindig csak azt csináltam, amit szeretek, és nem érzem azt, hogy ilyen nagy dolgot tettem le az asztalra, csak tényleg azt csináltam, amit én szeretek. És ebből lett egy nagy világsiker.
1: Ez márvány táblában van vésve a neved?
3: Nincs, ilyet még nem láttam.
1: Egy cukrászdában.
2: Egy csoki táblában vésték a nevét.
0: Igen. Albánok hányadikok lettek?
3: Nem tudom, hogy benne vannak-e.
0: Ugye van ez egy éres albán fagyi, vigyázz, ez nagyon olcsó, nagyon ízesített, de az teljesen,
3: nyilván,
0: teljesen
3: más kategória.
0: Igen, teljesen más kategória nyilván. Oké, mi volt a legutolsó, amivel te nyertél egy 2025-ben? Te csokit csináltál, nem?
3: Így van, csak ugye az nem a Gelato Fesztivál szervezése alatt. Ugye az a Gelato Grand Prix Hungária ugye volt, azon a versenyen indultam, ugye azon egy csokoládé fagylalta kerültem be, illetve ott is el kellett készíteni egy natur pisztácia fagyit, és ugye ugye azzal sikerült nekem nyernem is egy autót, csak ugye az nem ez a versenysorozat, szóval az nem számít bele ennek, a, ennek az értékelésébe.
0: Aha. Na jó, csak hogy értsük, hogy csoki és csoki között is mi különbség van. Tehát például neked egy ilyen csokoládéval indulás, mint szám, az, az mennyi előkészület, marokkói vagy etiópa csokoládé, honnan hozod az alapanyagot? Tehát akkora tudományezés, hogy nem is gondolnánk, hogy egy kis kanál kikanalazásában mennyi meló, meg mennyi tudomány van.
3: Valójában így van, amúgy én, amit én használok csokoládét, ugye kolumbiai csokoládé például, nekem ez az egyik, amit én nagyon-nagyon szeretek használni, viszont én egy elég spontán ember vagyok.
2: Nem ismerhettünk különben.
3: Eszter kimászott a körtés dobozból.
0: Kolumbiai csokoládét hozol?
3: Igen, igen, igen. Én kolumbiai csokoládét szeretek használni. Nekem az a, az, azok az ízjegyek jöttek be.
0: Nem, abszolút,
3: hogy ezt Magyarországon beszerezhető. Ugye nagyon sok terület szelektált csokoládét lehet már vásárolni. Nagyon sok magyar forgalmazó van, szóval nem,
0: mit
3: nem kell ezért.
0: Mit tud a kolumbiai csoki, amivel ráver mondjuk az etiópra, vagy az afrikai csokoládé, nem tudom, kik még a nagy csokoládé nemzetek.
2: Súlyom csokoládéra.
0: Igen, tehát mit tud?
3: Nekem például ugye maga azok az ízjegyek jöttek be benne. Egyrészt egy, van benne egy pici gyümölcsösség. Szerintem sokkal karakteresebb, markánsabb maga úgymond a csokoládé, ez a kakaósabb úgymond ízvilág, és azt gondolom, hogy ezért lehet ebből csinálni egy jó csokoládé fajlatot. Viszont azt itt szeretném hozzátenni, hogy nem csak ebből lehet készíteni jót. Én azt gondolom, hogy önmagában csokoládé fajlaltot nyilván nagyon sokféle csokoládéból lehet jól készíteni. A, ennek maga úgymond a háttérmunkája az, ami megadja azt, hogy ez mennyire lesz különleges. Ne legyen túl édes, ne legyen túl keserű is, vagy ne legyen túl étcsokoládés ízvilág, illetve ugye a hozzátett még alapanyag, meg a rengeteg számolás, úgymond, hogy egyensúlyban legyen maga a fagylalt.
0: Ez a kolumbiai sem fehér, a csoki kérdezik, hogy...
3: Nem.
0: Igen, most vagy kokutána megeszem két...
3: És hozzánk csak csokoládé érkezik a dobozba.
0: Kokoládé, ugye valaki.
2: Igen. Nagyon boldog volt a zsűri, hogy megkóstolta ezt a kolumbiai kokoládé.
0: Igen. És akkor utána, amikor még a tavalyi verseny, utána te megnyered a csoki kategóriát, és akkor el kell indulni egy általuk kijelölt kategóriában, ahol mindenki ugyanazt csinálja meg.
3: Így van, így van. Ugye ezen a versenyen, amikor én indultam, ugye az is volt megszabva, hogy vagy csokoládét, vagy mangóval kell nevezni. Én a csokoládére esett a választásom, de ugye két kategória volt. Be lehetett jutni mangóval is a hat legjobb közé, illetve csokoládéval is. Én csokoládéval bejutottam ugye a hat legjobb közé, és akkor ott viszont már mindenkinek azt az adott pisztáciát el kellett készítenie.
0: De ott még te hozod a pisztáciát, választhatsz, vagy ott már azonos pisztácia, azonos gép, azonos, és abból ki csinál jobban.
3: Én sőt, mindenki hozhatta ott úgymond otthonról lefőzve, de megmondom őszintén, én annak örültem volna lehető legjobb, hogyha adtak volna neki kész alapanyagot. Aha. Ott mindenkinek helybe, és mindenki készítse el a tudásához méltóan a legjobb verzióban. De ugye ez nem így történt,
2: de
3: viszont én ezt nagyon preferálnám.
2: Vagy ezért, hogy kiderül, hogy itt milyen fából faragtak?
3: Nem is kimondott ezért, hogy van visszaélés, bár sajnos még úgy hallottam a világbajnokságon is ugye volt. Az az igazság, hogy elindultok egy ilyen versenyen, Rákóczi Ferinek odaadnék egy csokoládéfagylaltat, benevezünk, menj el, én csináltam közben.
1: Megennénk az Eszterre, mire kiérnénk a versenyre, ne szórakozz már.
3: Akkor adnánk többet.
0: De voltok csalni, várjátok.
3: Ott is úgymond tudsz csalni, hogy lehet, hogy nincs is semmi között úgymond a fagylalt készítéshez, de be tudsz nevezni, és van, aki elkészíti neked a fagylaltat. Figyelj, a világbajnokságon, amikor megnyertem, hozzám ez a hír jutott vissza, hogy volt, aki amúgy nagyon esélyes lett volna rá, de viszont prezentálni kellett a fagylaltot. Akit ott nagyon jónak értékeltek, ott nyilván kikérdezték róla, hogy na akkor hogyan készül el ez a fagylalt. Én el tudtam mondani, hogy mennyi a cukortartalma, melyik mekkora az édesítő hatása, stb. Ez a bizonyos ember, akit viszont ki is ejtettek a versenyből, semmit nem tudott a fagylaltról. Szóval nagy valószínűséggel őt benevezte magát, és nem is ő készítette.
1: Fagyit?
3: Például, ez is előfordult. És ő nem tudott semmit a fagylaltról. És ő ezáltal kiesett, viszont azt mondták, hogy a fagylaltja nagyon finom volt, de...
0: Te finge nem volt, hogy kell elképzelni. Tehát Nagyika megcsinálta, neki ezt benevezett a Nagyi fagylaltjával.
3: Így van. Én azt gondolom, hogy egy igazi fagylaltverseny amúgy szólhatna erről. Én ezt nagyon-nagyon preferálom.
0: Hogy
3: oda meg kell érkezni, húzzunk egy bizonyos számot egy dobozból, ami lesz benne, azt kell elkészíteni. Ott nagyon gyorsan kiderülne mindenkin, hogy egyrésztből ki az, aki ért hozzá, mert ott hiába hozod az otthoni receptet, egy vanília fagyira, most mondtam valamit, mert lehet, hogy húzod egy karamát, nem fogod tudni megcsinálni.
0: Vannak ilyenek, hogy fagyra a trendek? Tehát, hogy mit a sós ízek bejöttek egy pár éve, vagy nem tudom, hogy minden évben te már tudod, hogy most nagyon nagyot fog menni a passion fruit kontra, nem tudom, sós perec, és akkor mindenki arra rá. Most nem a virslis fagyikra gondolok, meg ilyen borzadványokra.
3: Igen.
0: Tényleg vannak már meleg szendvics fagynak, meg teljesen értelmezhetetlen dolgok történnek a fagylat
2: készítésben.
0: Igen, de hogy vannak trendek például?
3: Mindenképp trendek mindenképp vannak, csak azt gondolom, hogy nem feltétlenül kell mindent követni. Mint például, ugye, ami jól említetted, ezt a meleg szendvicses fagylat, vagy bármi. Lehet, hogy az is egy trendként úgymond indult el, viszont én azt gondolom, hogy ez nem egy követendő. Én nem tudom előre nyilván, mi lesz az a trend. Én egy elég Hát önfejű makacs figura vagyok, és én úgy vagyok ezzel, hogy én valamit megszülök a kis fejembe, hogy én azt szeretném, akkor azt szeretném a lehető legjobban csinálni. Annak ellenére, hogy lehet, hogy például pont a trenddel megyünk szembe, de én azért szeretném ezt csinálni. Viszont például ugye nem lehet elmenni az, mert dubai csokoládé.
0: Ja, hát na, az egy
3: hatalmas trend. Igen.
0: Nincs egy pisztácia a világon, amennyit itt dubai csokoládé néven megettünk.
3: Konkrétan, amikor ez így be is tört, akkor az volt, hogy hopp, elfogyott a pisztácia, és aznak, hogy hát most bizonytalan ideig nincs. Mondom, ez érdekes lesz. És akkor nyilván szerez be egy jó minőséget, akár jobb minőséget, vagy ugyanolyat, de nem tudsz egyszerűen beszerezni, mert olyan szintű lett a felvásárlása.
0: Mi most a specialitásod?
2: A rágógumi.
0: Mi most kísérletezel valamit, vagy kísérleteztél,
3: nem? És az unicorn is. Csak azt most nem hoztam. Nem.
0: Unicorn is. De vagy? A kápia málna, erre gondolok. Azon dolgoztál, nem?
3: Igen, kápia málna fagyladot csináltam, mert Püspök Szilágyon élek én, és ott van egy az ízvölgy piknik, és ugye oda készítettem el maga ezt a kápia málna, például a fagyladot.
0: Kápia paprikából.
3: Kápia paprika és málna.
0: És hogy teszed össze a két ízt? Tehát az neked hogy jön? Eszed a málna, és azt mondod, ehhez egy kis kápia? Vagy eszed a kápiát, és azt mondta, hogy ehhez jó a málna?
3: Nem, én azt gondolom, hogy ezt talán láttam valahol, vagy valami paprikás verzió, és akkor nekem erre ez ugrott be. Én nagyon szeretem a kápia paprikát, illetve a málnát is, és ez a két ízkombó pedig teljesen jó működik.
0: És működik együtt a két abszolút íz. De ez így működik. A fejedben megszületik, hogy ez valószínűleg jó lesz?
3: Így van, ez abszolút megszületett a fejembe, hogy ez jó lesz, és örülök annak, mert ez nem egy meleg szendvics fagylalt.
0: De az nem, most ez nem akartam ezzel a kategóriát összesen. Nem tudok meleg szendvics, hamburger fagylalt.
3: Ez a fagylalt az lett, aki először úgy meghallott, hogy hú, kápia málna, nagyon sokan kíváncsiak rá, és megmondom őszintén, hozzám nem jutott vissza erről negatív visszajelzés. Csak azt mondták, hogy mennyire
1: megmondani, az a baj.
3: 80%. Pedig én mindig mindenkitől kérem, hogy őszintén beszélnek nekem róla, mert engem biztos, hogy az épít, hogyha valaki őszintén beszél egy termékről.
0: És akkor ez csupán alapanyag és ráfordítás? Tehát ezen nulla fagy, egy jó minőségű fagyit tegyünk. Javul az elfogyasztott fagyik minősége azért itt az elmúlt években? Vagy óriási biznisz, nagyon nagyot fog rajta a cukrászda, nem érdekel javítani, mert gyorsan ízfokozók, nem tudom... Szerintem a cuccot belekevernek, aztán hadd szóljon.
3: Szerintem ez nagyon-nagyon megosztó. Egyrészből szerintem nagyon sok cukrász szeretne változtatni. Az a fagylaltkészítő például, aki a mai napon kezdem majd fagylaltot, vagy a fagylaltkészítésről tanul, neki sokkal nagyobb esélye van arra, hogy jobb minőséget, vagy valódi alapanyagot tud felhasználni. Vannak azok a cukrászok, akik 30, meg 40, 50 éves cukrászdákat átvesztek, megörökölnek nagypapától, szülőtől, bárki. Ott volt egy elvárás, ott van egy kész receptúra már 30-40 éve. Hiába kerül oda be egy fiatalabb generáció, és ő azt mondja, már pedig én a vanília pasztát szeretném eldobni, és vanília rútból szeretnék, de arra a vanília fagylaltra már van egy közönség. Hogyha ott hoznak egy éles váltást, sokkal nehezebb dolguk van. Én ezt mindig elmondom, hogy nekem nagyon egyszerű dolgom volt, mert 9 évvel ezelőtt én megszültem a fejembe azt, hogy én így fogok fagyit készíteni, vagy sehogy másképp. És annak ellenére, hogy senki nem hitt ebben, én azóta is ezt tartom, és nekem ezáltal sokkal könnyebb dolgom van. Amit azt gondolok, hogy mindenképp elértünk már a mondjuk Magyarország szinten, hogy például az emberek már, vagy a fagylaltkészítő mesterek, ugye a versenyfagyjukat már próbálják, vagy el is készítik talán valódi alapanyagokból. Szóval valamelyest javul ez az irány, de még mindig azt mondom, hogy nagyon-nagyon sok a silány minőség.
0: De nem fogja megvenni a mangó darabja 3000 forintért, ha megkapja a pasztát, vagy az agyon cukrozott kicsit mesterséges
1: színezékkel látott. Hogy drágább a jó alapanyag, de nem ennyire. Vagy nagyon markáns a különbség?
3: Szerintem nagyon. Ő magában is, és nem is csak azon van, hogy az a minőség például drágább, hogy nagyon sok fagylaltkészítő cukrászda, vagy fagylaltozó, ugye reklámoz, hú, valódi gyümölcsből. Igen, ez nagyon jó, ez egy tök jó irány, de az mellett ugyanúgy benne van a habosító, benne van az emulgálószer, benne van a színezés, és az a baj, hogy ha meg is veszi valaki ebből a málna fagylatot, nem tudom mit, nem tudják elengedni mellette azt, hogy nem a málna lesz igazán drága, úgymond ehhez képes, hogy veszek egy málnapasztát, hanem az, hogy nem habosítjuk például agyonazt a fagylatot. És az 5 dekás gombóc, az valójában az egy ekkora méret
0: csak
3: lesz.
0: Csak térfogatnövelővel fel van fújva.
3: És ugye ez, amit szerintem nagyon nehezen tudnak elengedni. És itt hangsúlyozom még egyszer, hogy nekem nem volt ezzel nehéz dolgom, mert én így kezdtem. Én ahhoz szoktam hozzá, hogy a pisztácia nagyon drága, a csokoládé ennyibe kerül, és mi így alkottunk meg egy fagylaltot. De akinek most mindenkinek le kéne cserélni az alapanyagát, például a vizet és a zsíros tejport minőségi termelői tejre, ott nagyon-nagyon nagy ugrások vannak azért. Illetve, ami nagyon nem mindegy, hogy elsétálunk együtt hárman egy fagylalt alapanyag ott forgalmazó céghez, bemegyünk, gyanítom, hogy nem tudtok fagyit készíteni, bemegyünk, levesztek két zacskó port a polcról, rá van írva, öntsük föl ezt, kész vagytok, én, meg elkésztek egy fagylaltot 12-16 óra alatt, és nem annyi a fizikális munka vele, de az érlelési idő, a főzés, a géppart nagyon-nagyon drága.
0: Szóval hát igen, ezért van nálad, ez egy gombóz 12 ezer forintért. Család 150 ezerből fagyizik.
2: Mennyi most egy gombóz csoki amúgy? Vagy gombóz fagylalt pontosabban?
0: Ez egy nagyon változó.
3: Én azt gondolom, hogy az általános ár a mai világban az ilyen 600 forinttól 750-800 forintig is lehet. Mi a cukrászdánkban ugye dekára értékesítünk, egy 5 dekás gombóz 600 forint.
1: De akkor nem, hogy drágább.
3: Nem, azt gondolom, hogy nem.
0: De hogy jön
3: nem.
0: ki akkor neked ez? Már most nem a zsebedbe akarok durgálni, csak tényleg belerakod a csokoládét, tényleg ő akar nagyobbat fogni, te fogsz kevesebbet, vagy ő is bele tudná rakni a minőséget. Tehát ez azt gondolom az ember, hogy azért te oké, minőség, de akkor viszont drágább kell,
3: hogy készítsd. Én ahhoz szoktam hozzá, hogy nyilván kisebb profittal tudunk dolgozni. Aha. Én megelégszem ezzel, és én úgymond ebbe szocializálódtam bele, úgymond itt a fagylalt készítésbe.
2: Viszont
3: sokkal többet szeretnének keresni rajta. Ők már azért ezt másképp látják. És ami például nagyon fontos szerintem itt, hogyha az árakról beszélünk, egy minőségi fagylalt és egy kevésbé minőségi fagylalt között a mai világban már nincs nagy különbség. Ezelőtt 9 éve elkezdtem, nem tudom, 300 forinté, 250 forinté, a kevésbé jó minőségi fagylalt, ennek mondjuk volt a feléért is. Most már pedig azért rájött minden fagylalt készítő vagy fagylalt értékesítő, 50 forintra odaadom olcsóbban, és olcsóbb vagyok. És akkor igazából azt látja abból a vevő is, hogy hú, hogy az milyen nagy, és az milyen jó gombóc. Szóval nincs már azért akkora különbség. Szóval azt már nem lehet mondani, hogy a fagylalt fogyasztó közönség azért nem veszi meg a minőséget, mert drágább, mert nincs már akkora különbség az értékesítési pontoknál.
0: Én összetem, Ádám, én embert nem hallok ennyire lelkesen beszélni a fagylaltról. Te egy külön univerzum vagy. Tehát te vagy maga a fagylalt univerzum. De tényleg, tehát ez nagyon szeretem.
3: Ez igazán jól esik amúgy, mert én amúgy imádom ezt, és hogy én nagyon régóta érzem azt, hogy és olyan bátrabban beszélek erről mostanában, hogy én azt érzem, hogy nekem az alapanyag az életre kell a kezembe. És én ezt nagyon-nagyon ezt szeretem.
2: Ez Balázs is elmutatja magáról. Az utolsó
3: folyásra.
0: Csak kevés szerint. Na, hogy mondja a fagyis viccemet. És minden azt a fagyis viccemet, hogy Pistik elmegy a fagyjárosra. És azt mondja, hogy... mi a projekt, amit most dolgozol? Mit csinálsz? Mi a következő cél? Most már ott vagy a Hall of Fame-ben. Mi van még?
3: Még mindig amúgy visz előre, mert maga a termék egy részből az, hogy nagyon-nagyon sok helyen szeretnék ott lenni, illetve ugye dolgozom egy új márkán, ami a Gella Mille. Ő pedig egy kompakt fagylalt desszert lesz, szeretnék egész Magyarországon, illetve Európát
0: szóval
3: is megcélozzuk.
0: Ha elmondod a nevét, az már konkrétan. Az... Nekem semmi, hogy 25 millió forint.
3: Nem érdekes, nem egy levédek.
1: Egy Málda csülkös pacal verziót, ha csinálnál, az izgi lenne.
3: Csinálják nektek?
2: Nem.
3: De!
2: Nem.
1: Miért? Már a csülkös pacal.
0: Ne menj el a hotdog meleg szendvics hamburger fagylalt irányába. Az nagyon proli.
2: Velem tartja a szemkontaktust. Engedd
3: el. Az Eszter könnyen mondja, mert már egy fél kiló fagyit megevett. Most már nem
2: vagyunk még ilyen beállás.
0: Igen.
1: Ember egy kiló volt.
0: Ne jó, mit kérdezse? Kérhet egyet?
2: Szeretném, hogyha Feri elmenne.
0: Hogy? Hova? Jó, mi legyen a fagyi? De megcsinálja. Ádám megcsinálja neked.
2: Ferinek egy medvehagymás szuflét kérek.
1: Nagyon jó!
2: Medvehagymás libamájas, nem? Az jó?
1: Az jó, medvehagymás libamáj.
2: Tessék, jó, ez a Szarákóczi dara.
0: Jó,
2: jó, én hát Balázsnak van, mi ott
0: képzelke? Egy májkrémeset.
2: Egy írkávét kérek.
0: Egy írkávét, én kérek egy
1: jó.
0: Egy írkávét, kicsi viszki, kicsi kávé, egy írkávés vagy.
3: Ilyet csinálunk is amúgy.
2: Jó. Jó, jó, nekem pedig szégyen és... Az jó, nem tudom, nincs ilyen kedvenc ízem, de mondjuk...
0: Kitalálod a hírek alatt, és akkor visszajövünk, akkor elmondjuk, hogy mit találták ki. Jó?
2: Kovászos uborkás.
0: Ú, az jó, kapros kovászos, biztos, hogy van.
1: Persze, ezt meg csinálnak egy csomó helyen.
2: Csak kiveszik a mélyhűtőbe, itt van, tessék a kovászos uborkás.
0: Mit kóstolunk, Ádám? Még ennyi időnk van gyorsan, amit a hallgatók nem kóstolnak.
3: Hoztam nektek ugye a Sticky Crunch fagylaltunkat, egy földi mogyoró, egy ilyen ragacsos karamell, roppanós csokoládé és földi mogyoró darabok, illetve vilmos körte fagylalt. Nekem az egyik nagy kedvencem amúgy. Érdemes amúgy megkóstolnotok, mert még a rendesen a rostot mindent érzitek benne. Szóval aki ezt megkóstolja, az nem tudja azt mondani rá, hogy ez nem abból
0: készül. Csak akkor eszem körtét az elefánt csontpartról jött. Tehát én csak azt körtét szem. Nem vagyok hajlandó más típusú körtét.
3: Látod, hogy milyen jó színem van, most érkeztünk haza vele.
0: Nagyon köszönjük, hogy itt voltál. Minden évben meghívunk, mert nagyon szeretjük ezt a fajta lelkesedést, és jó értelmet, őrületed, ahogy te készíted ezeket a cuccokat. Ádám, nagyon köszi Fazekas Ádám cukrásmesternek, köszönjük szépen. Jövünk köszönöm. Mindjárt 9:30, a fagyit talált ki, hogy mit kérsz. Gondolkozzál.
2: Azt mondják a többiek, hogy kúsonk rá, vagy csirkésre.
0: Csirkés fagyi?
2: Annyira rossz lehet.
1: Hát vagyom, mi a vízben van, ugye?
0: A víz, a pina ízű fagyi. És elmondja, hogy szar íze van, és mondja neki a cukrász, hogy jó, de nyald egy kicsit feljebb.
2: Örülök, hogy itt vagy. Úgy mondtam el a viccet, hogy nem mondtam el a viccet, és ez így nem ronda, mert csak egy ronda szó nem, volt benne.
4: Ugyanolyan ronda, és ugyanolyan drága lesz. Álmogót fagyi jön ki ebben az RMH üldetésben.
0: Jövünk a hírek után.
5: Hamarosan folytatódik!
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
8: A csirke szárnya legjobb a grillen.
9: Dehogy is. A csirke málnél nincs jobb.
8: Mondom, hogy a szárnya jó.
10: Ne veszekedjetek, mindkettő finom. De az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
11: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
12: Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 4 millió forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
13: Készülj a ropogós falatokra! A Metro heti bajnok ajánlatában a friss sert és bőrös császár 5 kg-os kiszerelésben. Kilója most csak bruttó 1499 forint. Június 8-a és 14-e között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
14: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
15: Elindult a Pepita Boom. Szurkoljunk együtt! Vásárolj június 18-ig és nyerj értékes ajándékokat. Lego focis újdonságok és világbajnok Lego árak várnak. Rengeteg ajánlat az egész családnak. Irány a pepita.hu.
7: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
16: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Június 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
6: Reklámot hallottak.
10: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: működjen.
1: A vártnál is kedvezőbben alakult az infláció, még mindig sok motoros közlekedik szabálytalanul. Két medve is felbukkant az Aggteleki Nemzeti Parkban. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! A vártnál is kedvezőbben alakult az infláció Magyarországon. Májusban 1,8%-ra csökkent a pénzromlás mértéke, miközben az elemzők inkább emelkedésre számítottak. Az alacsony inflációhoz hozzájárult a forint erősödése, a védett üzemanyagárak és az árréstopok fenntartása is. A szakértők szerint idén átlagosan 2,6-2,7% lehet az infláció, ez a korábbi várakozásoknál kedvező. Még mindig sok motoros közlekedik szabálytalanul és veszélyesen, ez derült ki a vasárnap zárult országos razziából. Egy hétig figyelték a motorosokat, a legtöbbször bukósisak hiánya vagy a világítási szabályok megszegése miatt bírságoltak. Az előbbi miatt 134, utóbbi miatt pedig több mint 260 esetben indult eljárás. Mindezek mellett az egyenruhások majdnem 3400 alkalommal intézkedtek más jogsértések miatt. Korlátozott üzemmódban működtetik az országos jégkármérséklő rendszert. Június elejétől a talajgenerátorokat kizárólag kiemelten veszélyes helyzetekben kapcsolják be. Mindenről Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke beszélt.
2: A rendszer finanszírozását biztosító támogatói megállapodás az idei évre még nem került aláírásra, így a rendelkezésünkre álló hatóanyag mennyiséggel tudjuk biztosítani az egyébként törvényileg vonatkozó működtetési kötelezettségünket. Ehhez viszont azt kellett, hogy mérlegeljük, hogy a teljes működtetési időszakot hogy tudjuk a rendelkezésünkre álló ezüstjodiddal végigvinni, de a legmagasabb úgynevezett piros riasztás esetén tudjuk elindítani a generátorokat.
1: Anyamedve és bocsa bukkant fel az Aggteleki Nemzeti Parkban. Jósfafőtől északra a turistautaktól távol látta meg az állatokat a park egyik munkatársa. A park közösségi oldalán arra kérték a látogatókat, tartsák be a Nemzeti Park szabályait. Tilos sátorozni, a bivakoló helyeken pedig célszerű a fekvőhelytől távol tartani az élelmiszert. Emellett érdemes kerülni a vadászok etetőhelyeit is. Június elején is láttak medvét a térségben, akkor Szögliget és Égerszög területén. Ma hosszabb, rövidebb időszakokra előbújik a nap, ám változékonyabb idő jön. Főként keleten, északkeleten számíthatunk záporokra, zivatarokra. Felhőszakadás, nagyobb méretű jég is kísérheti a zivatarokat. Sok helyen viharos szél fúj majd. Csütörtökön is marad még a front, záporokat, zivatarokat főként az ország keleti felére hoz. Több fokkal visszaesik a hőmérséklet. Péntekre száraz napos időt mondanak, és délután újra 27-28 fok körüli értékeket mérhetünk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Bézik a Rádió Egyen.
1: Itt vagyunk, jó reggelt, az más, az nem az, a dátum. Itt vagyunk, 3-1-8-9 lesz pontosan 3 perc, szóval annyival, hogy... Leért a cukor.
2: Annyi van, hogy megettünk felenkedve egy kiló fagyit.
3: Egy kiló fagyit bevettünk. A pupillám itt tágul ki. Igen. Ez így jó lesz, srácok.
1: Ez egy jó nap lesz. Leért a cukor. Gyerekek, jó. Szóval Ádám, olyan, mint a Vilmos Körte fagyi, kis mennyiségben orvosság. Nagy mennyiségben, mert veszélyesebb. Veszett az ember, de a szó jó értelmű, nagyon szeretjük. Tényleg örült. Egyébként meg ez a Gelato Fesztivál második helyzetje, meg ez a Hollófém, azért ez egy nagyon nagy dolog.
3: Hollófém.
1: Erről még mesélt, erre azért mindenki felkapja a fejét. Tehát ez, hogy egy Magyarországról ilyen rangos fesztiválról és egy ilyen verseny megnyerjen valaki és bejusson a Hollófémbe, az tényleg nagy dolog. De üvegszállót, szóval, de ez kell, gyerekek.
2: Tehát csak így lehet.
3: Igen, és amúgy szerintem a legtöbb ember, aki sikeres a szakmában, az kb. Így gondolkodik, igen, hogy ezt nem is érzi munkának, hanem ez van, ezt szeretem csinálni, kész.
1: Írtam egy kis nagyon jó hasonlatot, ő a fagylaltkészítés Vitézi Dávidja. De tényleg, tehát, hogy abszolút, tehát vannak ilyen megszállottak a szójóértem, és ő is az, tehát a Vitézi is az, nyilván megszáll, csak így lehet, egy ilyen fajta megszállottsággal. De hogy igen, Ádám a cukrás mesterség Vitézi Dávidja, mert hogy elképesztő, hogy csinálja, még mind csinálja. És hát jó, gyerekek, az van, hogy jó. Tényleg finom. Hozott egy Vilmos Körte fagyit, hát az valami egészen durva. Na, mi van a tetveiddel?
3: Köszönöm, jók vannak. Kaptam a kollégától egy üvegbe tetveket, ezek levéltetvek, mert a lányom vásárolt a játszótéren 50 forintért egy szöcskét és egy katicabogarat egy sráctól, akit most már nevelünk, a szöcskét sikerül szabadon engedni.
2: Mekkora biznisz, gyerekek, hogy fogsz egy szöcskét és egy katicát és eladod 50-ért. És de nagy a csávú.
3: Olyan aranyosak haladott ülnek ott azon a gumiszőnyegen, körbe 10-12 gyerek, van egy apuka, aki ilyen bogás specialista, ő fűtötte fel ezt az egész rendszert, és akkor ilyen kicsi dobozokba összefordostak egyesével ugye ezeket a kis bogarakat, mindenkiről el van mondva mindent, tehát nem szöcske, hanem ez egy szivárvány hasú, és akkor hazahoztuk a katicát, aki első éjszaka lepetézett, úgyhogy most hát család.
2: 5000 katicád van.
3: 1000 milliárd katicám lesz, de azért most életben tartjuk, esténként vizet cserélünk neki, adjuk neki a levéltetveket,
1: és fogyasztja. Ne cuki lesz majd, hogy ott elpusztul.
3: Nem fog elpusztulni, kézzed, de 2 évig egy katica.
1: Tényleg?
2: Hát csak nem nálatok.
1: Fogságban. Fogságban
3: meg... fogság, ez egy wellness hétvége. Igazából megvárom, hogy a lányom elfelejtse ezt az egész, és szabadon fogom engedni.
1: Vagy mindig cserélt ki. Elpusztul éjszaka, cserélj egyet, cserélt ki egyet.
3: Erasmusza.
1: Abszolút. Szia kis katicabogara, halott vagy, jön a társad, és két naponta beraksz egyet. 10 évig lesz katicabogara, csak 2 naponta más.
3: Amúgy nagyon jó fel katicabogara, estégén szokott ramazúrizni.
1: Igen, kártyatrükköket csinál meg, perc.
3: Igen, most átugrott a tüzes karikát.
1: Netflixet néz meg, tüzes karikát, hogy mifel. Iszonyatosan jó fejlett a katicabogara. Megcsinálja a gyerek matek leckét egy pillanat alatt. Ezek a mai katicabogarak már nagyon aranyosak.
3: Mennyi a jobb feje ez, mint egy tamagocsi. Tehát, hogy így
1: jön
3: haza, és akkor így ülünk a fürdőkádba, tegnap együtt fürdöttünk a gyerekkel. Nem, ne kérdezzük, hogy férjük be a kádba. Mindegy, nem ez a lényeg. Hanem, hogy
1: de ki mostad a kádat?
3: Nem bászok. És
1: a... Jó, nem, csak hogy nem fontos, hogy a kád az legyen kimosod.
3: Magával én nem beszélek.
1: Magával meg nem beszélek.
3: Igen, és az egyik így rám néz, nagy szemek, azt mondja, lehet, hogy én rossz gazdi vagyok. Mondom, miért mondod? Mert 4-szer is megitattam.
1: Nem akart inni, de lenyomtam a fejét.
3: Ja, Istenem, jó.
1: Igen, belenyomtam a fejét a vízbe. Igyál, te katicabogár, igyál.
3: Egy azt mondja, olyan nagy szívük van kis szarzsákoknak.
1: Igen, cuki.
2: Meg a gondoskodást így tanulja meg.
3: Igen, a macskámek közül ül az átszélen. Jó van akkor. Csinál csak, nem probléma.
1: Na gyerekek, olvastátok a futballal kapcsolatos, kicsit másfajta megközelítésű írt. Nagyon szeretem, mert ugye ne technikailag nézzük meg, összértékben a futballválogatottat. Rangsorolták a foci VB indulóit, de más volt a rangsor.
2: Várjál!
1: Nem a cipőméret, nem a rugott gólok száma, nem a játékos keret összértéke dollárban vagy euróban. Nem így rangsorolták őket.
2: Mi lehet az?
1: Na, hogy rangsorolták a foci VB szereplőit? Mi történt?
3: Ami fontos lehet, hogy a fizetésük, a frizurájuk,
2: a frizura alapján?
1: Képzeld el, hogy nem. Azt mondják, hogy a pénisz méret alapján rangsorolták a foci VB indulóit.
3: Végre egy racionális döntés. Szerintem ez jó? Az jó.
1: Igen? Meglepetés, hogy kinyert, 1 milliméteren is múlhatna egy siker. Van egy ilyen, hogy erotic.com, nyilván nem tök jó marketing fogás egyébként, és ők összerakták, hogy a méret alapján hogy áll a válogatott lista.
2: Az honnan szedték be az adatokat?
1: Ez egy nagyon jó kérdés. Ez egy nagyon jó kérdés.
2: Messi, azért írunk.
1: Ez egy nagyon jó kérdés. Hát gondolom, ugye vannak ezek a sztereotípiák.
2: Ja, hogy milyen ország válogatott, és akkor azt mondták, hogy tájföldieknek ekkora.
1: Ázsia hát nyilván nem jutott be az első százba. Tessék?
3: Ronaldónak nagy van szerintetek?
1: Ezt így ebben a formában nem tudom. De nem portugálok nem állnak
3: jól. Az az én általános vélekedésem erről, hogy igen? Akinek nagy pénisze van, az nem lehet igazán ambiciózus a saját munkájában.
2: Tehát ez igaz, az ambíció... elégedett a magával a mérettel.
3: Igen, de úgy születik, hogy már neki ugye mindenem megvan.
1: Ja, értem, tehát hogy az ambíció hozza azt, hogy van egy hiányosságom, amit ambícióval kárpótolok, igen. Vagy igen. Ambícióval törlesztek, vagy pótolok, aha. Vagy fedek el.
3: Tehát, én úgy érzem, hogy apró fütykösök szaladgálnak a pályán.
2: Tehát ha megfordítod, az ambíciózus embereknek kicsi a fénisze.
3: Igen. Aha. De ez gyakorlatilag csak munkavédelmi előírás. Szóval, nem hogy, igen, igen, nem, tehát, hogy nem azt mondom kicsi, de hogy nem lehet ilyen nagy. Tehát nem gondolom, hogy egy ilyen... tehát, hogy nem.
1: Ők azt mondják, jól gondolkozom, mert azt mondják, hogy bizonyos elméletek szerint az átlagon felülméret gyakran az önbizalom és a dominancia szimbólumai tekintenek rá. Olyan tulajdonságoknak, amelyek a futballpályán is előnyt jelentenek. És ezért lehet, hogy ebben a rangsorban van valaki. Ki van elől? Tessék! Jó, nem ér azt, hogy Nagy-Afrika. Tehát szűkítsünk, jó? Tehát értem, hogy mit akartok mondani. Kongo. Ki van elő? Nagyon jó, Kongo, nem jársz vesz az igazságok. Hát nyilván...
3: Szerintem Gánának nagyobb a pénz.
2: Kongo-Csád.
1: Kongo-Csád, Etiópia.
2: Ja, igen.
1: Aha.
2: Milyen? Jó, akkor, de ha Afrikát...
3: Szenegál.
1: Na, mire Szenegál? Így eleve kimondod, hogy Szenegál, és
3: tudod, hogy még hosszú kimondás.
1: Szenegál. Szenegál. És ott látod az öltözőt, hogy ilyen elefánt ormány ember méretű csapkodás
3: nem
1: van.
3: Nem is kézzel nyitik ki az ajtót.
1: Egy ormánnyal nyitják az ajtót, igen. Meglepetés, hogy Ekvádort hozták ki az első helyre.
3: Ekvádor?
1: Szenegál és elefántcsontpart lett a dobogós, így ebben a formában.
3: Hát elefántcsontpart.
1: Elefántcsontpart lett a dobogós. De ott vannak a negyedik helyen a németek. Na hát, hogy sikerült berakni? Hogy sikerült berakni a németeket? Ezt mond meg.
3: Szerintem a németek az direkt erre gyúrtak, tehát genetikailag módosították a génjeiket, hogy ne legyen az, hogy alul maradnak. Nem? Tehát, hogy lehet, hogy csak sem lesz még az NDK-nak a hozadéka.
1: Ez lehet, de Ekvádor hogy kerül az afrikaiak közé?
2: Hát, na, az... Sőt, az első helyre.
1: Ez hogy kerül Ekvádor az első helyre, érted? Úgy, hogy közben mi ott van.
2: Szám nincs mellette, hogy mekkora az akkora?
1: De lehet, hogy van, Feri, csak az van. Hogy... Ja, de ott a szám, hát ott a szám jobbra.
3: Elefántcsontfark.
1: Ott van jobbra, nézd, ott a piros, meg ott ott van alatta valamilyen másik szám. Figyelj, és közelebb megy a tévéhez, gyerekek, tényleg megöregettünk, az a begyés.
3: Én már beírtam az Ekvádor pénisz kifejezéseket a Google-be, és tetszik, amit eddig láttam.
2: Ekvádor 17,58-an nyert.
3: 17,58. De akkor, bocsánat. Akkor 8 millit nőttek tavaly óta, mert 17,58.
1: Megnyújtottak egy kicsit.
3: Ez a globális felmelegedés miatt van.
1: Várjatok. Azért, amikor az ember néha oda keveredik ilyen szörnyű oldalakra és felnőtt filmeket néz, ott soha nem egy 3 darab ekvádori ember áll egy nővel, hanem 3 darab elefántcsont. Én úgy gondolom, hogy ők elefántcsont partiak.
3: Be kéne hívni egy szakértőt, aki elmondaná, hogy nagyon szomorú szemekkel, hogy gyakori félreértés, hogy az ekvádoriaknak nincs hatalmas péniszük.
1: Szerintem azok a férfiak inkább Szenegálinak tűnnek, Csádnak, vagy Dél-Szudánnak. Semmiképpen nem ekvádorinak, ha értitek, mire gondolom.
3: Nem a
1: norvég cserediákok álltak oda. Mit keres ott Ekvádor? Magyarázza ezt nekem valaki. Érted?
3: Van egy honlap, aminek az a cím, hogy Why men in Ecuador have bigger penises? Tessék. Tehát azt írják, hogy nekik a világátlagot meghaladó méret.
2: Hát itt van. Akkor most megnyitottam.
1: Értem, mert hogy a német válogatott is tele van egyébként fekete férfiak. Ekvádor egyébként zárójelben fekete férfiakkal. Tehát, hogy értem a német válogatott felkerülését a harmadik helyre.
3: Megnyitottam ezt a honlapot, és kaptunk egy vírust. Na.
1: Gondolod, de milyen honlapot nyitott meg? És ez még csak egy enyém volt.
3: Annyi, hogy azt mondod, hogy adja meg a bankkártya adataidat, és akkor visszaadják.
1: Hát most nézd meg a német válogatottat. Nézd meg nekem a német válogatott keretét. Hát nem mond nekem, hogy te német.
3: De figyelj már, amúgy úgy kéne.
1: Nem mondod. Tessék, német válogatott keret, ezt így is be. Olvasom az első hármat.
3: Mondom, mi a stratégia. Azt kellett volna csinálni, minden csapatnak össze kellett volna adni a csapattagoknak a péniszének a méretét, hogy a végén egy nagy szám jöjjön ki, és abból kellett volna összehasonlítani, ki fog nyerni. Érted?
1: Hogy micsoda, mit mondasz, hogy?
3: Tehát a csapat tagja, az aktuális csapat aktuális tagjainak a pénisz méretét egymáshoz adni.
1: Igen?
3: És akkor utána kijön egy nagy szám, mint 5 méter, és akkor az alapján hasonlítsunk össze, melyik csapat.
1: Jó, én mondom a nevet, mondd a cendit. Malik
2: Tahalit. 30.
1: A jó öreg szudáni német Mali Távi. Szerinted 30 vagy 35? Jó, van egy ilyen, hogy Weldmar Anton, hát ő szerintem 8, nem? Tehát, hogy teljesen... Jonathan Taha. Tessék, na, Tahára, mit mondasz? Szerinted
3: 19.
1: Hát akkor mutatom a fotót, ott van Jonathan. Hát...
3: Én Antonio Rüdrigernek adnék.
1: Rüdriger nagyon német. Rüdriger nagyon német.
3: De nézd meg az arcát.
1: Rüdriger nagyon néden. Ő igen, hát ő abszolút. Jó, aztán azt mondja, hogy várják ki.
2: Ásanku edrauga.
1: Ásanku edrauga.
3: Kaj hamaret.
1: Hát érted már, hogy hogy kerültek föl a németek a harmadik helyre?
3: Na, de meg olyan, hogy a pénz ott van, tessék, Pascal Gross.
1: Na, a Gross. Hát a Gross. Hát a
3: Gross. Very Gross.
1: Ő mindig csak lehúzta a csoportát, mondták, hogy állj ki a sorból.
2: És akkor ugyanez a mi sikertelenségünkre is magyarázatot adhat?
1: Hogy nem vagyunk fönt a százas listán.
2: Hogy mi nem jutottunk.
1: Nem jutottunk ki. Azt mondták, hogy extra kis pénisszel rendelkezők ki se jutnak a világbajnokságra. Úgyhogy ez az oka valójában.
3: Pont ennek kéne a lényegnek lenni, hogy a kis pénisszőek nyerjék meg az összes világbajnokságot.
1: Na miért?
3: Hát mert azok nagyon futnak. Semmi, a légellenállásnak is jót tesz, a motivációnak is jót tesz. Szerintem dinamikailag nagyon sokat számít, hogy nincs elő semmi, amit vinni kell, szaladni kell. Zsűr, miért nevetsz ezen?
1: Elképzelte magát. És akkor azt jelenti, hogy ázsiaiak, kínaiak, Fülöp-sziget, tehát se egyáltalán be se kerültek semmi. Az első tízbe. Tehát csak afrikai csapatok meg a német válogatott került be az első tízbe.
2: Plusz Dél-Amerika.
1: Plusz Dél-Amerika, igen, ugye Ekvádor megnyerte. Ez Ekvádor még mindig rejtély. Ezek ott valamit ott nagyon tudnak.
3: Jó, te melyik csapatba férne be?
1: Én
2: szerintem
1: a női szinkronuszó. És most hírek. A női szinkronuszó, a brazil női szinkronuszó válogatott egy orcsipesszel szerintem kiválóan lehoznám a spíce, gyerekek.
3: Amúgy a mi feltról focit ezek a
1: igen.
2: Végre egy olyan téma, ami nem foci.
1: Amennyi konkrétumot ebben a megszólásban, ezt ők ugyanígy el tudják mondani 9 óra után, ebben biztos vagyok.
3: Azt mondjuk, hogy Deák Dani még továbbra is pénisz szakértő, tehát lehet esetleg őt is fel lehetne.
1: Igen. Tehát vissza a listát, Zsül, nézzük még meg az első 10 helyzetet. Szerintem ázsiai egyáltalán nincsen. Azt mondja, hogy ott vannak a brazilok, ott vannak az ausztrálok. Na most mondd meg, ott vannak az ausztrálok is. Kongó.
2: Hát, ugye?
1: Ugye értjük, hogy miért. Gána. Jó, hát ezt akkor egyértelműen elvitte Afrika, mint kontinens. Érted? Tehát Kongó, Gána. Hát a paraguaiak még kicsit becsúsztak. No, norvégok, oda néz, oda értek ők is.
2: Jó, de utolsó egy 14-34.
1: 14-34-et írtak a norvégokra.
2: Egy komoly 4 centi van az első helyezett között.
1: Abszolút egyébként.
3: Elkezdtünk péniszeket kapni, hogy... És
1: nem, én 9 óra után futballjátékot játszom. Becsukom a szememet, akarom.
3: Küldjétek el a pénzeteket és az ambíciótokat.
1: Nem akarom a Viber falat letiltani, gyerekek.
3: Empirikus kutatás. Empirikus kutatás, és megmondjuk, hogy van-e összefüggés.
1: Kuraszó, az hol szerepel a maga szombathelyi...
3: Narancslével.
1: Igen, egy kicsit narancslével, egy kicsit narancslikörrel. Hol szerepel? Ugye ők kijutottak, annyian vannak, mint Szombathelyen az egész országban, érted? És ott vannak a VB-n, ez nagyon fáj nekem. Ez tényleg nagyon fáj. De nem jutottak fel a listán, Szombathely is fáj. Ők nem jutottak fel. Érted? Egy szombathelyi ember kimegy a világbajnokságra.
3: De az van, hogy Kuraszó, szerintem már csak a nevében adod, hogy arra gondolok, hogy ők is jó kis
1: helyen. Hogy Kuraszó, jó helyen vannak, arra gondolod?
3: Szerintem igen.
1: Igen.
3: Igen, igen. De most amúgy röhögsz, de ezt miért nem csinálj meg ezt a kutatást?
1: Nem akarok, mert ne küldjek.
3: Küldjetek el, csak az hányzadés, hogy mi a pozícióban dolgoztak. Csak, tényleg, hogy milyen magas pozícióban dolgoztak, és hányzadés, csak ezt írjad.
1: És 9-től az SMS, Lajos vagyok, nem tudom, Lajos vagyok, targoncás 8, Béna vagyok, cukrász 9, orvos vagyok,
3: rádiós műsorvezető vagyok, 4 és
1: 5. Igen, Happy Endre vagyok, rádiós műsorvezető. Nem, Happy-t nem bántjuk, akkor tessék. Dénes Tamás vagyok, 6 centi. Rádióban dolgozom, 6 centi. Köszönjük, Tamás, hogy ott rászoltál a műsorot. Igen, Vágó Piros vagyok, 16 centi.
3: Vagy jó, csak hívek. Egy 8 centi sárkozi turust is.
2: De az olyan.
3: Ez olyan.
1: Na. Jó Istenem. Ez van. Na jól van, gyerekek. Futballjátékunkra, ha már futballozunk, futballjátékunkra lehet jelentkezni egész nyugodtan. Igen, és kérdéseket kapnak majd játékosaink, 3 darab kérdést. Aki többre tudja a jó választ, az nyer 100 000 forintot. Jó, 100 000 forint cash, ráadásul futball világbajnoksággal kapcsolatos kérdésekre kell felelni. Jó?
2: Jó!
3: Nagyon sok információt kapunk a percekben.
1: Zsűr, légy szíves, töröld a Viberemet, és csak 10 után telepíts vissza.
3: Úgy ömlenek be a számok, hogy a boxindexet készítenék fel, de óriási.
1: Igen. Hál' Isten, fotóval nem illusztrálják, csak küldenek egy számot, meg hogy felső vezető
3: vagy. Hegesztő vagyok, 22.
1: Plasztikai sebészség 28. Igen, de volt 10 az implantátum.
3: Azt mondják, hogy a sprintes fiúknak van nagy ugró lecük.
1: A sprintes fiúknak?
3: Igen, az atlétikában.
1: Nem tudom, hiányosak az ismereteim, megmondom őszintén.
2: 100 méter síkfutás.
1: Tudom, mi a sprinter, hülye, nem ebben hiányos. Ilyet, hogy... De nem ebben hiányos az ismeretem, hogy nem tudom, mi a sprintfutás.
3: Hanem a sprint
1: a 0-től 100 méterig, illetve a 110 méter fedett pályás atlétikán pedig 60 méter a sprintfutam. Köszönöm szépen, ezt tudtam. Nem, ezt nem tudtam. Na, jövünk mindjárt 2 perc, a 9 óra, itt vagyunk a hírek után.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: A Rádió 1 bemutatja. Július 4-én a Sok

0: egyet figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent, és nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre.
1: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-gyel.
0: Srácok, engem nem zavar a cash. Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
1: Indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
0: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek.

0: magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 4 millió forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
1: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé 100 000 forintig.
2: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
3: Végre itt a nyár, élvezd ki a jüsszel, és frissítsd fel izgalmas bútor és kiegészítőink széles választékával a kertedet, teraszodat, erkélyedet vagy más olyan szabad teret, ahol a legjobban élvezed a nyarat. Jüssz, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
6: Dehogy is. A csirkemellnél nincs jobb.
5: Mondom, hogy a szárnya jó.
7: Ne veszekedjetek, mindkettő finom. De az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
8: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: Reklámot hallottak.
10: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Reklám.
11: Vágj bele most, tízes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az Újháznál.
12: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
13: A tökéletes otthon az XXX Lutzban kezdődik.
14: Irány az XXX Lutz!
13: Válogasson 20% kedvezménnyel több ezer termék közül most hétfőtől vasárnapig áruházainkban és online. Teremtse meg álmai otthonát. További részletek az xxxlutz.hu oldalon. Nagy választék, szuper árak. XXX Lutz.
15: Jön a 10. Jubilómi Total Dance Club Rio.
16: A 90-es és 2000-es évek legnagyobb sztárjai egyetlen este.
15: Június 13-án a Budapest Parkban.
16: Captain Jack,
15: Bass Hunter,
16: Rocco,
15: Alice DJ,
16: Fun Factory,
15: Master Blaster
16: és az összes hazai kedvenced.
15: Kedvezményes jegyek a budapestpark.hu és a tdf.hu oldalon.
17: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
18: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
17: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
19: 10 év, 10 millió forint kedvezmény. A Mercedes-Benz Miskolc jubileuma alkalmából GLE modelljeink akár 10 millió forint kedvezménnyel elérhetőek készletről. Benzin, dízel vagy plug-in hibrid meghajtással, most ajándék MBM Plus szerviz csomaggal. 5 év gondtalanság a prémium autózás világában. Mercedes-Benz Miskolc.
1: Te kóstoltad már a Pizza Mi megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki! Részletekért irány a pizzami.hu.
8: A fájdalom nem jó társaság, főleg ha mindenhová veled akar menni. Ne maradj le nyárindító akciónkról. Szép lézer készüléket most 10% kedvezménnyel. Mozgásszervi fájdalom csillapítására, gyulladás csökkentésre és rehabilitáció támogatására. Vedd kezedbe a gyógyulásod. Részletek szép.
6: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető.
2: Ferihegy Autó Kft. Budapest, Üllői út 822.

0: Reklámot hallottak.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Fordult az időjárás a Dunántúlon, több száz gyorshajtóról készült drága fotó Kőbányán, több 10 milliárdot spórolhatnak a képviselői díjak csökkentésével. Nyadákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Már tegnap este megérkezett az időjárási fordulat a Dunántúlra. Helyenként rövid idő alatt több napnyi mennyiségű eső hullott le, a szélsebessége pedig az óránkénti 80 kilométert is meghaladta. Somogy, Tolna és Baranya vármegyére csapott le leginkább a vihar. A hét további részében azért nem lesz zord az idő, de készülhetünk majd meglepetésre. Részletek hamarosan. Több száz gyorshajtóról készült drága fotó Kőbányán egy hét alatt több mint 330 szágoldozót szűrtek ki a rendőrök. A rekorder a Keresztúri úton a megengedett 50 helyett 103 km/órás sebességgel autózott, amiért 140 ezer forint bírságra számíthat. A BRFK azt írta, a jövőben is rendszeresen lesznek hasonló razziák. Hatályba lép a devizahitelesekkel segítő törvény, a jogszabály tegnap jelent meg a magyar közlönyben. A parlament hétfőn fogadta el a tisztességtelen fogyasztói szerződések következményeit rendező törvényjavaslatot. A jogszabály felfüggeszti a még folyamatban lévő devizahiteles pereket és a devizahiteles ügyekben indult végrehajtásokat. 4 év alatt 50 milliárd forintot spórolhatnak a képviselői fizetések csökkentésével, erről az ATV-ben beszélt a miniszterelnök. Magyar Péter az interjúban arról is beszélt, a jövőben börtönbüntetéssel is sújtható lesz, aki valótlan adatokat tüntet fel a vagyonnyilatkozatában. A klímatudatosság is kiemelt szempont a Virágos Magyarország versenyen. Az időjárás változás miatt fontos, hogy olyan növények kerüljenek a közterületekre és magánkertekbe is, amelyek jobban viselik az asszályos időszakokat. Erről Bátoriné Nagy Ildikó Réka, a Virágos Magyarország nemzeti koordinátora beszélt.
3: Nagyon fontos a megfelelő faj és fajta választás, illetve hogy a település faállománya megfelelően ápolt legyen, hogy a viharkárok is kevésbé károsítsák. Idén is keressük azokat a településeket, szeretnénk őket külön is díjazni, amelyek már tettek lépéseket a klímához való alkalmazkodásban. Olyan zöld felület fenntartási technológiákat alkalmaznak, amivel költséghatékonyabban, könnyebben életben tartható a növényzet, illetve olyan növényeket alkalmaznak, amelyek kevésbé fenntartási igényesek.
2: Ma hosszabb, rövidebb időszakokra előbújik a nap, ám változékonyabb idő jön. Főként keleten, észak-keleten számíthatunk záporokra, zivatarokra. Felhőszakadás, nagyobb méretű jég is kísérheti a zivatarokat. Sok helyen viharos szél fúj majd. Csütörtökön is marad még a front, záporokat, zivatarokat főként az ország keleti felére hoz. Több fokkal visszaesik a hőmérséklet. Péntekre száraz napos időt mondanak, és délután újra 27-28 fok körüli értékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben Balázsék! Anna, Júli, Sülike!

0: Érdekel. Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor.
1: Reggeli műsor.
0: Balázsék!
2: Itt vagyunk, gyerekek, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 4:10 lesz.
3: 3 perc múlva, hello, bello.
4: Csövi, möfi.
2: Csövi, pöfi?
4: Pöfi.
5: Pöfi, csövi?
4: Pöfi.
2: Mi a legkellemetlenebb köszönés?
5: Csúmesz. Csöves csokoládé.
2: Csöves palacsi, vagy egy csokolcs palacsinta.
4: Csúmesz.
2: Csumi.
4: A csúmesz, nem.
2: Csubidálom.
4: A csubidálom, a csubidálom.
2: Csumidesz. A csumidesz jó, a csumidesz a majom óta. A csumidesz a majom óta nagyon működik, igen. Gyerekek, milyen időnk lesz, Ferenc? Mondjál valami vapésat, mondjál.
4: Megint azt mondták, hogy jön, azt nem jött.
2: Igen, egyébként tényleg
4: az mondták. Lett, amit nem ígértek, azt össze-vissza vagyunk hülyén bele a világba. Elég!
2: Köszönjük szépen!
6: Az időjárás jelentést a Vaper rovarriasztó és rovarírtó termékek támogatták.
5: Szerintem Feri férfias, nem?
2: Ha, nagyon.
4: Hát de már most ettől ki nincs ki a tököd. Ezen. 2 hete azt ígérik, hogy szakadni fog az eső. Érted? Így áll a föld, kinyitotta a föld a száját, hogy beleessen az eső. Ott áll a tavunk, így.
5: Arra gondoltam, hogy úgy lehetne visszaállítani.
4: Elég!
5: A vízszintet.
4: Ökoegyensúlyunkat.
5: Ha rengeteg ember belemenne be a kevés vízbe, akkor feljön a vízszint.
4: Igen, de nem állhattok ott állandó.
5: És akkor utána egy
2: váltok benne.
5: Egy
4: váltó. És óránként ki lehet jönni pisilni.
5: Nem szabad kérni pisilni.
4: Igen vagyok, igen.
5: Na hát ezt tudom.
2: Tengermi tiszteletem, minisztertársaim. Jó, de jó. Na jó, de ez már a motoros köszönés. Várjatok, ez egy külön fejezet, azt most ne nyissuk ki. Van még egy futballos játékunk, de előtte egy ritka neurológiai betegség. Ti hallottatok olyat, hogy valakinek egyik napról a másikra úgy megy el a hangja, hogy soha többet nem jön vissza? Kívánnátok ezt valakinek? És igen. Ha igen, miért pont a párotoknak?
5: Az a helyzet, hogy...
2: Van egy ilyen neurológiai betegség.
5: Van egy ilyen félelmem.
4: Hogy neked megyen.
5: Hogy lesz egy valami nagyon jó fellépés az előző este.
4: Nem, ahogy fölérsz a színpadra, föllépsz, és...
5: Figyelj, ha már fel vagyok, megoldom.
2: És be van varva a szád.
5: Ha már fel vagyok, megoldom, akkor eltáncolom.
2: Hétköznapi családi vacsora örökre megváltozta egy brit család életét. 47 éves James Johnson otthon ült, nem a Don Johnson, csak szólok, otthon vacsorázott feleségével, amikor váratlanul elvesztette a beszédkészségét. Hallottatok, hogy van ilyen? Feleség először attól tartott, hogy a férje sztrókot kapott, ezért mentőt hívott. 6 nappal később kiderült, hogy funkcionális neurológiai rendellenesség, amit megmértek nála, vagy rájöttek nála, hogy ez van, és elvesztette az agy és a test közötti információ áramlásban zavarált be, ezért nem beszél többet. Van egy igen, meg egy nem gombja. Ezt adom mondjuk, szeretném képzelni.
5: Igen.
2: Ott van egy ez.
5: Meg egy talán kéne azért.
2: Ott van egy no. És 3 évbe telt.
5: Ez zsül, csak mondom.
2: Zsül. A tekintetében van valami zsülös, igen. 3 éve nem szól egy szót se. Nem tud hangot kiadni. Azt a mindeni gyerekek, ez milyen durva.
4: Rohadtul megunt ezt az egészet otthon a családdal.
2: Az egészet eljátsza?
4: Eljátsza.
2: Tudom, hogy a süket megteteti magát, de mindent halt. Ez ugyanolyan. Simán lehet, hogy van hangja.
4: Nem kell magyarázkodni, csak fölmutatod. No. Apa elment. No.
2: No. És csak a jelsz is a no.
4: Drágám, vehetek új? No. És nincs magyarázkodás. Nem,
5: te amúgy is így jelsz, nem?
4: No. Igen, ja, no. Yes,
2: big no.
4: Yes.
2: Hallásomat szeretném elveszteni, arra van tippet, de írja egy hallgató. Tehát ez milyen durva, mit mér rád az élet, nem? Üldögélsz otthon vacsoráz, és a következő pillanatban soha többet nem tudsz megszólalni. Mi?
5: Hát ez nem a legrosszabb dolog, ami történhet, mert az sokkal rosszabb, hogyha megvakulsz. Amúgy.
2: Szerintem sokkal rosszabb, ha kikötöznek egy vonatsíre, átmegy a nyakadon egy tehervonat, és utána még a két lábadat levágják fűrészre. Ahhoz mit szólsz?
5: És utána pedig egy nyest lehúgyod. Erre gondolsz?
2: Nyilván, ha hirtelen megvakulsz, hogy egyszer csak elmegy a hangod, és ott élsz, és beszéltél, és családod volt, és nem tudsz többet megszólalni, de fejben gondolkozol, tehát fejben mennek a persze. Mondatok.
4: Igen.
2: Meddig bírnátok?
5: De szerintem némának lenni nem olyan gáz, mint tehát, hogy most így ez sokkal rosszabb, tehát engem zavar, hogy még nem tudik gyalogolni, vagy sétálni, vagy ilyesmi.
4: Eltátogni el tudja?
2: Hát vaj. Tehát kinyitni ki tudja a száját, csak nem tud rajta hangot kiadni. Tehát bemegy a közébe, és azt mondja... Nagyon a korzom, Feri. Feri, mi történt veled, Feri? Ennyire megviselt, hogy nincs visszatóba.
4: És kérek egy fagyit.
2: Jó van, Feri, itt van a valójában, húzzá.
5: Szerintem semmi a hang nem jön ki a torkán.
2: Nem jön hang ki.
5: Semmi a hang nem jön ki a torkán, de most szerintem némának nem gáz.
2: Nem, miért te hangodból élsz? Hát ne csinál. Tehát elmenne a hangod, mit csinálnál? Hát mi mit
4: Táncolna,
5: mit
4: most
5: van
4: mondta.
5: Még a hangod... Akkor kiderülne, mire vagyok még képes. Mit van még a hangodon kívül?
4: Na, akkor csak a teste marad.
2: Hangod után csak a testedből tudnál élni.
5: Tehát tárárára. És akkor mi van?
2: Egy esztáblád. Meg egy ártáblád, meg egy esztáblád. Egy...
5: Nekem csak esztáblád lenne.
2: Egy esztábla, egy ártábla, meg egy
5: meg egy oh my god.
2: Igen, oh my god.
5: Oh my god.
2: Oh my god, but yes. Így van, ez lenne a táblád, illetve az árakat mutatnád, érted? De hogy az, te gondolod, hogy neked mire elmenne a hangod, vagy nekem elmenne a hangom?
5: Egy kicsit megkönnyebbülésnek érezted. Igen.
2: Nem tudnál megszólalni soha többet, vállalni. Szerintem megőrülnél.
5: Mit csinál? Most szörfezgetnél, ülnél a Maldívon, simogatnál
4: a hajad. Kommunikáció hiányzik. Nem csak az, hogy amiből keresed a pénzedet, hogy nem tudsz egyet beszélgetni.
5: Gyere, de leírnám, lenne egy kis ilyen szintetizátorra kötött klaviatúrám.
2: Fölmutatod a gyereknek, hogy szeretlek meg. De jó, hogy itthon vagy.
5: Nem, hát a gyereket úgy szeretném, hogy így belenyomnám a testembe őt a test
4: jelölelésre. És egy veszekedésnél, mikor elkezd veled üvöltözni az egyik, mutatod,
5: hát a veszekedés még gyorsan verekedés lesz.
4: Megírod és
2: leírod.
4: Hát ez nem lehet.
5: Ugye, annyival jobb a reakcióidő, mint a többieké, hogy szerintem ez így lesz rá idő. Tehát nem kezd. Szerintem amúgy az van, hogy ez egy ilyen nagyon pihentető zen állapot, mert átkerülsz egy másik sávba ezáltal, hogy ugye nem kell részt venned ebben a mainstream kommunikációban, és így megbölcsülsz, és ott azok az emberek, ezek a beszédtől fröcsögő,
4: és így mondanák rólad, hogy milyen bölcs, megint hallgat.
5: Hát csak ott ül, és anyádat.
2: Én szerintem azért ezt nagyon ezen élném meg.
5: Én nem. Nem. Én szerintem abszolút megtalálom benne a nyugalmamat. Néha
2: szerintem az előadásodra nem mennének annyira jegyek.
5: Hát hogy nem látnánk meg.
2: Bracó csak néznél.
4: A humor is, aki csak néz.
2: Aki az a stand-up, hogy csöndben van. És lehet nézni őt másfél óráig.
5: Azt hiszed, hogy Amerikában nincs olyan humorista, aki kommunikációs géppel dolga, de hogy nincsen.
2: Akkor fölmegy és csöndben van?
5: Nem, felmegy és van egy kis gép, és akkor mint a Stephen Hawking beírja, és akkor
2: ugye. Ja, mert hogy van valami beszédképesség zavara, tehát nem tud beszélni. És beírja egy gépbe. Hát a francia adná ezért $100, hogy egy csávó pötyögje ott az Amigát, érted?
4: Ami lehet,
2: ki pötyög magából egy poént, érted? Hát azért ez elég nyomorú.
5: Figyelj, amúgy szerintem jól megy neki, meg azt szokta csinálni, hogy ő is szokott így mockingolni, tudod, így kiszed valakit a közönség, és azokat szokta csesztetni, és általában szintén valamilyen hát ilyen hiányossággal élő embert. Úgyhogy elég magas szintű művészet.
4: Egy néma,
2: alázza a néma a színpadról, süketed meg a vakot. Hát, na látod, Amerikában azért még szabad a világban. Egy süketetes, egy vakot megalázni.
5: Kell link, küldöm a linket. Pont 3 napja ezelőtt néztem ezt. Esküszöm nektek. Figyelj, én rendelnék a Temurról 10 pingponglabdát, és ugyanúgy menne a biznisz egy eddig. Ennyi.
2: Látátok már ezt tetszett a Napoli? Nem. De most egy másik műsorra lép föl. Most pikádókat
4: lő. Ahogy ez lövi?
2: Ahogy lelövi a lufikat a pingponglabdával, meg a pikádóval. Érted?
1: Én azt nem értem, hogy suttogni tud? Tudnia kell.
5: De miért? Miért
1: azért, mert levegő jön ki, tehát levegőt csak vesz.
5: De nem tudja az idegrendszer.
4: De nem tudja a szavakat, nem tud mondani.
5: Formálnod,
4: érted?
5: Kell a szád, a nyelveddel.
4: Tehát meg, elfelejted beszélni, nem tud beszélni.
2: Suttogjál úgy, hogy nem értem, mondjál valamit, úgyhogy csak suttogsz valamit, becsukom a szemem, suttogjál. Ott ülünk ketten, suttogjál.
4: Nem tudsz szavakat.
5: Nem,
2: hülyes vagy. Nem, nem vagyok hülye. Hát az, hogy Balázs hülyes vagy.
4: Nem, nincsenek meg a szavak, érted?
2: Suttogjál úgy, hogy nem tudsz artikulálni. Mondj egy mondatot, hogy nem artikulál, csak
5: szerintem ez történik, és soha nem szólal meg.
2: Szerintem egy sima kett délután a Gyula. Kett délután kívánok.
1: Csak a szokásos.
2: Jó, meg Gyula, nyugodj meg. Villapadra. Csak a szokásos kett délután a Gyula megint felment a vérni másod.
5: Nem tudom, én most már kicsit vágyom rá. Legalább süket legyek.
2: Szerintem te összeomlanál.
5: Nem igaz. Egy nagyon félre ismersz engem. Én teljesen szintet lépnék az életemben.
2: Hagyjál már, megjelenik egy piros pöty a karodon, érted, és izé vagy.
5: Más, az teljesen
2: érted,
5: más.
2: Azt gondolod, hogy ebolád van Afrikából. Ha elmenne a hangod, szerintem.
5: Mert nekem még dolgom van ebben az életben, de az más.
2: Igen.
5: De ez más, hogyha a hangom elmenne, szerintem nagyon békés, nyugodt életet élnék, mondjuk nem tudom, kommenteket tudnék írni Facebookra, tessék. Ott kommentelgetnék, abból élnék.
2: Nem, itt ülnék ketten, te meg mindig pötyögnél.
5: Igen.
4: És felolvasná a Zsül.
5: Nem, választani fogom neki egy hangot.
2: 10 év múlva ilyen műsor fogunk csinálni. Eszter, pötyög,
5: nem kell ez annyi párni. Figyelj, szerintem sokkal hamarabb el fog ez élni, de választom magamnak egy sima hangot, de olyat a világból.
4: Géphang. Jó. És géphangon beszélnél.
2: Oké, okay, akkor viszont fogadjuk meg azt, hogy bárki kap először sztrókot közülünk, egyszer betoljuk ide, jó? Oké,
5: okay.
2: Kimondunk egy ilyen ígéretet egymásnak?
4: Igen.
2: Tehát a bal szemem, ha kacsintok, a jövök, a jobb szemem, ha nem akarok, de ti akkor is hoztok, jó? És egy sztrókkal itt bent kell lenni egy adást, jó? Ha csöndes vagy, de itt kell lenned, jó? Hogy Feri, akúgy a és emlékezni fogsz erre, hogy... Emlékezni fogsz erre, hogy megfogadtuk. elfogadtunk, hogy
5: én csak szeretnék, én most Lacira ránézek, és azt mondom, Laci, akármilyen lesz ez a büntetés, tudd róla, hogy én ebben nem vettem részt.
2: Semmi,
5: hát nem vettem részt. Én nem aláztam meg a beszélgetést.
4: Senki sem aláztam meg a strókusokat.
5: Nem aláztam meg őket, nem fogom felét kihozni az otthonból.
2: Pont azt mondom, hogy bárki először.
4: Ez az egyetlen őszinte rész volt, hogy engem nem mozolt ki.
2: És a többiek nyelvtörőket adnak neki, jó? Nehéz szavakat és nyelvtörőket, és azt lesz a játék, hogy kik mit mond Feri. Lecseréljük végre ezt a rohadt fekete Ferigen nevet. Mit mond Feri? Hogy mondtad Feri?
5: Amúgy az a durva.
2: Hát ez nagyon jó. Mit mond Feri? A szponzorunk a klímagyártól, a Samsung 100.000 forintos készpénz. Mondjad Feri, hogy mondod? Hát jó, hát akkor ez is.
5: Anna, hagyj kérdezlek,
2: te múlt egy gondtalanul.
5: Én annál szerintem megkérdezni a Dadogósok Érdekvédelmi Szövetségétől, hogy...
2: Természetesen, ez egy vicces reggeli műsor, mi viccelünk. Viccelünk.
7: Pont ezért.
5: Így van,
7: pont ezért.
2: Ez egy vicc. Fennének minden este ilyen hízik egy fröccs.
4: Ahhoz már több kell, ha mert.
2: Hát ez azért már azért jóval több kell. Ja Istenem. Nagyon jó, megvan az új játékunk. Örülök. Egy tökrögi óta dolgozunk azon, hogy legyen új fekete férjegen nemünk.
5: Én ugyanúgy ezek a kis szabó most leírta, hogy ő hogy érez.
2: Csak esemes nézek. Na jó. Egy jó focis játékkal ez ezt az. Meg tudjuk fejelni, szerintem.
5: Én mindenkinek szeretnék elnézést kérni, és jelezni, hogy ez a társaság nagyon nagy mennyiségű cukorhatásra adott.
2: Így van, így van, így van.
5: Most szakad be, most szakad be.
2: És egy kis időjárás,
5: Szatmári úr, nagyon boldog lenne.
2: Szatmári úr. Adj egy játékost, Anna, adj egy játékost. Ide nekünk egy játékost. Halló, jó reggelt.
7: Nem egyet, kettő.
2: Kettő. A, Bea, Iza. Iza, szia, Iza.
8: Sziasztok.
2: Hello, Iza, mi a helyzet, Iza?
5: Nem mered fel.
8: Minden rendben. Én azt nem tudom, hogy most itt kell hallgatni benneteket, vagy a rádió.
2: A füleden, Iza, füleden.
8: Jó, oké, itt vagyok.
2: Az a legfontosabb, minden másodban részletkérdés. Hát ahol kell szerencsét, amikor a telefonban itt vagy, az egyszerűbb.
8: Jó, oké.
2: Jó? Feri fogja feltenni a kérdéseket, de úgy látom, hogy...
5: Jó, hát megy az első kérdés.
2: Jött az első kérdés. Te jó Isten!
8: Na, szóval. Tudom,
2: Várjál, adjuk még neked Attilát. Szia, Attila!
9: Jó reggelt, sziasztok!
2: Na, mi a helyzet, Attila? Honnan hívtál minket?
5: Ne csaljál!
2: Legyen vissza normálba, Feri! Mi a helyzet, Attila?
9: Jelenleg Ausztriából, de egyébként Békés megyei vagyok.
4: Ez az!
2: Ez jó. Na jó, van, három darab kérdés. Hogy javul az állapotod, Feri? Nagyon rohamosan jön, mész Feri, rohamosan.
5: Békés vagy, jó, az jó.
2: Nagyon javul az állapotod, Feri, a mindenit neki. Attila, mivel foglalkozol?
9: Futánkodom.
2: Jó, várjál. Itt eltörtünk egy kicsit, ne haragudj csak. Kitaláltunk egy új játékot, mi nagyon szeretjük. Kérdés, hogy máshogy fogja szeretni. Na figyeljetek, három darab kérdés megy, és... Már mindegy, ez most már elúszott ez a megszólás. Szóval, hogy három darab kérdés, egy-egy, aki ha döntetlen, akkor egy döntő kérdés, jó?
4: Eszter.
2: Az a jó, hogy közben a sales osztályunk hozott szponzorokat, akik ott állnak átatok, mert gondolják, na ezt a műsort mi is akarjuk támogatni. Ezek tényleg jól érzik magukat. Megjött egy szponzoros bemutató van itt álltunk mögött. Na tehát, figyelünk. Bea, tiéd az első kérdés. Ja, mindkettőtök ilyen, aki tudja a választ.
4: Na, azóta, hogy Anglia 1966-ban megnyerte a világbajnokságot, hányszor jutott túl a...
8: Negyed döntött.
4: Ne, elment a hangom. Jó?
8: Hatszor,
2: igen.
9: Négyszer.
2: Jó válasz.
4: Kétszer,
2: így van?
4: Kétszer.
2: Akkor aki közelebb van, az, nem?
4: Így van.
2: Jó,
4: jön a következő. Melyik válogatott szerepelt a legtöbbször világbajnokságon, anélkül, hogy valaha megnyerte volna a Árnát?
2: Igen.
4: Na, melyik válogatott szerepelt a legtöbbször világbajnokságon, anélkül, hogy valaha megnyerte volna a tornát? Egy országot kérünk szépen.
9: Portugália.
2: Igen, tényleg nem. Jó lehet a tipp. Oké, Bea? Iza?
8: Iza.
2: Iza, bocsánat, Iza?
4: Iza.
8: Én Portugáliát mondtam.
2: Portugáliát mondják. Portugál.
4: Mind a ketten rosszat mondtatok, mert holland válogatott.
2: Hollandok.
5: Nem hallottam, mit mondtál? Melyik válogatott?
2: Hollandok nem nyertek VB-t soha.
4: 74, 78 és 2010-ben is második.
2: A minden segít neki, ezt is megtapsoljuk.
4: Na jó, akkor egy pont eddig a fiú versenyzőké. Itt az utolsó kérdés. Ha Cristiano Ronaldo és Lionel Messi is pályára lép a 2026-os világbajnokságon, hányadik világbajnoki szereplésük lesz?
2: Annyi, hogy Lionel, de enged, ez már
4: Lionel,
2: ez a legkevesebb.
4: Lionel,
2: ez a legkevesebb problémánk.
4: Nem ez lesz a bűnkény. Hanyadik világbajnoki fellépésük lesz ez?
2: Lionel az a Ricsi. Tényleg, hogy a Lionel a Ricsi, te hülye.
5: Lionel. Én soha többé nem szólok meg.
2: Igen, tehát a Lionel, nem érdekes. Jó, szóval, hogy akkor hányadik világbajnoksága lesz?
8: 35.
2: 35. Kinek a Messinek a 35. világbajnokság? Azt felszorzom négy, amikor rohadt idősen lesz.
4: Nem együtt, külön-külön. Tehát ja. Lionelnek...
2: Gondolod, meg... a 35. VB jelen, a 120 éves lenne most, ugye?
8: Vagy együtt.
4: Nem együtt, külön-külön, de ez a ugyanannyiszor, milyen mind a ketten kint vannak, ugyanannyiszor vannak kint VB-n.
2: Kicsit angasztján, 120 éves, de még... Nagyon... Tessék?
8: 10.
2: Tizedik VB-je lenne a Messinek?
8: Bocsánat, nem.
2: 5.
4: Igen, mit mondasz erre? Te másik játékos, akinek a neve? 6.
2: A jó válasz pedig?
4: 6. És ez új csúcs.
2: Új csúcs, nagyon jó, gratulálunk. És akkor ezzel megnyerte. Ezzel megnyerte?
4: Megnyerte a Attila.
2: Attila.
9: Be a... Köszönöm.
2: Puszilunk be a közi. Iza, bocsánat, Iza, ne arra, hogy puszilunk. Ez van, teljesen elment ez a megszólás. Be a mutatjuk, hogy mit nyertél. Ezt nem is. Mutatjuk, hogy mit nyertél. Figyelj meg, hogy
6: is. Nyereménye 100 ezer forint a Vegas.hu jó voltából.
9: Nagyon szépen köszönöm, nagyon köszönöm.
2: Hát örülünk. Örülünk. Vigyázz magadra. Köszi,
9: Eddig.
2: Neked is csáu-csáu, bocs, itt a káoszért. Hello, Attila, csáu-csáu.
5: Hogy nem olyan, ilyen Star Wars karakter?
2: Feri? Aha. Zseniális, ezt hozni. Mondom, megvan az új játék, ezt hozni.
5: A Dagoba rendszerből jöttél.
2: Azt beszéljük meg, hogy igen, nem, ezt nem mondom. Jó, oké, fél tíz van pontosan. Jövő mindjárt, itt vagyunk. A nap legjobb pillanataiban.
0: Micsoda témák, micsoda hangulat! Alig bírtuk abba hagyni, de hamarosan folytatjuk!
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
10: 30 éves Pennyben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk 50 ezer forintos összeghatárig. Használd Penny kártyádat május 28 és június 10-e között, és legyél te a 3000 szerencsés egyike, aki visszanyeri vásárlása értékét. Penny, 30 éve melletted.
11: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
10: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé 100.000 forintig.
12: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
13: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
14: Autóüveg Pilkington.
15: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
16: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
17: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
18: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
19: Reklámot hallottak.
20: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
19: Reklám.
21: 10:00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01. Anya egy pihentető masszázson. 10:02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
22: Az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbért. A maradék 7% pedig valószínűleg Volkswagen Taigót vezet. A kezdet? A Taigo Airline Max modellhez hozzáadtunk még 3 extrát, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taigo Airline Max már 9.190.000 forinttól. Részletek márka kereskedésünkben. Porsche Buda, Budapest, 11. kerület, Prielle Cornélia utca 45.
23: Volkswagen.
24: Te kóstoltad már a Pizza Mi megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki! Részletekért irány a pizzami.hu.
25: Lóerő készakája. Június 13 tököli reptér. Brutális autós és motoros őrület. Hozd a családot, élvezd a gumifüstöt és a fényeket. Ez a Lóerő készakája. Június 13 tököli reptér. Start 15 óra.
26: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Egy doboz Cucina aprított paradicsom 25%-kal olcsóbban. Most csak 259 forint. Mindig Aldi.
27: Végre egy bejövős fesztivál Budapestől egy hétnyire. Július 2-3-4 Dunapartfest, Rátkeve, Dash, Betonhofi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton.
28: Július 2-3-4 Jegyek dunapartfest.hu.
29: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
11: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető.
30: Ferihegy Autó Kft. Budapest, Üllői út 822.
31: A Rádió 1. A Rádió.

0: fok, a forradalom 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy.
2: Reklámot hallottak.
1: Hírek a Rádió 1-en.
3: A vártnál is kedvezőbben alakult az infláció, hatályba lép a devizahiteleseket segítő törvény, két medve is felbukkant az Aggteleki Nemzeti Parkban. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Már tegnap este megérkezett az időjárási fordulat a Dunántúlra. Helyenként rövid idő alatt több napnyi mennyiségű eső hullott le, a szélsebessége pedig az óránkénti 80 kilométert is meghaladta. Somogy, Tolna és Baranya vármegyére csapott le leginkább a vihar. A hét további részében azért nem lesz zord az idő, de készülhetünk majd meglepetésre. Részletek hamarosan. A vártnál is kedvezőbben alakult az infláció Magyarországon. Májusban 1,8%-ra csökkent a pénzromlás mértéke, miközben az elemzők inkább emelkedésre számítottak. Az alacsony inflációhoz hozzájárult a forint erősödése, a védett üzemanyagárak és az árréstopok fenntartása is. Több száz gyorshajtóról készült drága fotó Kőbányán egy hét alatt több mint 330 szágoldozót szűrtek ki a rendőrök. A rekorder a Keresztúri úton a megengedett 50 helyett 103 km/órás sebességgel autózott, amiért 140 ezer forint bírságra számíthat. A BRFK azt írta, a jövőben is rendszeresen lesznek hasonló razziák. Hatályba lép a devizahiteleseket segítő törvény, a jogszabály tegnap jelent meg a magyar közlönyben. A parlament hétfőn fogadta el a tisztességtelen fogyasztói szerződések következményeit rendező törvényjavaslatot. A jogszabály felfüggeszti a még folyamatban lévő devizahiteles pereket és a devizahiteles ügyekben indult végrehajtásokat. Szépek és rövid életűek megérdemlik a tiszteletet a kérészek, a rendőrség pedig különös dologra hívta fel a figyelmet a tiszavirágzás kapcsán. A rovarok egyetlen napnyi életét tilos megzavarni, még az elhullott példányokat sem lehet elvinni. A rendőrségi közlemény szerint a rajzás szándékos megzavarása természetkárosításnak minősülhet. Anyamedve és bocsa bukkant fel az Aggteleki Nemzeti Parkban. Jósfafőtől északra a turistautaktól távol látta meg az állatokat a park egyik munkatársa. A park közösségi oldalán arra kérték a látogatókat, tartsák be a Nemzeti Park szabályait. Tilos sátorozni, a bivakoló helyeken pedig célszerű a fekvőhelytől távol tartani az élelmiszert. Június elején is láttak medvét a térségben, akkor Szögliget és Égerszög területén. Ma hosszabb, rövidebb időszakokra előbújik a nap, ám változékonyabb idő jön. Főként keleten, észak-keleten számíthatunk záporokra, zivatarokra. Felhőszakadás, nagyobb méretű jég is kísérheti a zivatarokat. Sok helyen viharos szél fúj majd. Csütörtökön is marad még a front, záporokat, zivatarokat főként az ország keleti felére hoz. Több fokkal visszaesik a hőmérséklet. Péntekre száraz napos időt mondanak, és délután újra 27-28 fok körüli értékeket mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 5 perc múlva 3:40, és nap legjobb pillanatai. Volt egy Magyarország-Kazasztán meccs, őrületes
1: gólokkal. 3-1-es siker.
0: Egyébként igen, 3-1-es, 1-0-ra vezetek a kazakok, aztán megráztuk magunkat a fél időben, a fiúk kiszaladtak újra a pályára, 3-at bevartak, de hogy leszakadt egy pókkamera, ugye ennek ez a neve, hogy pókkamera, az Opcsitől egyébként 3 méterre, ő ott valószínűleg újjászületett, és ezekről a hirtelen fura, kicsit ilyen megmagyarázhatatlan balesetekről beszélgettünk, mindenki élt már át ilyet és hasonlót, már nem az, hogy rászakad a fejére egy pókkamera, hanem hogy valami egyszer csak felrobban, vagy megsemmisül mellette.
2: Például, hogy mami melletted.
0: Mami. És vendégünk volt
1: Vazekán. Igen. Ő is itt volt velünk.
0: Bocsánat, megvágott a cukor, mint az ipari áram.
2: És vendégünk volt Dobrev Klára.
0: Bocsánat, kicsit úgy érzem, hogy 32-es lett a cukrom, és szürkágom kiült. Szóval Fazekas Ádám cukrászmester volt a vendégünk, mert hogy bejutott a Gelato Fesztivál Hall of Fame-be, érted?
1: Hall of Fame!
0: Hollófénybe bejutott, hát ez az, hogy...
2: Na, az alapanyagok hogy... csatája, hollófén.
0: Hollófén, hát a Brandoli nagyon jó volt a hollóba, úgyhogy szerettük. Jó, oké. Okay. Szóval, hogy Ádámmal beszélgettünk a fagylalt készítésről, őt nagyon kedveljük, meghívtuk újra.
3: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
4: A világbajnokságon, amikor megnyertem, hozzám ez a hír jutott vissza, hogy volt, aki amúgy nagyon esélyes lett volna rá, de viszont prezentálni kellett a fagylaltot. Akit ott nagyon jónak értékeltek, ott nyilván kikérdezték róla, hogy na akkor hogyan készül el ez a fagylalt. Én el tudtam mondani, hogy mennyi a cukortartalma, melyik mekkora az édesítő hatása, stb. Ez a bizonyos ember, akit viszont ki is ejtettek a versenyből, semmit nem tudott a fagylaltról. Szóval nagy valószínűséggel őt benevezte magát, és nem is ő készítette.
1: Fagyit?
4: Például, ez is előfordult. És ő nem tudott semmit a fagylaltról. És ő ezáltal kiesett, viszont azt mondták, hogy a fagylaltja nagyon finom volt.
0: De finger nem volt, hogy kell elképzelni. Tehát a Nagyika megcsinálta, neki ez benevezett a Nagyi fagylaltjával.
4: Így van. Én azt gondolom, hogy egy igazi fagylaltverseny amúgy szólhatna erről. Én ezt nagyon-nagyon preferálom.
0: Hogy
4: oda meg kell érkezni, húzzunk egy bizonyos számot egy dobozból, ami lesz benne, azt kell elkészíteni. Ott nagyon gyorsan kiderülne mindenkin, hogy egyrésztből ki az, aki ért hozzá, mert ott hiába hozod az otthoni receptet, egy vanília fagyira, most mondtam valamit, mert lehet, hogy
0: kihúzod
4: egy karamellt, nem fogod tudni megcsinálni.
0: Vannak ilyenek, hogy fagylalt trendek? Tehát, hogy mit a sós ízek bejöttek egy pár éve, vagy nem tudom, hogy minden évben te már tudod, hogy most nagyon nagyot fog menni a passion fruit kontra, nem tudom, sós perec, és akkor mindenki arra rá. Most nem a virslis fagyikra gondolok, meg ilyen borzadványokra.
4: Igen.
0: Tényleg vannak már meleg szendvics fagylalt, meg egy teljesen értelmezhetetlen dolgok történnek a fagylalt
2: készítésben.
0: Igen, de hogy vannak trendek például?
4: Mindenképp trendek mindenképp vannak, csak azt gondolom, hogy nem feltétlenül kell mindent követni. Mint például, ugye, jól említetted ezt a meleg szendvicses fagylalt, vagy bármi. Lehet, hogy az is egy trendként úgymond indult el, viszont én azt gondolom, hogy ez nem egy követendő. Én nem tudom előre nyilván, mi lesz az a trend. Én egy elég, hát önfejű makacs figura vagyok, és én úgy vagyok ezzel, hogy én valamit megszülök a kis fejembe, hogy én azt szeretném, akkor azt szeretném a lehető legjobban csinálni. Annak ellenére, hogy lehet, hogy például pont a trenddel megyünk szembe, de én azért szeretném ezt csinálni. Viszont például ugye nem lehet elmenni az, mert dubai csokoládé.
0: Ja, hát na, az egy
4: hatalmas trend. Igen.
0: Nincs egy pisztácia a világon, amennyit itt dubai csokoládé néven megettünk.
4: Konkrétan, amikor ez így be is tört, akkor az volt, hogy hopp, elfogyott a pisztácia, és azt mondták, hogy hát most bizonytalan ideig nincs. Mondom, ez érdekes lesz. És akkor nyilván szerez be egy jó minőséget, akár jobb minőséget, vagy ugyanolyat, de nem tudsz egyszerűen beszerezni, mert olyan szintű lett a felvásárlása.
0: Mi most a specialitásod?
2: A rágógumi.
0: Mi most kísérletezel valamivel, kísérleteztél,
4: nem? És az unikorn is. Csak azt most nem hoztam. Nem.
0: Unikorn is? De ez a Kápia Málna, erre gondolok. Nem, azon dolgoztál, nem?
4: Igen, Kápia Málna fagyladot csináltam, mert Püspök Szilágyon élek én, és ott van egy az ízvölgy piknik, és ugye oda készítettem el maga ezt a Kápia Málna például a fagyladot.
0: Kápia paprikából?
4: Kápia paprika és málna.
0: Hogy teszed össze a két ízt? Tehát az neked hogy jön? Eszed a málna, és azt mondod, ehhez egy kis kápia? Vagy eszed a kápiát, és azt mondta, hogy ehhez jó a málna?
4: Nem, én azt gondolom, hogy aztán láttam valahol, vagy valami paprikás verzió, és akkor nekem erre ez ugrott be. Én nagyon szeretem a kápia paprikát, illetve a málnát is, és ez a két ízkombó pedig teljesen jó működik.
0: És működik együtt a két abszolút íz. De ez így a fejedben megszületik, hogy ez valószínűleg jó lesz?
4: Így van, ez abszolút megszületett a fejembe, hogy ez jó lesz, és örülök annak, mert ez nem egy meleg szendvics fagylalt.
0: De az nem, most ez nem akartak ezzel a kategóriát, hogy nem tudok meleg szendvics hamburger fagylalt.
4: Ez a fagylalt az lett, aki először, hogy meghallott, hogy hú, kápia málna, nagyon sokan kíváncsiak rá, és megmondom őszintén, hozzám nem jutott vissza erről negatív
1: visszajelzés.
4: Mindig mindenkitől kérem, hogy őszintén beszélnek nekem róla, mert engem biztos, hogy az épít, hogyha valaki őszintén beszél egy termékről.
0: És akkor ez csupán alapanyag és ráfordítás? Tehát ezen nulla a fagy, egy jó minőségű fagyit tegyünk. Javul az elfogyasztott fagyik minősége azért itt az elmúlt években? Vagy óriási biznisz, nagyon nagyot fog rajta a cukrászda, nem érdekel javítani, mert gyorsan ízfokozók, nem tudom... Szerintem cuccot belekevernek, aztán hadd szóljon.
4: Szerintem ez nagyon-nagyon megosztó. Egyrészből szerintem nagyon sok cukrász szeretne változtatni. Az a fagylaltkészítő például, aki a mai napon kezdem majd fagylaltot, vagy a fagylaltkészítésről tanul, neki sokkal nagyobb esélye van arra, hogy jobb minőséget, vagy valódi alapanyagot tud felhasználni. Vannak azok a cukrászok, akik 30, meg 40, 50 éves cukrászdákat átvesztek, megörökölnek nagypapától, szülőtől, bárki. Ott volt egy elvárás, ott van egy kész receptúra már 30-40 éve. Hiába kerül oda be egy fiatalabb generáció, és ő azt mondja, már pedig én a vanília pasztát szeretném eldobni, és vanília rútból szeretnék, de arra a vanília fagylaltra már van egy közönség. Hogyha ott hoznak egy éles váltást, sokkal nehezebb dolguk van. Amit azt gondolok, hogy mindenképp elértünk már a mondjuk Magyarország szinten, hogy például az emberek már, vagy a fagylaltkészítő mesterek a versenyfagyjukat már próbálják, vagy el is készítik talán valódi alapanyagokból.
0: Csávónak milyen lélek jelenléte van egy második születésnap? Figyelj, nézd, hopp! Anyám, egy közelítő leszakadt a kaverét. Hát akkor már csak fölveszünk, hogy leszakadt a kaverét, és hátrál az Teddyvel, de azért még egy kicsit ráfordul, hogy megnézze, hogy mi történik. Ez ilyen új szülinap. Új szülinap. Nektek volt már ilyen paranormális jelenség, hogy ülsz otthon, most nem arra gondolok, amikor életben maradtál, és egy centire tületben csapódott valami, hanem fölrobbant a tévé, elkezdett égni a töltőkábel, ültél nyugodtan, kirobbant az akvárium. Tehát amilyen váratlanul egyszer csak úgy volt valami, valahol vagy, betörik egy üveg, fölrobban az akvárium, leszakad a polc, mit tudom én. Ilyen,
1: kicsit ilyen paranormális jelenség.
0: Paranormális jelenség.
1: Ugye, nem tudod megmondani, hogy miért pont az.
0: Az opcsinak ez egy új születésnap mindenképpen.
2: Mai napig, hogy megjöjjön. Azt mondták anyámik, azért kell bezárni, amikor vihar van az ablakot, mert bejön a gömbvillám.
0: Téged is ijeszgettek a gömbvillámmal?
2: Nem tudom, miért csinálják ezt.
1: Ez, miért, bejön,
0: ez milyen generációs probléma, hogy egy komplet generáció úgy nőtt föl, hogy szaráfosadták a gömbvillámtól? És a viharban azt nézted, hogy mikor jelenik meg egy spontán eltűnő valami, ami megöl?
2: Nem tudom, de az a legdurább az egész, hogy szerintem akkor még a Hihetetlen magazint azt komoly napilapnak vagy hírlapnak érezték, és onnan van az információ.
0: Volt egyszer egy ilyen egyébként, ez nem paranormális jelenség, ez inkább ilyen az egy centire múltál az, hogy valami nagyon üssön. Hátrébb létem, ez kaspályán voltam, de szerintem meséltem, és leszakadt a klíma mögöttem. Az egy gyönyörű
1: történet. Az egy figyelmeztető jel volt.
0: Halló, jó reggelt!
5: Halló, jó reggelt, sziasztok!
0: Rád esett a kötél?
5: Így van. Tegnap a gyerekeimmel, a családdal voltunk kint a meccsen. A meccs elkezdődött egy olyan 10 perc, mert ugye az első gól már megvolt. Mellettem lő úr rám szólt, hogy nézd már fel az égre, ég a kamera. Felnéztünk gyerekeimmel, és már csak azt láttuk, hogy egy nagy pukkanás, füst, és a kötél rám, meg az úrra esett. De hát ez egy ilyen gumikötél volt, amikor megtörtént a dolog, utána egy olyan 3-4 percen kezdték el felfele kihúzni az arabjait a kötélnek.
1: De ha a kamera pont ott van fölötted, akkor rád esik?
5: Akkor igen, én rám és az úrra.
0: Jó, de nem mentél ma bedolgozni, érjégi kérdezik, többet beteg Szabi vagy.
5: Ne
0: csináld, hát ez egy nap beteg Szabi. Kiheverni ezt az őrületes tempót, ami a meccsen volt, túlélni az első fél időt, tehát azért ott történtek nagy dolgok. De 3-1-re nyert a válogatott, nem?
5: Így van, nagyon jó volt a meccs. Nekünk most volt az első élményünk a gyerekekkel, hogy elmentünk egy meccsre, hát nem semmi élmény élőben nézni. Hát a gyerekek nagyon élvezték.
0: Na jó, jól van, köszi, hogy elmondtad. Vigyázz magadra akkor, ciao.
5: Hello. Sziasztok.
0: Hello. Meleg helyzet volt, majdnem beszartam, mint a kamera. Jelentkezett a kamera, hívjatok, én voltam a kamera. De
1: mit láttál zuhanás közben?
0: De szeretem az ilyen SMS-eket. Ja Istenem, nagyon jó. Nálam egyszer a moziban mögöttem ülőre rászakadt az egyik hangfal. A szerencsége az volt, két gyerekkel, ott már nem volt hely. Ha lett volna, ránk esett volna. Azért az is milyen kemény, nem?
2: Igen. Egy helyen az irodában ablak mellett ülök, rendes, nagy ablak, dupla övegű, bukóra volt nyitva, és egyszer csak elengedett a zsanér, és az ablak úgy, ahogy volt, bedőlt az irodába. Az volt a szerencsém, hogy éppen előrehajoltam a monitoromhoz. Így a székem háttámlájára esett, az ütközést azonban ripityára tört.
1: 2011, az öcsémmel otthon voltunk téli szünet, a hátsó szobában játszottunk, a ház eleje összedőlt.
0: Jézus,
1: na, az Isten. Legózol aranyosan, és egyszer csak hallod, hogy...
0: De mi, alámosta a víz? Vagy
1: hát megnyomta a hó.
0: Megnyomta a hó, kicsit megtolta a jég, vagy hogy összegyőlt a ház eleje.
2: És ez egyik éjjel arra ébredtem, hogy valami büdöset érzek, a fejem mellett kigyulladt a telefontöltőjének az adaptere.
0: Csak én minden reggel úgy ébredek, hogy büdöset érzek.
2: Én
0: fogad most meg zuhanyozni, basszus. Tehát ez, ebből nem gondolnám, hogy a töltőjék. Nekem ez a töltő begyullad, ez nagy parám egyébként. Para. Én kihúzom a töltőket, gyerekek. Kezdek nagyon kicsit para. Kényszeres lenni. Te is kihúzod a töltőket?
2: Én már attól is félek, hogy a telefon magától fel tud gyulladni.
0: Na jó, azért.
1: Minden reggel kihúzzátok.
0: Én nem vagyok bedugva a töltőt.
2: Nem, nekünk a férjem ugye kényszeres, és ő tett olyan izét, elosztott, aminek van ilyen gombja, csak azt
1: kell. És akkor mindig megzsúlja.
0: Arról megy a komplett házsor, érted? Tehát azt, hogy lekapcsolja, akkor Ferencvárosba elmegy az áram. Félre rákötötte.
2: Amikor elkezd zavarni a karácsonyi fények, akkor csak
0: és végig a karácsonyi vásár bazilikán elsötétedik, az is oda van bekötve.
2: Mindent a kis galambomnak, na.
0: Jó, meg is sötét lesz Ferencváros.
2: Így van.
3: Balázsék a Rádió Egyen.
0: Na gyerekek, akkor elköszönünk, elröppent ez a mai nap is, hívjuk még gyorsan a naphallgatóját, és
1: jövünk holnap, kivéve, aki nem.
0: Kivéve, aki nem jön.
2: Ráskó azt távol maradt a rádió műsorton, miután cukorkumába esett.
0: Szaktanári! Azonnal rójuk ki neki, holnap Juliska van.
2: Igen, nem sokára, most már kiírták a vakációt a táblára? Soriba?
0: Szerintem írják most Káció? Már, igen. Káció lehet, most már Káció nem veszi föl igazából a naphallgatója. Kációnál tartunk, vagy Akáció, hol tart? A hétvégére fölkerül a V betű, nem?
1: Jövő héten
0: fölrögött. Akkor Cio van, vagy Jó?
2: Nem, csütörtökön kezdődik, mert öt nap, vakáció.
0: Akkor kicsit több. De hogy ez a csütörtökön kezdődik. Szerintem mennyire vagyunk kész a cukorban? 9-nek a pie és a izé.
2: Igen, és
0: jól van, gyerekek.
2: Formálom a kettőt, ezt leveszem a végére. Szerintem csütörtökön kezdődik.
0: Csütörtökön jövünk mi is holnap. Akkor Juliskával puszi mindenkinek. Sziasztok, ciao.
3: Na,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tetszik, ugye? Mennél egy kört az új Geely-vel?
2: Na, tudod, közeli helyeken, dombokon, hegyeken, ezzel bárhová elmennék.
1: Akkor irány az Érdi Autócentrum Szabó. Gyere el tesztvezetni, és nyerj egy 100 000 forintos wellness utalványt.
2: Veri az élet, very happy. Geely Érd. Részletek a geelyérd.hu-n.
3: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
4: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
5: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
6: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150.000 kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11.400.000 forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
8: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
7: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
9: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és

0: koktél csodáit. Hotelozom Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozom.hu.
1: 30 éves Pennyben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk 50 ezer forintos összeghatárig. Használd Penny kártyádat május 28 és június 10-e között, és legyél te a 3000 szerencsés egyike, aki visszanyeri vásárlása értékét. Penny, 30 éve melletted.
2: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
3: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Gyere be az Emil Frey M5 Centerbe június 8-a és 12-e között!

0: autós Safari Parkba. Találkozzunk a szalomban! Részletek emilfrey.hu.
1: Vágj bele most, tízes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az Újháznál.
2: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
3: Tedd sebességbe a karriered a Spár Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyet. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spár csapata téged is vár.
4: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
5: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges. Csak szerezd be a legjobb húsokat, és teremts szuper hangulatot. És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért, és Podravka ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket. A Vegetával az igazi a grill hangulat.
6: Feel the summer. Élj át a nyár legszebb érzéseit. Napsütés, koktélok, csillagfényes fürdőzés. Ez a Spirit nyár. Spirit Hotel Thermal Spa. Sárvár.
7: Az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbért. A maradék 7% pedig valószínűleg Volkswagen Taygót vezet. A kezdet? A Taygo Airline Max modellhez hozzáadtunk még 3 extrát, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taygo Airline Max már 9.190.000 forinttól. Részletek márka kereskedésünkben. Porsche Buda, Budapest, 11. kerület, Prielle Cornélia utca 45.
8: Volkswagen.
9: A rádió egy már minden.

0: Magyarország legjobb lemezlovasait élőben, vagy hallgass vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél apra kész! Irány az új rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: 1-en. Csak igazi mai slágerben. Jó munkát kívánok mindenkinek. Hát ilyen változóan napos, felhős az idő. Meglepetésszerű esőket kapunk a mai nap folyamán. Aztán estétől érkeznek majd a komolyabb felhők. Délnyugaton heves zivatarok is várhatóak majd. A hidegfront szelet is hoz magával, és lehűlést. Holnap már csak 22-23 fok körül alakul a hőmérséklet az ország legnagyobb részén.
1: Az időjárás jelentést a Vaper rovarriasztó és rovarirtó termékek

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
2: Június 13 és 19 között.
1: Ez az! Gyere el a Leap Motor nyílt hétre az ajándékfali töltőért. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
3: Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a börekstangli 33% kedvezménnyel csak 159 forint, a lepény 33% kedvezménnyel pedig csak 399 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Héjobbi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
5: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a görög dinnye kilója csak 329 forint, a magyar tévépaprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
6: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, és az aktuális kedvencet indítottam most BB Rexától. Nagyon szeretjük ezt mi Rádió Egyesek, New Religion. Az énekesnő pedig nagy kutyabarát, egy fekete keverék kutyus.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. A következő zenei óra elején jön a varázslat. Lady Gaga, Abrakadabra, ezzel indítom az újabb órát mindjárt.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Srácok, engem nem zavar a cash. Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
4: Indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
3: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
6: Dehogy is. A csirkemellnél nincs jobb.
5: Mondom, hogy a szárnya jó.
7: Ne veszekedjetek, mindkettő finom. De az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
8: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
9: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
10: Mi? Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
9: Ugrunk egy bombát!
10: Szállás.hu. Úgy is tett!
11: Végre itt a nyár! Élvezd ki a Jüsszkel, és frissítsd fel izgalmas bútor és kiegészítőink széles választékával a kertedet, teraszodat, erkélyedet vagy más olyan szabad teret, ahol a legjobban élvezed a nyarat. Jüssz. Scandinavian Sleeping and Living.
12: J-A-E-C-O-O. J-C-O. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új J-C-O 5 és J-C-O 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. J-C-O. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. J-C-O.hu.
13: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a görög dinnye kilója csak 329 forint, a magyar tévépaprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
7: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
14: Készülj fel a nyárra az Alli kuponnapokkal. Június 11-e és 14-e között akár 20-50% kedvezmény vár számos üzletünkben. Divat, nyaralás, nyári kedvencek egy helyen. A kuponokat keresd az Alli Klub appban. Nyári Alli kuponnapok június 11-14. Részletek az alli.hu-n.
15: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! Egy doboz Cucina aprított paradicsom 25%-kal olcsóbban, most csak 259 forint. Mindig Aldi.
16: Smart Sport Expo és Fitness Fesztivál most vasárnap. Fitness Expo egészségügyi szűrések, 10 színpad, közel 100 edzővel vár a Papp László Arénában. smartsportexpo.hu.
17: Végre egy bejövős fesztivál Budapestől egy hétnyire. Július 2-3-4, Dunapartfest, Rátkeve, Dash, Betonhofi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton. Július 2-3-4, jegyek dunapartfest.hu.
18: Nehogy már a bakteriális hüvelyfertőzés szabja meg, mikor mihez lehet kedvem. A Vitagén C hüvelykrém segítségével úrrá leszek a tüneteken. 3-ig számolok. A Vitagén C 1. helyreállítja a hüvely savas pH-ját, 2. gátolja a kórokozók szaporodását, 3. elősegíti a saját laktobacillusok növekedését.
19: Vitagén C tejsavval, ezüsttel és C-vitaminnal. Patikában kapható gyógyászati segédeszköz. Várandóság és szoptatás ideje alatt is használható. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
20: A király elfoglalta jó ízű trónját. A Burger King begyújtotta a grillt már tökölön is. Vedd az irányt a Sziget Center felé, ugyanis tüzön grillezett kedvenceid megérkeztek. Dobd be egy vapört, vagy válasz kedvedre számtalan királyságunk közül. Ott a lév. Burger King. Pont ahogy szereted.
21: Feel the summer. Élj át a nyár legszebb érzéseit. Napsütés, koktélok, csillagfényes fürdőzés. Ez a Spirit nyár. Spirit Hotel Termál Spa. Sárvár.
22: Ma is 17 órakor a lemezjátszók mögött.

0: megállás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek Mixben. Rádió 1 Live Mix minden hétköznap délután 5-kor. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1!

0: még lesznek olyan területek, ahol 32-33 fokot is mérhetünk, holnap viszont 22-23 fok lesz a csúcs az ország legnagyobb részén.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja. Július

0: Rádió 1-en.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent, és nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre.
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspodlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixszal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
3: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a börek stangli 33% kedvezménnyel csak 159 forint, a lepény 33% kedvezménnyel pedig csak 399 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: G-A-E-C-O-O. Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu.
6: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
7: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
6: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
7: Szállás.hu.
6: Úgy is tett.
4: Vár a Lidl. Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a görög dinnye kilója csak 329 forint, a magyar tévépaprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
8: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Egy doboz Cucina aprított paradicsom 25%-kal olcsóbban, most csak 259 forint. Mindig Aldi.
9: 10:00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01. Anya egy pihentető masszázson. 10:02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
10: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
11: Jön a 10. jubilómi Total!

0: összes hazai kedvenced.
1: Kedvezményes jegyek a budapestpark.hu és a tdf.hu oldalon.
2: Prémium. Sportos. Elérhetőbb. BMW iX2 már 16.390.000 forinttól. Rendeljen BMW iX2-t és élvezze a hosszú utazásokat a megnövelt, akár 515 kilométeres hatótávnak köszönhetően. További információért kérjük forduljon az Autó Wallis Pest hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Hungária körút 95.
3: Egy bejövős fesztivál Budapestől egy hétnyire. Július 2-3-4 Dunapartfest, Rátkeve, Dash, Betonhofi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton. Július 2-3-4 Jegyek dunapartfest.hu.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
4: Na, mi van a tetveiddel?
5: Köszönöm, jók vannak. Kaptam a kollégától egy üvegbe tetveket, ilyen, ezek levéltetvek, mert a lányom vásárolt a játszótéren 50 forintért egy szöcskét és egy katicabogarat egy sráctól. Hazahoztuk a katicát, aki első éjszaka lepetézett, úgyhogy most hát család.
6: 5000 katicád van.
5: 1000 milliárd katicám lesz, de azért most életben tartjuk. Esténként vizet cserélünk neki, adjuk neki a levéltetveket,
4: és fogyasztja. Ne cuki lesz majd, hogy ott elpusztul.
5: Nem fog elpusztulni. Kézzed el, két évig egy katica. Amúgy nagyon jó fej a katicabogár, esténként szokott tetizni. Ramazúrizni.
4: Igen, kártyatrükköket csinál meg, persze.
5: Igen, most átugrott a tüzes karikát.
4: Netflixet néz meg tüzes karikát, mert iszonyatosan jó fejlett egy katicabogár.
7: Másodfokú egyenlet, idegenlet.
4: Ezek a mai katicabogarak már nagyon, nagyon aranyosak.
5: Mennyire jobb fej ez, mint egy tamagocsi.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

mindenki remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyáltalán.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Közlekedési infókat kaptam. Edmond azt írta SMS-en, volt egy baleset az M51-esen a 28-as kilométernél az M5-ös felé haladva. Félix is súlyos balesetet látott Szentendrén a 11-es főúti csomóponthoz közel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Srácok, engem nem zavar a cash. Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
1: Indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
0: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na, mi lesz a mai program?
3: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
2: Vagyis?
3: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
2: És ha rock'n'roll, akkor...
3: Az ég kék, a grill kolbász, Master Good.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu.
5: A 30 éves Pennyben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk 50 000 forintos összeghatárig. Használd Penny kártyádat május 28 és június 10-e között, és legyél te a 3000 szerencsés egyike, aki visszanyeri vásárlása értékét. Penny, 30 éve melletted.
6: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 000 kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
7: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel

0: koktél csodáit. Hotelozom Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozom.hu.
1: A csirke szárnya legjobb a grillen.
2: Dehogy is,
3: a csirkemellnél nincs jobb.
1: Mondom, hogy a szárnya jó.
4: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
0: Reklámot hallottak.
4: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.

0: Marco, a Rise Against, az Idols, a Sex Pistols, a Mojte és még sokan mások. Ne hagyd ki egyiket sem. Jegyek és információk budapestpark.hu.
1: Szemét
2: levittem.
1: Villany
2: befizettem.
1: Klíma
2: megrendeltem. Kaisai klímát találtam, szerelőt is.
1: Hol?
3: kaisai.hu. Aldi Fresh Stylers. Csütörtöktől vasárnapig fél kiló cseresznye 33% kedvezménnyel csak 999 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
4: Prémium. Sportos. Elérhetőbb. BMW iX2 már 16.390.000 forinttól. Rendeljen BMW iX2-t és élvezze a hosszú utazásokat a megnövelt, akár 515 kilométeres hatótávnak köszönhetően. További információért kérjük, forduljon az Autovallis Pest hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Hungária körút 95.
5: Válassza a Balalék Resortot Szántódon, közvetlenül a Balaton partján. Tágas családi apartmanok balatoni panorámával, saját beachbarral. Balalékresort.hu.
6: 10 év, 10 millió forint kedvezmény. A Mercedes-Benz Miskolc jubileuma alkalmából GLE modelljeink akár 10 millió forint kedvezménnyel elérhetőek készletről. Benzin, dízel vagy plug-in hibrid meghajtással, most ajándék MBM Plus Service csomaggal. 5 év gondtalanság a prémium autózás világában. Mercedes-Benz Miskolc.
7: Feel the summer. Élj át a nyár legszebb érzéseit. Napsütés, koktélok, csillagfényes fürdőzés. Ez a Spirit nyár. Spirit Hotel Thermal Spa. Sárvár.
8: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: És most!
10: Rádió
9: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix. Az igazi mai slágerekkel. Mix

0: A gitárt előkapta Bradley Cooper, a mikrofonhoz Lady Gaga is odaáll. Ez egy nagy Rádió 1-es kedvenc, a Shallow. Dance-zenét át most popballada követ a Daily Mixben. Ma is kevés lesz a szöveg.
1: Tell

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Végre egy bejövős fesztivál Budapestől egy hétnyire. Július 2-3-4. Dunapartfest, Rátkeve, Dash, Betonhoffi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton.
3: Július 2-3-4. Jegyek dunapartfest.hu.
4: Aldi Fresh Stylers. Csütörtöktől vasárnapig fél kiló cseresznye 33% kedvezménnyel csak 999 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
5: Jön a 10. jubilómi Total.

0: összes hazai kedvenced.
1: Kedvezményes jegyek a budapestpark.hu és a tdf.hu oldalon.
2: Autódaru, Kosvéber.
3: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
4: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvelyi pH zavara? Vitagén C és savas pH-jú hüvelykrém. Megállt parancsol a kórokozóknak.
5: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
6: Megérkeztek a legújabb tisztán elektromos Toyota modellek a Sakurába. Ismerje meg a városi Urban Cruisert és a családbarát DZ4X Touringot. Opcionális összkerékhajtással és akár 10 év, vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. A Toyota napok alatt, június 8 és 13 között kiemelt új és használt autóajánlatokkal várjuk. toyotasakura.hu.
7: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy éjjel-nappal, úgyhogy a következő zenei órában is, és már az elején jön egy hatalmas energia.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: 10:00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01. Anya egy pihentető masszázson. 10:02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
4: Itt vannak az alzanapok! Az alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
5: Jön a 10. Jubilóni Total Dance Club Rio!
6: A 90-es és 2000-es évek legnagyobb sztárjai egyetlen este!
5: Június 13-án a Budapest Parkban!
6: Captain Jack!
5: Beast Hunter!
6: Rocco,
5: LSDJ,
6: Fun Factory,
5: Master Blaster
6: és az összes hazai kedvenced.
5: Kedvezményes jegyek a budapestpark.hu és a tdf.hu oldalon.
7: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! Egy doboz Cucina aprított paradicsom 25%-kal olcsóbban, most csak 259 forint. Mindig Aldi.
8: Végre egy bejövős fesztivál Budapestől egy hétnyire. Július 2-3-4. Dunapart Fest, Rátkeve, Des, Betonhoffi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton.
9: Július 2-3-4. Jegyek dunapartfest.hu.
10: Megérkeztek a legújabb tisztán elektromos Toyota modellek a Sakurába. Ismerje meg a városi Urban Cruisert és a családbarát BZ4X Touringot. Opcionális összkerékhajtással és akár 10 év, vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. A Toyota napok alatt, június 8 és 13 között, kiemelt új és használt autóajánlatokkal várjuk. toyotasakura.hu.
7: Aldi Fresh Stylers. Csütörtöktől vasárnapig fél kiló cseresznye 33% kedvezménnyel csak 999 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

BB Rexától, és mondanék egy titkot, amit kevesen tudnak. BB Rex ugye sikeres dalszerző. Ő írta például Rihannának és Eminemnek a The Monster című slágert. Nyilván nem a rap részt, hanem a zenét. BB Rex viszont egy ideje magának készíti a dalokat,

azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyáltalán.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: A király elfoglalta jó ízű trónját. A Burger King begyújtotta a grillt már tökölön is. Vedd az irányt a Sziget Center felé, ugyanis tüzön grillezett kedvenceid megérkeztek. Dobd be egy vapört, vagy válasz kedvedre számtalan királyságunk közül. Ott Ali. Burger King. Pont ahogy szereted.
3: Lóerők éjszakája. Június 13 tököli reptér. Brutális autós és motoros őrület. Hozd a családot, élvezd a gumifüstöt és a fényeket. Ez a Lóerők éjszakája. Június 13 tököli reptér. Start 15 óra.
1: Megérkeztek a legújabb tisztán elektromos Toyota modellek a Sakurába. Ismerje meg a városi Urban Cruisert és a családbarát DZ4X Touringot. Opcionális összkerékhajtással és akár 10 év, vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. A Toyota napok alatt, június 8 és 13 között kiemelt új és használt autóajánlatokkal várjuk. Toyota Sakura.hu.
4: Válassza a Balalék Resortot Szántódon, közvetlenül a Balaton partján. Tágas családi apartmanok balatoni panorámával, saját beachbarral. Balalékresort.hu.

0: Markó, a Rise Against, az Idols, a Sex Pistols, a Mojte és még sokan mások. Ne hagyd ki egyiket sem. Jegyek és információk budapestpark.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyáltalán.

közöttük meséltem, hogy mennyire drága lesz a foci VB-re a jegy. Soma azt írta, ott is 2,5 millió a döntőre egy darab jegy. Ennyiért megkérem a játékosokat, hogy nálam focizzanak a kertben. Hát, Soma, hogyha a családi jegyárat nézzük, szerintem még néhány celeb is tiszteletét teszi majd nálad.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
2: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
3: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5-szörös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
4: Válts a jövőre! Omoda és GQ benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9.490.000 forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern design és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodagq.hu weboldalra. Omoda és GQ. Alap az extra.
5: Készülj a ropogós falatokra! A Metro heti bajnok ajánlatában a friss sert és bőrös császár 5 kg-os kiszerelésben. Kilója most csak bruttó 1499 forint. Június 8-a és 14-e között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
0: Reklámot hallottak.
6: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
2: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jyszknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos kerti bútorra és termékre, 50-70% kedvezményt számos matracra, és 20-50% kedvezményt számos iroda és gamer székre. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban vagy online a jyszk.hu-n.
3: Vár a Lidl az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a böreg stangli 33% kedvezménnyel csak 159 forint, a lepény 33% kedvezménnyel pedig csak 399 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
5: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: És most a kérdés az ajándékfali töltőért. Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
7: Ezt tudom. Június 13 és 19 között a Leap Motor márka kereskedésekben.
6: Ez az!
7: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre június 13-a és 19-e között, és vidd haza új elektromos autódat ajándékfali töltővel. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a görögdinnye kilója csak 329 forint, a magyar tévépaprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
5: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Rádió 1.
8: I'm Dua Lipa.
5: Csak. Ma is láger megy. Radio 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hát kérem szépen, nem lesz foci VB Ed Sheeran dal nélkül, mert hogy az idei hivatalos foci VB himnuszt, amit ugye Shakira énekel, Ed Sheeran is jegyzi. Tőle, Ed Sheerantől hozok egy dalt a következő óra elején, amivel rengeteg ideig volt a listák élén. Ez az Aziza.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Srácok, engem nem zavar a cash.
3: Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
4: Indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
2: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Na, mi lesz a mai program?
6: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
5: Vagyis
6: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
5: És ha rock'n'roll, akkor...
6: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
7: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
8: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
7: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
8: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Új út erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
10: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
11: Dehogy is.
12: A csirkemellnél nincs jobb.
13: Mondom, hogy a szárnya jó.
14: Ne veszekedjetek, mindkettő finom. De az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a csibét csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
15: Válts a jövőre! Omoda és GQ benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9.490.000 forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern dizájn és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodajco.hu weboldalra. Omoda és GQ. Alap az extra.
1: Reklámot hallottak.
4: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja. Július

0: Rádió 1-en.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent, és nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre.
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játék.

0: csak igazi mai sláger megy, ráadásul 5-től ma is mixben. Lotfi Begi áll majd Juhász Gergő mellé a DJ pultba, addig viszont eltöltjük a következő zenei órát együtt. Üdvözlet mindenkinek, én Györke Attila vagyok. Hertz, Purple Disco Machine, Wonderful Life, ezzel kezdek mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Srácok, engem nem zavar a cash. Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
3: Indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel 3 focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
2: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Vár a Lidl az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a börek stangli 33% kedvezménnyel csak 159 forint, a lepény 33% kedvezménnyel pedig csak 399 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és

0: csodáit. Hotelozom Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozom.hu.
1: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a görög dinnye kilója csak 329 forint, a magyar tévépaprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Három dolog a tudatos babaváráshoz: te, a kisbabád és a Biokult Pregnea. A Biokult Pregnea komplex összetételű étrendkiegészítő, 6 féle törzsel a bélflórát számára, plusz magnézium, cink, folát, C és D-vitamin. Biokult Pregnea. Belső társad az anyaság útján.
4: Keresd a patikákban és online. Pregnea.hu.
5: Reklámot hallottak.
6: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

a Rádió 1, 8 perccel járunk 4 után. Bárkinek van közlekedési infója, szóljon a Rádió 1 forradalmatján 20-as 311-111. Ezt Pogitól kaptam. 8 kilométeres a dugó Budaörsnél, az M1-es M7-es közös szakaszán Budapest felé. Baleset volt ugyanis a belső sávban. És szintén M1-es, ez ördög infója. Bicskénél azért van torlódás, mert egy kamion defektet kapott a 33-as kilométernél a Hegyeshalom felé haladó oldalon, és a főváros felé tartó átterelt sávot is lezárták oda, és vissza csak egy-egy sávon lehet autózni. Kitartás mindenkinek, jó utat a Rádió 1-jel, autós barátaim kapnak egy dalt, a

azok, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyáltalán.

0: A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Közöttük hamarosan egy fiatal olasz DJ dalával térek vissza. Előkészítettem és hamarosan adom Hypaton igazi mai slágerét. Out of my head.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A csirke szárnya legjobb a grillen.
3: Dehogy is. A csirke mellnél nincs jobb.
2: Mondom, hogy a szárnya jó.
4: Ne veszekedjetek, mindkettő finom. De az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibén csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több bíz.
5: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
6: A pillanat, amikor rájössz, hogy az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
1: Elindult a Pepita Boom. Szurkoljunk együtt! Vásárolj július 18-ig és nyerj értékes ajándékokat. Lego focis újdonságok és világbajnok Lego árak várnak. Rengeteg ajánlat az egész családnak. Irány a pepita.hu.
7: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
1: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu. Már országosan elérhető a Rossmann Express átvétel. Rendelj online, és akár másfél órán belül átveheted csomagod az általad választott üzletben. Rossmann Plus tagoknak ingyenes. Online rendelés, bolti átvétel. A legjobb kombináció. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
8: G-A-E-C-O-O. Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu. Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Június 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
1: Reklámot hallottak.
4: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
9: Az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbért. A maradék 7% pedig valószínűleg Volkswagen Taygo-t vezet. A kezdet? A Taygo Airline Max modellhez hozzáadtunk még 3 extrát, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taygo Airline Max már 9.190.000 forinttól. Részletek márka kereskedésünkben. Porsche Buda, Budapest, 11. kerület, Prielle Kornélia utca 45.
1: Volkswagen. Egy új Armani ruha a nyári estékre. Egy gyönyörű kocsineltáska vagy egy kényelmes Birkenstock papucs. Most mind szuperáron a Pandorfi Designer Outletben. Június 10-e és 13-a között jönnek a Designer Outlet napok. Frissíts fel a gardróbod és vásárolj az outlet árakból akár további 30% kedvezménnyel. Részletek a weboldalunkon.
10: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges. Csak szerezd be a legjobb húsokat és teremts szuper hangulatot. És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért és Podravka ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket. A Vegetával az igazi a grill hangulat.
11: Prémium. Sportos. Elérhetőbb. BMW iX2 már 16.390.000 forinttól. Rendeljen BMW iX2-t és élvezze a hosszú utazásokat a megnövelt, akár 515 kilométeres hatótávnak köszönhetően. További információért kérjük forduljon az Autó Wallis Pest hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Hungária körút 95.
12: A tökéletes otthon az XXX Lutz-ban kezdődik.
13: Irány az XXX Lutz!
12: Válogasson 20% kedvezménnyel több ezer termék közül most hétfőtől vasárnapig áruházainkban és online. Teremtse meg álmai otthonát. További részletek az xxxlutz.hu oldalon. Nagy választék, szuper árak. XXX Lutz.
14: Itt a megújulás ideje. Kezd a tetővel. Most a Swissporton új kerámia cserepeit kamatmentes részletfizetéssel is választhatod az új háznál. Stílusos formák, kiemelkedő Swissporton minőséggel, 50 év garanciával.
15: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
7: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető.
16: Ferihegy Autó Kft. Budapest, Üllői út 822.
17: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió.

a Rádió 1, 5-től jön a Live Mix Juhász Gerivel és Lotfi Begivel, most 16.42-kor közlekedési infók. Simi szólt, hogy Budapesten nagyon lassú a Könyves Kálmán körút, a Rákóczi híd felül a buszpálya udvar felé haladva. Dávid írta, hogy lezárás van a 10. kerületi Sörgyár utcában a Kada utca és a Bodza utca között. Nemrég ugye megtudtuk, óriási a dugó Budaörsnél, az M1-es M7-es közös szakaszán Budapest felé haladva, baleset volt ugyanis a belső sávban, szintén M1-es, Bicskénél azért van torlódás, mert egy kamion defektet kapott és szalagkorlátnak ütközött a 33-as kilométernél a Hegyeshalom felé haladó oldalon, úgyhogy a főváros felé tartó átterelt sávot is lezárták, oda és vissza csak egy sávon lehet autózni. Kitartást, jó utat a Rádió 1-jel, várjuk a további infókat!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja. Július

egyet figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent, és nyerd meg páros belépőt a

0: reggel.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vásárolj az Zalando leárazásán, és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
3: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
2: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
4: Tetszik, ugye? Mennél egy kört az új Geely-vel?
5: Na, tudod, közeli helyeken, dombokon, hegyeken, ezzel bárhová elmennék.
4: Akkor irány az Érdi Autócentrum, Szabó. Gyere el tesztvezetni, és nyerj egy 100 000 forintos wellness utalványt.
5: Very az élet, very happy. Geely Érd. Részletek a geelyérd.hu-n.
6: Ha sportfogadás, akkor vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé. 100 000 forint. A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a vegas.hu-n.
7: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
8: Autóüveg Pilkington.
9: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vására Jüsknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos kerti bútorra és termékre, 50-70% kedvezményt számos matracra, és 20-50% kedvezményt számos iroda és gamer székre. Vásárolj most a legközelebbi Jüsk áruházban vagy online a jüsk.hu-n.
10: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
11: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
12: Válts a jövőre! Omoda és GQ benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9.490.000 forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern design és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodagq.hu weboldalra. Omoda és GQ. Alap az extra.
13: Spórolj az Euronics nyárjár zuhanásával! Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronics.hu oldalon. A TCL 139 centis Eiza díjas mini LED TV-je most mindössze 169.900 forint június 10-éig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics, ez ennyi!
1: Reklámot hallottak.
14: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
15: 10 év, 10 millió forint kedvezmény. A Mercedes-Benz Miskolc jubileuma alkalmából GLE modelljeink akár 10 millió forint kedvezménnyel elérhetőek készletről. Benzin, dízel vagy plug-in hibrid meghajtással, most ajándék MBM Plus szerviz csomaggal. 5 év gondtalanság a prémium autózás világában. Mercedes-Benz Miskolc.
16: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-éig érvényes!
17: Itt a megújulás ideje! Kezd a tetővel! Most a Swissporton új kerámia cserepeit kamatmentes részletfizetéssel is választhatod az új háznál. Stílusos formák, kiemelkedő Swissporton minőséggel, 50 év garanciával.
18: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
19: Jön a 10. jubileumi

0: percet.
1: Kedvezményes jegyek a budapestpark.hu és a tdf.hu oldalon.
2: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
3: Válassza a Balalék Resortot Szántódon, közvetlenül a Balaton partján. Tágas családi apartmanok balatoni panorámával, saját beachbarral. Balalékresort.hu.
4: Készülj fel a nyárra az Allé kuponnapokkal. Június 11-e és 14-e között akár 20-50% kedvezmény vár számos üzletünkben. Divat, nyaralás, nyári kedvencek egy helyen. A kuponokat keresd az Allé Klub abban. Nyári Allé kuponnapok június 11-14. Részletek az allé.hu.
5: Itt vagyunk a helyszínen, az Autópalasz Buda közelében. Nem hiszek a szememnek, ez egy időgép, egy űrhajó. Az biztos, hogy valami nagyon fejlett technológiával van dolgunk. Várjanak, ez egy autó. Valaki kiszállt a járműből.
6: Ez nem csak egy autó, ez a legújabb Hyundai Ioniq 6. A forma, amit lehetetlen nem észrevenni. Teljesen elektromos, akár 680 km hatótávval és villámgyors töltéssel. Egy kávé és már mehetsz is tovább. Hyundai Ioniq 6. Már elérhető az Autópalasz Budánál. Autópalaszbuda.hu.
7: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: lemezjátszók mögött Lotfi Begi, a házigazda Juhász Gergő. Csak igazi, ma is sláger megy.
1: Pontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek, innentől bulizunk, isteni lesz velünk ez a következő 60 perc. Lotfi Begi, a mai Rádió 1 Live Mix. Hello Begi!
2: Hello Geri, köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, szevasztok!
1: Tudjátok nézni is a műsort, nem csak hallgatni, nagyon keveset fogunk beszélni, nagyon sokat fogunk zenélni, induljunk el!
2: Az órát pedig már is Tóth Abigail-le fogom indítani, érkezik a Sugar Daddy itt a Rádió 1-en. A Live Mixben egészen 6 óráig a mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Gerit és Lotfi Begit halljátok.

0: Rádió 1-et halljátok, ez a Rádió 1 Live. Mix mellettem Lotfi Begi a lemezjátszói mögött. Fontos közlekedési infók jönnek nagyon röviden. Defektet kapott és a szalagkorlátnak ütközött egy kamion az M1-esen Hegyeshalom felé a 33-as kilométernél. Mind a két irányban jelentős a torlódás. És sokan kérdezitek, hogy mi történt Nyírbátorban, tudunk-e valamit a városba befelé, és az onnan kivezető utakon is nagyon lassú a haladás. Kigyulladt egy Baromfi feldolgozó üzem, tehát Nyírbátorban a környező utakon emiatt van nagyon sok lezárás. Vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat! Jó a pólót, Begi, üzeni SMS-ben Martin.
1: Köszönöm szépen, bár ez egy nagyon egyszerű, basic fekete póló.
0: Szerintem ez a legnagyobb ok egy pasinak, egy pasitól, hogy egy teljesen fekete márkajelzés felirat, meg minden nélküli pólóra azt mondja valaki, hogy jó.
1: Igen.
0: Ennyi.
1: Köszönöm.
0: Megi elegáns.
1: Köszi.
0: Szívesen, megyünk tovább.
1: Menjünk tovább egy régi dal új köntösben. David Guetta tudja, hogy hova kell nyúlni, és ez mindig bejön neki. Érkezik Milky és David Guetta közöse, ez a Just The Way You Are. Itt a Rádió 1-en a Live Mixben egészen 6 óráig élőben mixelem. Az igazi. Ma is lágereket.

0: Valamit tudtok, ölelés Lóci mester.
1: Ennek örülünk, és ne hagyd abba a táncot.
0: Így van.
1: Dance, dance.
0: Yes, Pacsi Geri hatalmas partit csinál nekünk ma is Begi Fehérvártól, a fővárosig az M7-es. Szokatlanul tempós és csendes, ez pedig Jóci üzenete volt. Nagyon szépen köszönjük. Hát mi viszont nem leszünk csendesek a mai Rádió egy Live Mix fináléjában. Jön az utolsó 15 perc.
1: Így van, egy nagyon különleges dallal megyünk tovább, egy újdonsággal, ami

0: kirántja, akkor ténylegesen több millió emberhez ér el, és egyébként most már a producerek és előadók is úgy készítik a dalokat, hogy kifejezetten először a TikTokon kezdik el tesztelni, és aztán meglátják, hogy mi
1: történik. Ahogy mondod, így van.
0: Úgyhogy elég érdekes. Feje tetejére állt a zeneipar, de ilyen a következő dalunk, egy Dan House trióról van szó, The Bowsa és a Magnetic, itt a Rádió 1-en a Live X-ben egészen 6 óráig a mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Gerit és Lotfi Begit halljátok.

0: sokat.
1: Abszolút, ez így van. Én viszont összehasonlítanám, hogy a vaka-vaka szintjét eléri, vagy nem éri el, de ez majd kiderül, mert egyébként honlaptól kezdve az biztos, hogy ha nem halljátok ezt naponta 150-szer, az összes reklámnak ez lesz a zenéje.
0: Így van.

0: számára, aki nézi élőbe, mert hogy az időeltolódás miatt
1: számukra jó késő lesz.
0: Igen, hajnal tájt vannak a jó mérkőzések. Én emlékszem, 40 évvel ezelőtt, 86-ban, amikor a mexikói BB volt, és ugye hát sajnos akkor voltak utoljára magyar színekben játékosok a pályán, de az volt az első BB, amit elkezdtem nézni, és ugye gyerekként a szülők a BB-re való tekintettel megengedték, hogy ébren maradjak. Hát a himnuszoknál már így támasztottam az asztalt, és valami is orgoltam, de hogy ez most azért másképp, ez tényleg

0: puskásban. Metallica ez önmagára is beszél, úgyhogy...
1: Begé, jó Metallica-zást! Pénteken a World is My Radio Show-ban találkozunk.
0: Köszönöm szépen a figyelmet, ne menjetek sehova, hiszen pillanatokon belül kezdődik az élő kívánság műsor.
1: Méghozzá Kamráddal és a Be Mine-nal. Innentől tehát ti válogatjátok a dalokat a számunk 0620-3111-111.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Srácok, engem nem zavar a cash. Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
3: Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
2: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen, és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek Ford.hu.
5: Na, mi lesz a mai program?
6: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
5: Vagyis?
6: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
5: És ha rock'n'roll, akkor...
6: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
7: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n, vagy a 0680-200-200-on.
8: Autóüveg Pilkington.
9: Végre itt a nyár. Élvezd ki a Jüsszkel, és frissítsd fel izgalmas bútor és kiegészítőink széles választékával a kertedet, teraszodat, erkélyedet, vagy más olyan szabad teret, ahol a legjobban élvezed a nyarat. Jüssz.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
12: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
13: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
14: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
13: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
15: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és

0: pincér csodáit. Hotelozom Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozom.hu. A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
1: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
2: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
3: Lecserélnéd a régi járgányt? Akkor váltsd az új autóval büszkén suhanós örömöt valóra. Vagy felújítanád a lakást? Váltsd a megújítós otthon átalakítós ötleteidet valóra. Bármi is a célod, kalkulálj a Raiffeisen személyi kölcsönnel. THM 9,9-től 19,6%-ig. Legjobb kamatunk új ügyfeleknek is jár. További részletek a kondíciós listában és a Raiffeisen.hu-n. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
4: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Június 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
5: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a Sweet Chili és a Cheddar Sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
6: Váltsa jövőre! Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9.490.000 forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern design és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodajéko.hu weboldalra. Omoda és Gyéko. Alap az extra.
7: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
8: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
9: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
10: Reklámot hallottak.
11: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Reklám.
2: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.

0: a Rise Against, az Idols, a Sex Pistols, a Mojte és még sokan mások. Ne hagyd ki egyiket sem. Jegyek és információk budapestpark.hu.
1: Vágj bele most, tízes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az Újháznál.
2: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
3: Gyere be az Emil Frey M5 Centerben június 8-a és 12-e.

0: Autós Safari Parkba. Találkozzunk a szalomban. Részletek emilfrey.hu.
1: Feel the summer. Élj át a nyár legszebb érzéseit. Napsütés, koktélok, csillagfényes fürdőzés. Ez a Spirit nyár. Spirit Hotel Thermal Spa. Sárvár.
2: Végre egy bejövős fesztivál Budapestől egy hétnyire. Július 2-3-4. Dunapartfest, Rátkeve, Dash, Betonhofi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton. Július 2-3-4. Jegyek dunapartfest.hu.
3: Az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbért. A maradék 7% pedig valószínűleg Volkswagen Taygót vezet. A kezdet? A Taygo Airline Max modellhez hozzáadtunk még 3 extrát, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taygo Airline Max már 9.190.000 forinttól. Részletek márka kereskedésünkben. Porsche Buda, Budapest, 11. kerület, Prielle Kornélia utca 45.
4: Volkswagen.
5: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Indul! A Rádió egy kívánságműsor Juhász Gergővel és

0: Az Operájtot.
1: Nagyon jó választás. Miért szereted ezt a dalt, Messi?
0: Hát, amiről szól. De ezt te tudod a legjobban elmondani.
1: De cuki vagy. Igen, ez egy nagyon különleges dal. Az önmegbocsájtásról szól, a saját személyes fejlődésünkről, és arról, hogy egy nagy csalódás után is egészen

0: valakitől nem vártam a tiltott mondatot, az te vagy.
1: Jó, na, a szabály, és soha szabály. Nem volt még ilyen.
0: Igen, de most kiestél.
1: Ó, ne haragudj,
0: jó? Ó, de kell. Nem, azért jön a dal, mert cuki vagy, de kiestél. Kiveszlek adásból, jó?
1: Nem.

0: Rádió 1-et halljátok. Nagyon fogjátok szeretni azt az Alex Kenji dalt, amit már előkészítettem. Előtte közlekedési információk. Baleset történt az M3-as autópályán, Budapest felé a 127-es kilométernél, Mezőköves térségében, és még mindig nagy dugó van egy defektet kapott kamion miatt az M1-es autópályán, a 33-as kilométernél, mind a két irányban. Mindenkinek jó utat! És közben elindítottam 2026 egyik legnagyobb nyári rádiós slágerét. Ki kéri ma?
1: Laci.
0: És ki kapja, kinek küldjük?
1: A BMW csapatnak. Melóba vagyunk éppen.
0: Meddig tart?

0: itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Halló, halló!
1: Mia, Gyöngyi vagyok. Egy 1-9 számot szeretnék családomnak, barátaimnak.
0: Jön is nektek mindjárt az Azizám. És a további kéréseket is várom. A telefonszámunkat tudjátok.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: Na, mi lesz a mai program?
5: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
4: Vagyis
5: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
4: És ha rock'n'roll, akkor
5: az ég kék, a grill kolbász Master Good.
6: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
7: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
8: És most a kérdés az ajándékfali töltőért. Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
9: Ahhoz tudom, június 13 és 19 között a Leap Motor márka kereskedésekben.
8: Ez az!
9: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre június 13-a és 19-e között, és vidd haza új elektromos autódat ajándékfali töltővel. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
10: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
11: Dehogy is! A csirkemellnél nincs jobb.
10: Mondom, hogy a szárnya jó.
12: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
13: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Június 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
14: Hajnó.
15: Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 4 millió forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
16: Spórolj az Euronics nyárjár zuhanásával! Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronics.hu oldalon. A TCL 139 centis EISA díjas mini LED TV-je most mindössze 169.900 forint június 10-éig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics, ez ennyi!
2: Reklámot hallottak.
12: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: 11-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Georgina, parancsolj!
1: A Fausztól szeretnék egy dalt.
0: És kinek menjen?
1: A lányomnak küldöm, a párjának küldöm, és a barátaimnak.
0: Sausz, Félixin, Walk With Me, ez ma este a tiétek. Jó pihenést!

0: odakint dolgoznak.
1: Na akkor nekik szól mindjárt Lady Gaga és az Abrakadabra. És jöhetnek a további kérések, a további üzenetek is a számunk 0620-3111-111.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A rádió egy bemutatja.

0: jövő héten a műsorvezető telefonál tizedikként, mondd a szlogent, és nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre.
1: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-gyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek ford.hu.
0: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
3: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
4: Autóüveg Pilkington.
5: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
6: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
7: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
8: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
7: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
9: Elindult a Pepita Boom. Szurkoljunk együtt! Vásárolj július 18-ig és nyerj értékes ajándékokat. Lego focis újdonságok és világbajnok Lego árak várnak. Rengeteg ajánlat az egész családnak. Irány a pepita.hu.
10: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
11: Spórolj az Euronix nyári árzuhanásával. Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronix.hu oldalon. A TCL 139 centis EISA díjas mini LED TV-je most mindössze 169.900 forint június 10-éig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronix, ez ennyi.
0: Reklámot hallottak.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
12: Jön a 10. jubilómi Total Dance Cabrio.
13: A 90-es és 2000-es évek legnagyobb sztárjai egyetlen este.
12: Június 13-án a Budapest Parkban.
13: Captain Jack,
12: Peace Hunter,
13: Rocco,
12: Alice DJ,
13: Fun Factory,
12: Master Blaster
13: és az összes hazai kedvenced.
12: Kedvezményes jegyek a budapestpark.hu és a tdf.hu oldalon.
14: A tökéletes otthon az XXX Lutz-ban kezdődik.
15: Irány az XXX Lutz!
14: Válogasson 20% kedvezménnyel több ezer termék közül most hétfőtől vasárnapig áruházainkban és online. Teremtse meg álmai otthonát. További részletek az xxxlutz.hu oldalon. Nagy választék, szuper árak. XXX Lutz.
16: Gyere be az Emil Frey M5 Centerbe június 8-a és 12-e között. Családi napokkal, tesztvezetésekkel és exkluzív ajánlatokkal várunk. Ráadásul minden vásárlás mellé ajándék 4 fős VIP belépő jár a Richter Autós Safari Parkba. Találkozzunk a szalomban! Részletek emilfrey.hu.
17: A király elfoglalta jó ízű trónját. A Burger King begyújtotta a grillt már tökölön is. Vedd az irányt a Sziget Center felé, ugyanis tüzöngrillezett kedvenceid megérkeztek. Dobd be egy vapört, vagy válasz kedvedre számtalan királyságunk közül. Ott Ali. Burger King. Pont ahogy szereted.
18: Tedd sebességbe a karriered a Spár Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyed. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spár csapata téged is vár.
19: Megérkeztek a legújabb tisztán elektromos Toyota modellek a Sakurába. Ismerje meg a városi Urban Cruisert és a családbarát BZ4X Touringot. Opcionális összkerékhajtással és akár 10 év, vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. A Toyota napok alatt, június 8 és 13 között kiemelt új és használt autóajánlatokkal várjuk. toyotasakura.hu.
20: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
21: És most
22: Rádió
21: egy. Indul a Rádió egy kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: időjárás jelentést a Vaper rovarriasztó és rovarirtó termékek támogatták.
1: A csípős vagy a nem csípős nálatok a sláger?
2: Is-is, viszik mindet, mint a cukrot.
1: Hál' Istennek, milyen dalt szeretnél, ki jöjjön?
2: Samfelt, nekünk így melóra.
1: Samfelt, Rosaline, Heart Like Mine, ez akkor a tiétek ma este itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 kívánság műsor, halló, halló.
1: Ja, Barna vagyok, és Joel Corey új számát szeretném kérni.
0: Hello Barna, nagyon jó választás, ez a dal tökéletes a rádióban, tökéletes a klubokban, a hangzásvilága pont a kettő mesdjéjén mozog. Kinek menjen?
1: Kedves feleségemnek, Zsuzsinak. Azt szeretném neki üzenni, hogy nagyon szeretem, és hogy még egyszer boldog házassági évfordulót kívánok.
0: Hányadiknál tartotok?
1: 19.
0: Szívből gratulálok, és tartson még nagyon-nagyon sokáig a házasságotok. Ezt kívánom. Stay a little longer. Joel Corey dala a tiétek ma este itt a Rádió 1-en. Köszönj minket,

0: rádió egy kívánságműsor. Halló, halló!
1: Ildikó vagyok, accentet kérem, és küldeném a kislányaimnak, és nagyon szeretem őket.
0: Szól is nektek mindjárt a Don't Leave! És ha ti is kérnétek egy dalt, ha ti is üzennétek valakinek, este 8-ig még megtehetitek, a számunk 0620-3111-111.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Spórolj az Euronix nyári árzuhanásával. Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronix.hu oldalon. A TCL 139 centis EISA díjas mini LED TV-je most mindössze 169.900 forint június 10-éig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronix, ez ennyi.
4: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
5: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
6: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a Sweet Chili és a Cheddar Sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univert.
7: Tetszik, ugye? Mennél egy kört az új Geely-vel?
8: Na, tudod, közeli helyeken, dombokon, hegyeken, ezzel bárhová elmennék.
7: Akkor irány az Érdi Autócentrum, Szabó. Gyere el tesztvezetni, és nyerj egy 100 000 forintos wellness utalványt.
8: Very az élet, very happy. Geely Érd. Részletek a geelyérd.hu-n.
9: Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a börek stangli 33% kedvezménnyel, csak 159 forint. A lepény 33% kedvezménnyel pedig csak 399 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
10: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé 100 000 forintig. A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
11: Három dolog a tudatos babaváráshoz. Te, a kisbabát és a Biokult Pregnea. A Biokult Pregnea komplex összetételű étrendkiegészítő, 6 féle törzsel a bélflóra, számára, plusz magnézium, cink, folát, C és D-vitamin. Biokult Pregnea. Belső társad az anyaság útján.
12: Keresd a patikákban és online. Pregnea.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy, és ma is nagyon sokan hívjátok a Rádió 1 kívánság műsort. Halló, halló!
1: Szia, Ildikó vagyok.
0: Hello, Ildikó! Milyen estét van? Mi újság?
1: Nagyon jó estém van. Kicsit unatkozom, és Mertszer Viki-től kérnék egy jó számot.
0: Kinek menjen?
1: Magamnak, időtöltésnek, meg a lányaimnak.
0: Hát akkor egy igazi hölgy koszorú érkezik most nektek, Metzger Viktória, Nagy Bogi, Miss Mood és az Éden itt a Rádió 1-en. Jó pihenést kívánok!
1: Köszi, hello!

0: titeket egy óra múlva. Jó pihenést! Ciao.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Srácok, engem nem zavar a cash. Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
3: Indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
2: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Június 4 és 29 között kültéri pálmák 8.299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
6: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a Sweet Chili és a Cheddar Sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
7: Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
8: Június 13 és 19 között.
7: Ez az!
8: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre az ajándékfali töltőért. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
9: Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a böreg stanglé 33% kedvezménnyel csak 159 forint, a lepény 33% kedvezménnyel pedig csak 399 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az év boltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
10: A pillanat, amikor rájössz, hogy az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
11: Spórolj az Euronix nyári árzuhanásával. Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronix.hu oldalon. A TCL 139 centis EISA díjas mini LED TV-je most mindössze 169.900 forint június 10-éig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronix, ez ennyi.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a görög dinnye kilója csak 329 forint, a magyar tévépaprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az év boltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
3: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbért. A maradék 7% pedig valószínűleg Volkswagen Taigót vezet. A kezdet? A Taigo Airline Max modellhez hozzáadtunk még 3 extrát, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taigo Airline Max már 9.190.000 forinttól. Részletek márka kereskedésünkben. Porsche Buda, Budapest, 11. kerület, Prielle Cornélia utca 45.
13: Volkswagen.
14: Aldi Fresh Stylers. Csütörtöktől vasárnapig fél kiló cseresznye 33% kedvezménnyel csak 999 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
13: 10:00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01. Anya egy pihentető masszázson. 10:02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
15: Itt vagyunk a helyszínen. Az Autópalasz Buda közelében. Nem hiszek a szememnek, ez egy időgép, egy űrhajó. Az biztos, hogy valami nagyon fejlett technológiával van dolgunk. Várjanak, ez egy autó. Valaki kiszállt a járműből.
16: Ez nem csak egy autó, ez a legújabb Hyundai Ioniq 6. A forma, amit lehetetlen nem észrevenni. Teljesen elektromos, akár 680 km hatótávval és villámgyors töltéssel. Egy kávé és már mehetsz is tovább. Hyundai Ioniq 6. Már elérhető az Autópalasz Budánál. autopalaszbuda.hu.
17: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
18: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
17: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolj csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Disco Shit. DJ Juniorral, Convoy BG-vel és

0: vagy PG és DJ Junior mellett.
1: Szevasztok, szép estét mindenkinek, DJ Junior vagyok, én is köszöntök mindenkit nagy-nagy szeretettel. Egészen 9-ig itt vagyok a Hanvaival meg a Bárányjal, FM-en, weben, applikáción keresztül tartsatok a diszkosítást.
2: Most pedig már is mindenkinek kellemes rádiózást kívánunk itt a Rádió 1-en, és ő Robin Schulz elsőként ma este itt a diszkosítő időszakba.

0: Túlságú magas BPM tartalmú Adrian Sinner diszkocsit a Rádió Egyen, a Bárányi Hambaival meg a Juniorra, és kérem szépen együtt majd július 2-án Rászkevén egy nagy fesztiválon fogunk játszani, legközelebb együtt mind diszkocsit, és hát kérem szépen, hogy 3 órát pörgetünk majd, előttünk utánunk lesznek Rádió Egy és DJ-k. Tavaly is voltunk egyébként ezen a fesztiválon, idén is támogatja a Rádió Egy, kimondhatjuk a nevét, Dunapart Fesztiválról beszélünk, és Rászkeve közel van Budapesthez, nagyon jó hangulata, úgyhogy érkezzetek meg.
1: Kicsit úgy érzem magam, mint a gyalogalóba az öreg, akit visznek, hogy tudod, a hullákat. Hozzátok a halottakat,

Guinness Rekord kísérlet, amerrel idén meg fogunk próbálkozni. Balázs Attila ugyebár második helyzet pizzakészítő magyar szakács mester mondhatni, és jó magam. A projekt neve Pizza and Music, további információk a social media felületeimen, most pedig már is megyünk tovább. Jön Roberto Vén is, jó magam, Hamvai Pícsi, és a sebek mélyén itt a

0: Igen, ez tényleg így van, ez egy fotóra derült ki, ezt ideig én sem tudtam egyébként, mire jók a régi fotók, ilyen dolgok is kiderülnek.
1: De egyébként tényleg megdöbbentő, hogy nekem tudjuk, hogy semmi memóriám nincs, és ha még ennyi fényképem sem lenne, mint amennyi van, akkor semmire nem emlékeznék, viszont ahogy ezeket fogod, és a kezedben van maga a fénykép, ami ugye papíron van rajta, teljesen más a feelingje. Én még magam sem hittem volna, hogy milyen gondolatokat és milyen

0: Igen, ilyen volt, és akkor még volt még a James G.T. Taylor. Így van a...
1: A Dozer.
0: Az már nincsen, igen. Na, szóval az az eredeti fölállása volt még itt, azt hiszem, akkor az Earth, Wind & Fire, hogyha jól emlékszem, meg arra is emlékszem, hogy a Schulze játszott a Ibizán nagyon sokat, több bulit egyébként, és most ezt megismételjük majd itt Dunajvárosban, most szombaton lesz egy ilyen Ibiza Classic Party, hogy ha arra jártok, gyertek, jó helyen lesz ráadásul, mert ez a legjobb beach-e egyébként Dunajvárosnak, egy ilyen Duna holtág, és ott van egy nyári nyitott szórakozó, jó találkozhatunk.
2: Egy érdekes, ugyebár a Petőfi csarnok sincs már meg, aztán van a másik ilyen érdekes mondhatni művelődés központ, ez a BMK, ahol életemben először voltam ezen a tini bulin, amit meg annak idején a Hargitai Zsolt csinált, ugyebár, és a harmadik az az Ady Endre művelődés jár, először életemben látom a Bárány Attilát diszkózni, hosszú haja volt, fejrettetős mikrofonja volt, rajta volt valami fejhallgató.
0: Oda én vittem.
2: És
0: én vittem őt. Mi ott találkozunk?

0: annyira cikei, bementem, így volt ott a csávó valami, lehet éppen a Sugar the Hearing Gang szólt, és az rappert rá is néztem, úristen ki ez, és kimentünk.
1: Jó, most ment ez is.
0: Igen, most menjünk tovább, egy olyan saját a háttérben, Roberto Vin és jómagam Humbly Peach, ez egy cover, méghozzá Allocate a Rádió 1-en, csak igaz, ma is Láger megy a Diszkos Radio Show-ban.

szórakozzon ibizai klasszikusokat. Minden DJ Junioros elérhető a YouTube csatornámon, meg a 2026-as az első negyedéve készített remixek fönn vannak a Facebook csatornámon is. Az újakat meg majd hamarosan posztolom.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja. Július 4-én.

0: Rádió 1-en.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent, és nyerd meg páros belépőt a Shoprock.

0: között a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Egész ma.

0: Jamina a lemezjátszói mögött, és nagyon fogjátok szeretni a következő dalt, két igazi állistás világsztár készítette, akik zeneileg jó távol vannak egymástól.
1: Így van, én is azt gondolom sokszor, hogy ilyenkor derül az ki, hogy egyébként van közös hangjuk, és nem is tudom, dolgoztak már vajon együtt, vagy ez most először, mert Ed Sheeran és Martin Garrix-ről van ugye szó.
0: Úgy képzeljétek el, ez a legelső közös dal.

0: következő egy órában is.
1: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is My Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Vigy egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Rio One. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész magyarországon.

0: Balázséknál.
1: Annyira nagyot akartam mondani, mert tényleg egy Jolly Joker dalról van szó, és nem is tudom, hogy ebből az ikonikus Faithless dalból hogy nem született tényleg egy mostani popsláger, ezt nem is értem, és nagyon-nagyon örülünk neki. Bibi Rexa pedig zseniális benne, nagyon-nagyon szexi a hangja, úgyhogy nagyon köszönjük neki a következő dalt, ez pedig a New Religion, ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en.

tehetségkutatók voltak, és mindegyiknek ilyen hangzása volt, de nagyon örülök, hogy most ez visszajön, és most viszont kuriózumnak számít, mivel most nem ilyen dalok vannak, úgyhogy nagyon köszönjük, hogy jött egy ilyen. David Guetta és Jennifer Lopez közös, ez a Save Me Tonight, ezzel megyünk tovább itt a rádió.

0: Heard Is Mine Radio Show-ban. Jamina hangja ilyenkor nyaranta egy kicsit elkezd még inkább reket lenni. Jamina ezt úgy hívja, hogy ez a nyári szexi Jamina hang. Na hát ilyen volt ez az elmúlt két óra, de tudom, hogy ti ezt nagyon szeretitek, mert rettenetesen perverzek vagytok. Csak úgy, mint én. Na mi lesz? Fellépések?
1: Geri, te már apuka vagy, nem mondhatsz ilyet. Szóval, igen, megpróbálom felsorolni nektek ezen a héten, hol találkozunk, azért ugye nyár van, ilyenkor tényleg nincs hétvége és hétköznap között különbség, úgyhogy aki esetleg Bicskén, Vonyarcvashegyen, vagy Rózsaszentmártonon, vagy itt a fővárosban jár és látja valahol a nevem kiírva, akkor velük mindenképpen találkozunk.
0: Ja, mi engedünk is, hajrá, jó bulikat, gyors helycsere a lemezjátszóknál is, jön Pure Beat.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Felkészültél.
2: Felkészültél.
3: Védj egy nagy levegőt.
2: Védj egy nagy levegőt.
3: Indulunk! Are you ready? Real One. Budapestről. A Gellért hegy tetejéről. Egész magyarországon.

0: 11 van, tűpontosan hello mindenkinek, innentől tehát Pure Beat a lemezjátszói mögött totál élőben. Szevasz Pure Beat.
1: Csoki, szevasztok srácok, hello Gerikem.
0: Nézni is tudtok minket élőben, menjünk a YouTube csatornánkon, jó 10-15 perc múlva pedig a TikTokon is elindítjuk a szokásos szerda esti live-unkat. Kezdjük el.
1: Bele is kezdünk, belecsapunk a közepébe, már is indulunk, érkezik egy Joel Corey és Galantis közöse, ez nem más, mint a Stay Little Louder, ezzel kezdünk itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban. At the turntables now.

0: arcai mögött. 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk. Nézzük, hogy mi érkezik most.
1: Megyünk is tovább, erre szoktam mondani, hogy nagy ágyukkal megyünk tovább, és hát több mint egy évtizedet kellett várni erre az együttműködésre. Martin Garrix és Ed Sheeran még 2014-ben írta és rögzítette a dalt, amely akkor Rewind Repeat It címen ismertek a rajongók, de különböző jogi és megjelenési problémák miatt nem jelent meg a dal hivatalosan, de most 2026-ban ez a megjelenés már gördülékenyen ment, és hát az érdekessége a dalnak, hogy az énekdallam és a dalszöveg egyébként szinte változatlan maradt, a legnagyobb változást a hangszerelés kapta, nyilván a mai trendeknek megfelelően kicsit átalakították a dalt. Hát ez egy ilyen pop IDM dal lett, azt kell, hogy mondjam, és hát most már csak azt mondjuk a dalra, hogy Rip It, hiszen ez lett a dal címe. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban. At the turntables now. Pure Beat.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok, és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól, és benne a World is Mine Radio Show élőben. Mellettem Pure Beat a lemezjátszói mögött ilyenkor szerdánként 11 és éjfél között mindig önállunk az állandó rezidens. Szevasz Pure Beat még egyszer.
1: Csoki, szevasztok, srácok, hello Gerikém.
0: Megyünk élőben mindenhol, nem csak adásban, a rádióban vagyunk hallhatók, hanem nézhetitek is a műsort a YouTube csatornánkon, valamint a rádió egy hivatalos TikTok csatornáján. Itt írja nekünk Zsombor, nagyon bomba lett az új No One. Na mesélj, hogy muzsikál az új változat?
1: Amúgy tök jó, már egyébként ez a dal fog majd érkezni, szóval beletaláltatok, akkor el is mondanám, hogy innen is köszönöm mindenkinek, hozta a várakozást a dal, ugye két verzió fog napvilágot látni a régi No One dalomból, az első múlt héten megjelent, most egy hetes a dal, és hát innen is köszönöm a rengeteg megosztás, hallgatottságot, hiszen egy hét alatt most már 150 ezer lejátszás van rajta, és fenn vagyunk a YouTube magyar slágerlista a 17. helyén. Szóval még egyszer köszönöm, azt kell mondjam, hozta a várakozást, ugye ez a verzió egy kicsit ilyen, a kiállás már szinte egy ilyen popposabb verzió, inkább a house vonal felé húz, és majd a második verzió lesz egy kicsit erősebb. Szóval most hoztam ezt nektek, itt még egyébként a World is Mine Radio-ban nem szólalt meg ez a verzió, szóval Pure Beat No One 2026-ban, ezzel megyünk tovább itt a rádió egyen, a World is Mine Radio Show-ban. At the turntables now, Pure Beat.

0: volt. A dal, amire nagyon büszkék lehetünk, Move Into The Sun, Ultranétől, Hugeltől, valamint az Imael Angel formációtól, ami egy magyar páros, ezt a dalt ugye ők készítették, kirakták a TikTokra, viral lett, óriási robbant, felfigyelt rá Hugel, hát a többi pedig már pop történelem.
1: Hát igen, pont ezt beszéltük még korábban, mikor ez még mikor nem jelent meg a dal itt a stúdióban, hogy ez nem is tudom, hogy a történelemben volt-e ilyen, hogy egy tényleg egy, majd bocsánat a kifejezésért, de egy én így szoktam mondani, hogy kis szobában valaki csinál egy dalt, szó szerint, és egyszerűen a világ egyik talán legmenőbb DJ-je megkeresi őket, hogy ezt hozzuk ki közösen, tehát

0: Ultranétől, valamint Hugo-től lendülünk tovább, mi jön most?
1: Egy ikonikus magyar zenekar vagy formáció, nem is tudom, hogy mi a csapatra a legmegfelelőbb szó, dalával megyünk tovább, méghozzá az 1993-ban alakult Anima Sound System legismertebb dala, a Tedd a napfénybe a számba című dal került átdolgozásra, és hát ki más, mint Ramit barátom készítette ezt az átiratot, szerintem zseniális lett, amúgy már rég volt ebből a dalból egy jó átirat, nekem nagyon tetszik, és hát 2026-ban a megfelelő kis afteros köntösbe hozta Ramit barátom, már is mutatom, ezzel megyünk tovább itt a Rádió Egyen, a World is My Radio Show-ban.

0: Pure Beat állt a lemezjátszók mögött az elmúlt egy órában. Fellépések?
1: Ugye holnap még jövök ide majd a Live Mix-be délután, és a fellépések azok pedig pénteken kezdődnek, pénteken Budapesten leszek megtalálható, szombaton Siófokon kezdek, onnan megyek Mosonmagyaróvárra, és utána megint Budapesten.
0: Pure Beat. Jó bulikat kívánok, folytatás akkor holnap délután.
1: Így van, köszönöm, hogy itt lettem, szép estét mindenkinek, sziasztok!
0: Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé, köszi mindenkinek a figyelmet, holnap 9-től jövünk megint élőben, jó éjszakát, szép álmokat, ciao.
2: A World is Mine Radio Show már a véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben, csak itt a Rádió 1-en.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió 1! Indul Magyarország legjobb!

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hallgatják.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy éjszaka is. Martin Garrix után pedig maradunk az M-betűs DJ-knél, de ezúttal a Mi Kutyánk kölykét hozom, azt is mondhatnám, Metzger Viktóriát, Nagy Bogival és Miss Muda közös Édent. A dalt, aminek 2 héttel ezelőtt volt a dalpremiére Juhász Gergőnél az Élő Kívánság műsorban, van hivatalos videoklip is, amit már majdnem 500 000 megnéztek, és bizonyos jeleneteit a Füvészkertben forgatták Budapesten. Hát gyanúsak is voltak nekem azok a vastag bambuszok. Ha valakinek ilyen van a kertjében, ott már pánikolna a szomszéd. Metzger Viki, Nagy Bogi, Miss Mood, Éden, az éjszakai műszakhoz szól.

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Nagyon jók a zenétek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, fesztivál szezon maga a Rádió Egy.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet reggeltől egészen estig.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió Egy.
4: Hi, I'm Joel Corey, and you're listening to Radio 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

csak igazi mai sláger, mely Taylor Swift és az Opelite például a The Life of a Showgirl című albumról, ami ugye tavalyi megjelenés. Készült hozzá egy zseniális videoklip is, amit a 80-as évek amerikai vígjátékai inspiráltak. Picit soft rock, picit szinti pop, érezhető rajta az Europop hatás is. Sokan hasonlítják ezt a dalt a Fleetwood Mac-hez és az Abba-hoz. És hát

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

így gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, a popstar Ray a folytatásban, akinek az igazi neve Rachel Keane. Popstar, hát a jóval több énekesnő, dalszerző, lemezproducer, nagyon fiatal, 1997-es, és 2024-ig már olyan ügyfélköre volt, mint Beyoncé, a Little Mix, Charlie XCX, volt akinek produceri munkákat végzett, a Rihanna.

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy éjszaka is. Aki szereti a látványos égi jelenségeket, érdemes most ezekben a percekben kémlelni az eget, mert június 12-éig Vénusz-Jupiter látványos együttállás van az égen. A jelenség szabad szemmel is megfigyelhető, kisebb távcsővel a Jupiter apró korongja és legfényesebb holdjai, nagyobb nagyítás mellett pedig a Vénusz fázisa is megpillantható. Ennek apropóján egyébként a Svábhegyi Csillagvizsgáló június 12-éig rendhagyó esti program sorozattal is készül. Igazi mai slágerek a folytatásban is, köztük nagy klasszikusok a Rádió 1-en.

0: csak igazi mai sláger megy éjszaka is. Holland DJ-k után pedig olaszokat is hozok a következő órában. Érkezik például Hypaton, ő David Guetta egyik kedvence, mostanság és Alex Kenji aktuális dalát is elhozom, a Bambolét. Így indulunk.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió 1!
2: Indul Magyarország leghosszabb